0: reggeli Bábeli Vettel.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm minden kedves hallgatónkat 2026. július 13-án, a hét első munkanapján. A szélerőművek telepítésének terve Dél-Szlovákiában erős ellenérzést vált ki a polgárokból. Csütörtökön a fővárosban került sor egy ezzel kapcsolatos nyilvános vitára, ahol ismét nem volt hiány az indulatokból. A reggeliben az egyik érintett település Alistál polgármesterét kérdezzük. Nigel Farage-zal, a nagybritanniai Reform UK párt elnökével kapcsolatban korrupció gyanús ügyek merültek fel, a politikus lemond parlamenti mandátumáról, de újra elindul az időközi választásokon. És az Európai Parlament betiltaná azt a pártcsaládot, melynek a Mi Hazánk és a Republika is tagja. Ezekkel a témákkal készültünk, a hangmérnök Kovács János, a hírszerkesztő pedig Kis Balázs.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Azerbajdzsánba látogat Peter Pellegrini államfő. Ma dönthet a Magyar Országgyűlés az alaptörvény módosításáról. Részben felhős időnk lesz 27 és 32 fok közti csúcshőmérséklettel. Jönnek a részletek. Hivatalos látogatásra Azerbajdzsánba utazik ma Peter Pellegrini köztársasági elnök. A látogatás Ilham Aliyev azeri elnök meghívására valósul meg, és folytatása a tavaly decemberi első szlovákiai azeri államfői látogatásnak. A köztársasági elnökkel együtt utazik Robert Kalinyák védelmi, Denisza Szaková gazdasági és Matúz Sutajestok belügyminiszter, valamint a Nemzeti Bank elnöke Peter Kazimír is. A tárgyalások középpontjában az energetikai együttműködés, a szlovák export támogatása, valamint az ipari és technológiai kapcsolatok fejlesztése áll. Veronika Remišová azt szeretné, hogy a szlovák ellenzéki pártok a helyhatósági választások után megállapodást írjanak alá a közös prioritásokról. Az ellenzéki képviselő szerint ezek között a jogállamiság helyreállítása, a külpolitikai irányvonal és a gazdaság újraindítása kellene, hogy szerepeljen. Úgy véli, egy ilyen egyesség pozitív jelzés lenne a választóknak. Veronika Remišová szerint emellett fontos, hogy az ellenzék több tábort alakítson ki, és a választásokon minél kevesebb ellenzéki szavazat vesszen el. Az ellenzéknek szerinte a kormánypártok csalódott szavazóit is meg kell szólítania. Tovább folytatódnak a felújítási munkálatok a parlament épületén, jelenleg fokozatosan cserélik az épület üvegfalait, emellett a homlokzati elemek felújítása és az épület egy részének hőszigetelése is zajlik. A munkálatok összköltsége várhatóan megközelíti a 2,7 millió eurót, közölte a parlamenti hivatal sajtóosztálya. Ma dönthet a Magyar Országgyűlés az alaptörvény 17. módosításáról. Magyar Péter miniszterelnök közlése szerint a parlament elfogadja a módosító javaslatot, amely után Sulyog Tamás köztársasági elnöknek 5 nap áll rendelkezésére annak aláírására. Ha ezt nem teszi meg, megindítható ellene a megfosztási eljárás. A kormányfő korábban azt közölte, a módosítás elfogadásával megszűnik a hivatalban lévő államfő megbízatása. A rendkívüli parlamenti ülést a javaslat mielőbbi megtárgyalása miatt hívták össze. Donald Trump amerikai elnök szerint az Egyesült Államok súlyos csapást mért Iránra, válaszul a hormuzi szorosban történt iráni támadásokra. A CNN-nek adott interjúban azt mondta, Washington és Teherán a hétvégén közel állt egy megállapodáshoz, de Irán szerinte ezt követően dróntámadást hajtott végre egy hajó ellen. Közben az iráni forradalmi gárda bejelentette, hogy a hormuzi szorost határozatlan időre lezárja. Mintegy 300 embert evakuáltak egy Párizs melletti zsinagóga környékéről, miután egy gyanús járművet találtak a helyszínen. A rendőrség az autóban egy gépkarabélyt és egy pisztolyt foglalt le, robbanószert azonban nem találtak. A francia terrorellenes ügyészség nyomozást indított terrorcselekmény előkészítésének gyanúja miatt. A hatóságok szerint az autó feltehetően lopott volt.
0: Időjárás.
2: Részben felhős idő várható, északon és keleten időnként erősen megnövekedhet a felhőzet. Ezeken a területeken elszórtan zápor vagy eső is kialakulhat, helyenként zivatar sem kizárt. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul. Az északi szél többnyire mérsékelt marad. A folytatásban is meleg napok következnek 30 fok feletti hőmérséklettel.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: A pozsonyi D1-es autópályán megváltozott a forgalmi rend, Szenc felől érkezve az Aranyhomok és Vajnori felé tartó lehajtót előrébb hozták, így a megszokottnál korábban kell letérniük a strádáról. Radar méri a sebességet a D1-es autópályán Vedrőd mellett Nagyszombat felé. Balesetmentes utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

0: Brigády na spolu. Labdarúgó világbajnokság 2026.
1: Már csak 4 válogatott maradt versenyben a tengeren túli futball VB-n. A vasárnapi és a hétfői szünnap után kedden és szerdán bonyolítják le az elődöntő mérkőzéseit. Holnap Dallasban 21 órától a legutóbb ezüstérmes Franciaország, az Európa-bajnok Spanyolországgal, egy nappal később Atlantában szintén 21 órától pedig a címvédő Argentina Angliával mérkőzik a fináléba kerülését. A történelem során először a FIFA világranglista első 4 helyezettje jutott elődöntőbe. A statisztikai elemzéssel foglalkozó brit OptaCég szuperszámítógépe az elődöntők előtt is a francia válogatottat tartja az első számú favoritnak a világbajnokság megnyerésére. A VB kezdete előtt viszont Spanyolország volt a fő favorit. Gianni Infantino, a FIFA elnöke kijelentette, 100%-ig elégedett vagyok, hatalmas siker a 48 csapatos világbajnokság, mondta a svájci olasz sportvezető, aki a további létszámemelés sem zárta ki, és megemlítette a VB 64 csapatosra bővítésének lehetőségét. Ennyit a futball világbajnokságról, egyéb sporthírek. Az élvonalban szereplő komáromi labdarúgó csapat leigazolta Branislav Pindrochot. A 34 éves kapus az utóbbi években a lengyel élvonalban védett. Előkészületi labdarúgó mérkőzésen Slavia Praha Ruzsomberok 3-0. A Samuel Balázs Botek Ádám szlovákiai kajakpáros ezüstérmet harcolt ki 500 méteren a kajakkenu világkupa 3. montreáli állomásán. A magyarországi versenyzők vasárnap 3 arany, 1-1 ezüst és bronzérmet szereztek. Ezüstérmes lett a Lehmann Csongor, Szalai Fanni, Dévai Márk, Kropko Márta összetételű magyar csapat a triatlonosok hamburgi vegyesváltó világbajnokságán. A világ első olasz Jannik Sinner megvédte címét férfi egyesben a wimbledoni teniszbajnokságon, miután a tegnapi döntőben szett hátrányból fordítva 6-7-7-6-6-3-6-4 arányban legyőzte a német Alexander Zverevet. Pályafutása 30. trófeája és 5. Grand Slam serlege mellé 3,6 millió fontot kapott. Piros Zsombor 6-1-7-6 arányban nyert a francia Titon Drogé ellen a romániai Jászvásáron rendezett Challenger teniszviadal döntőjében. Antal Dávid 50 pillangón, Pápai Olivér pedig 400 gyorsan ezüstérmet harcolt ki az úszók müncheni ifjúsági Európa-bajnokságán. A magyar válogatott bravúros teljesítménnyel bronzérmet szerzett az U18-as női röplabda Európa-bajnokságon, miután az elődöntőben 3-1-re kikapott a törököktől, a bronzmeccsen viszont 3-1 arányban verte a franciákat. A holland Mathieu van der Poel nyerte a Tour de France országúti kerékpáros körverseny 9. útszakaszát, amelyen nem történt változás az összetett élcsoportjában. A szlovén Tadej Pogacar továbbra is 2 perc 42 másodperces előnnyel vezet. Mindkét futamot megnyerte a címvédő és 7-szeres Európa-bajnok Kis Norbert a gyorsasági kamion EB idei 3. állomásának vasárnapi napján a Nürburgringen, ezzel tovább növelte az előnyét az összetettben. A spanyol Marc Márquez nyerte a gyorsasági motoros világbajnokság MotoGP kategóriájának küzdelmeit a német nagydíjon és VB összetettben 18 pontra megközelítette az élenálló honfitársát, Jorge Martint.

6 óra 18 perc van. Ma a Jenők ünneplik névnapjukat. A Jenő férfinév a honfoglaláskori törzsnévből vált keresztnévé. Török eredetű, jelentése bizalmas, tanácsadó, illetve miniszter. A 19. században a Jenő nevet tévesen a német Eugén névvel azonosították. A szlovák naptár szerint pedig Margita nevű ismerőseinket köszönhetjük fel. Isten éltessen minden ma ünneplő hallgatónkat.

0: 6 óra 23 perc van, színes híreink következnek Nyitrai Nórától.
1: Az Egyesült Államok szoros, akár hónapokon múló versenyben áll Kínával a holdra szállásért, nyilatkozta Jared Isaacman, a NASA igazgatója. Az űrkutatási hivatal vezetője a CBS News műsorában részletezte a két ország ütemtervét. Washington célja az, hogy 2028 végéig ismét amerikai űrhajós lépjen a holdra. Peking még az évtized vége előtt előreláthatólag még 2029-ben végrehajtaná a saját misszióját. Az igazgató kiemelte az ázsiai szuperhatalom rendkívüli tempóját. Isaacman szerint nem az a kérdés, hogy Kína eljut-e a holdra, hanem az, hogy az Egyesült Államok képes lesz-e megelőzni őket. A hosszú távú tervek szerint a 2030-as évek elejétől egy állandó holdbázis épül ki. Itt az űrhajósok a nemzetközi űrállomáshoz hasonlóan tartósan élhetnek és dolgozhatnak majd. A HMD érdekes kísérletezésbe kezdett a Nokia márkanévvel, egyszerre kínál modern funkciókat retro köntösben. A gyártó több új Nokia telefont is leleplezett, többek közt a Nokia 204G-t, a 210G-t, a 215G Second Edition-t, valamint a 235G Second Edition-t. Ezek azonban nem sima nyomógombos mobilok, fel vannak szerelve egy az eszközön futó mesterséges intelligenciával, valamint egy dedikált EMI gombbal is. A mesterséges intelligencia funkciók képesek választ adni a felhasználók egyszerűbb kérdéseire, és még a mobil vezérlésben is tudnak segíteni. Ez azonban csak az első 180 napban használható ingyen, utána fizetni kell az EMI funkciók használatáért. Emellett azt is közölték, hogy minden új Nokia néven megjelenő mobil megkapja az Express Chat alapú videó telefonálást, amelyet a beépített előlapi VGA kamerával lehet használni. A minőség tehát minden bizonnyal elég idejét múlt lesz. Az esti olvasás kényelmi problémáira talált ki egy kreatív megoldást Cédric Legern, francia mérnök. Ez lett a Liza, egy 25 grammos eszköz, amivel a fejlesztő szerint 3 legyet lehet ütni egy csapásra. Az újdonság központi eleme egy olyan egység, ami az akkumulátort és egy ledizót is tartalmaz. Ezt a felhasználó az ujjára erősítheti, míg a készülék két szárnya a könyvet segít nyitva tartani. Az akkumulátort egy USB-C ajzaton keresztül lehet feltölteni, ami legfeljebb 30 percet vesz igénybe. A készülék ezután 3 különböző fényerősséggel használható, 200 lumenes, 250 lumenes és 300 lumenes módban. Legern szerint soft módban az eszköz akár 10 órán keresztül képes világítani. A szerkezet kialakításának köszönhetően egy 900 oldalas könyv két oldala is kitámasztható vele, aki pedig befejezte az olvasást, az könyvjelzőként is használhatja az eszközt. A készülékre a Kickstarteren lehet előrendelést leadni, az ára 25 euró, ám az első rendelők 20 eurós áron juthatnak hozzá.

0: Reggeli Bábeli Vettel.
1: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak! Júliustól ismét ingyenes mammográfiás vizsgálatra mehetnek a 40 és 44 év közötti nők is, de ennek vannak feltételei. Ezzel folytatjuk a regionális hírek után, Kis Balázs következik.
2: Megnyitották Pozsonyban a Duna partján a ligetfalui oldalon található Staré Lido vízparti parkot. A felújított terület a tervezett, több mint 20 km hosszú pozsonyi Dunaparti park első elkészült része. Az egykor elhanyagolt területet megtisztították, természetes sétányokat, padokat, játszóelemeket és tűzrakóhelyeket alakítottak ki. A város szerint a mintegy 400 méteres szakasz fontos lépés a teljes Dunai park megvalósítására. Felé. Minden készen áll az autóbuszállomás átépítésének megkezdésére, tájékoztatott az érsekújvári polgármesteri hivatal, már az előkészítő munkák során is útlezárásokra és forgalomelterelésre volt szükség. A város minden adminisztratív, jogi és technikai feltételt teljesített, már csak arra vár, hogy a közlekedési minisztériumban aláírják a szerződést. Érsekújvárban az elmúlt évek egyik legnagyobb közterületi beruházása több mint 6,4 millió eurós külső támogatással valósul meg. A munka körülbelül 15 hónapon át tart, az átadásra 2028-ban kerülhet sor. Telefonos csalás áldozata lett a rozsnyói járásban található Betlér önkormányzata, amelynek bankszámláiról több mint 110 ezer eurót utaltak át ismeretlen elkövetők. A rendőrség csalás gyanúja miatt büntetőeljárást indított. A csalók rendőrségi nyomozónak, illetve a Szlovák Nemzeti Bank munkatársának adták ki magukat, és azzal vették rá az önkormányzat képviselőjét több átutalás végrehajtására, hogy a község pénzeszközeit állítólagos visszaélésektől kell megvédeni. A rendőrség közlése szerint a kár meghaladja a 110 ezer eurót, ugyanakkor a banki reklamációknak köszönhetően mintegy 20 ezer eurót sikerült visszaszerezni. Ünnepélyesen útnak indították Kassáról a nyári retrovonat projekt második nosztalgia vonatát. A szerelvény ezúttal Szalóc és Betlér felé vette az irányt. A nagy érdeklődés miatt a szervezők egy plusz kocsival bővítették a vonatot. A különleges turisztikai járatok minden szombaton Kassa megye egy-egy újabb térségébe viszik az utasokat, kerékpárosokat is fogadva. A program célja a régió felfedezése, környezetbarát, hagyományőrző utazásokkal.
0: Időjárás.
2: Részben felhős idő várható, északon és keleten időnként erősen megnövekedhet a felhőzet. Ezeken a területeken elszórtan zápor vagy eső is kialakulhat, helyenként zivatar sem kizárt. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul. Az északi szél többnyire mérsékelt marad. A folytatásban is meleg napok következnek 30 fok feletti hőmérséklettel.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: A pozsonyi D1-es autópályán megváltozott a forgalmi rend, Szenc felől érkezve az Aranyhomok és Vajnori felé tartó lehajtót előrébb hozták, így a megszokottnál korábban kell letérniük a strádáról. Radar méri a sebességet a D1-es autópályán Vedrőd mellett Nagyszombat felé. Balesetmentes utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: 6 óra 37 perc van. Júliustól ismét ingyenes mammográfiás vizsgálatra mehetnek a 40 és 44 év közötti nők is, de nem ugyanúgy, mint a 45 év felettiek. A fiatalabb korosztályba tartozóknak beutalót kell kérniük a nőgyógyásztól, és csak kijelölt szűrőközpont fogadhatja őket. Egy évvel ezelőtt még azzal indokolták az említett korosztály kivételét, hogy több lehet a téves riasztás és a fölösleges vizsgálat, mint a bizonyított haszon. A témáról dr. Nagy Tibor nőgyógyásszal Kálmán Norbert beszélgetett a legutóbbi reggeliben.
1: Tavaly a hivatalos szakmai útmutatás még azt mondta, hogy a panaszmentes 40 és 44 ebben a korosztályban tartozó nők mammográfiája orvosilag indokolatlan sugárterhelés lehet. Hát most ugyanez a vizsgálat ismét ingyenesen elérhető. Mik akkor most a szabályok, doktor úr, és hát mi változott egy év alatt?
2: Hát igazából a tavalyi évben, tavaly júliusban megváltoztatták a törvényt. A régi törvényben a megelőző kivizsgálás úgy szerepeltek, hogy 25 éves kortól minden nőnek két évente ingyenes volt a mell ultrahangos szűrése, tehát két évente elmehetett mell ultrahangra minden tünetmentes nő, és ez volt a szűrésnek az egyik módja. A másik módja pedig az volt, hogy a mammográfia 40 és 70 éves kor között két évente indokolt volt, tehát 40 éves kor fölött lényegében minden nőnek joga volt két évente mammográfiára és két évente ultrahangra. Általában 40 éves kor fölött úgy csináltuk, hogy egyik évben mammográfiára küldtük, másik évben ultrahangra, és akkor be voltak tartva a két éves intervallumok, és minden évben volt valamilyen megelőző kivizsgálás. Tavaly ezt úgy változtatták meg, hogy az ultrahangot, mint megelőző kivizsgálást a törvényből kihagyták teljesen, hivatkozva valamilyen európai uniós normákra, és hát az Európai Uniós többi tagállamra, és a mammográfiát pedig 45 évtől 75 éves korig definiálták a megelőző kivizsgálásokat két évente, mint ingyenes kivizsgálást.
1: Egy ilyen közbeékelő kérdést akkor föltennék, bár gondolhatnám, hogy ezt azért a legtöbben tudják, de nézve a statisztikákat, hogy mennyien járnak szűrésre, mégiscsak akadhatnak bizonytalanok. Mi a különbség az ultrahang és a mammográfia között?
2: Hát egyébként technikailag valószínű mindenki tudja, hogy mi a különbség. Az ultrahang az ultrahangos hullámokat használ, és a mammográfia az egy röntgenes kivizsgálás. Mindig kérdezik, hogy ha az egyikre elmegy valaki, akkor a másik szükséges-e, nem fölösleges-e. Én úgy gondolom, hogy mind a kettőnek megvan a saját előnye, meg valamilyen minimális hátránya is a másikkal szemben. Tehát vannak olyan dolgok, vannak olyan elváltozások a mellben, amit hamarabb észre lehet venni ultrahanggal, és ugyanúgy vannak olyan elváltozások is, amik mammográfiával korábban diagnosztizálhatók, ezért én úgy gondolom, hangsúlyozom, minden, amit mondok, az a személyes véleményem, és esetleg a személyes tapasztalataimra hagyatkozom. Én úgy gondolom, hogy a régi rendszer, amikor ultrahanggal is és mammográfiával is szűrtük, az szerintem ideális volt a nőknek. Arra hivatkoztak az ultrahang eltörlésénél, hogy nagyon sok esetben benig, tehát nem rossz indulatú dolgokat figyeltek ultrahanggal, és nem volt olyan nagy előnye, tehát nem volt olyan nagy százalékban kiszűrve a rossz indulatú daganatok, mint ahogy kellene. Hát amióta megszüntették a tavaly év júliusától az ultrahangokat, azóta nekem minimum 2 vagy 3 olyan paciensem van, aki elment ultrahangra úgy, hogy meg kell fizetnie természetesen, és mindegyiknél rossz indulatú daganat jött ki úgy, hogy előtte tünetmentesek voltak. Tehát én azt gondolom, hogy az ultrahangnak is megvolt a saját jelentősége.
1: Összességében ön hogy áll ehhez a változtatáshoz, hogy most már a 40 és 44 év közti nők is, tehát hogy el tudnak menni ingyenesen mammográfiára, persze, hogyha van beutaló, és úgymond indokolt. Ennek a korosztálynak az ilyen jellegű, ilyen módon intenzívebbé tett vizsgálatát jó ötletnek tartja?
2: Én úgy gondolom, hogy egy év alatt nagy valószínűséggel megmutatkozott az, hogy ebben a korosztályban is viszonylag gyakran előfordulnak ezek a betegségek, és hát gyakorlatilag semmilyen szűrés, kötelező szűrés, vagy előírt szűrés, vagy ingyenes szűrés nem volt arra, hogy ezek a betegségek időben diagnosztizálva legyenek. Hát lezajlottak biztos bizonyos tárgyalások a szakmai körökben, és végül úgy döntöttek, hogy ezt a korosztályt is be kellene venni a megelőző kivizsgálások közé. Hát hoztak egy ilyen döntést, amikor most megint egy kicsit a 40 és 45 év közötti embereket, tehát nem változtatták meg úgy a törvényt, hogy a 45 éves kort levitték 40-re, hanem a nőgyógyászokra bízzák azt, hogy a 40 éves kor fölött, függően attól, hogy van-e esetleg valami problémája annak a nőnek, esetleg tapinta valamit, fájdalmakat érez a melleiben, stb. Egy kicsit a nőgyógyászra bízták azt, hogy 40 és 45 között elküldi-e mammográfiára ezeket a pacienseket, hogyha úgy dönt a nőgyógyász, hogy elküldi, és ír beutalót hozzá, akkor ingyenesen, tehát a biztosítók térítik. Hangsúlyozom még azt, hogy csak olyan centrumokban, amit hát kineveztek mammográfiai diagnosztikai központoknak. Nálunk, én Szerdahelyen dolgozom, Szerdahelyi kórház az benne van, de például a Galántai kórházat ebből tudomásom szerint kihagyták.
1: Van egyébként ezt illetően véleménykülönbség a szakmai közösségben, hogy most akkor ez indokolt vagy indokolatlan döntés?
2: Én úgy gondolom, hogy mindenképpen indokolt az, hogy 40 éves kor fölött legyen valamilyen szűrés a nőknél. Én sajnos még mindig az az érzésem, hogy az ultrahangnak az eltörlése az nem biztos, hogy a legjobb megoldás volt, és tapasztalatból is azt tudom mondani, hogyha egy nőnek felajánlom, például idáig 45 éves kor fölött föl kellett ajánlanom, tehát kellett küldenem mammográfiára, de felajánlottam neki azt, hogy igaz, hogy az ultrahang már nem ingyenes, mivel a biztosítók a törvényben való kimaradás óta nem fizetik. Nagyon sok nő azt mondta, hogy inkább elmegy ultrahangra, és inkább megfizeti az ultrahangot, mint hogy mammográfiára menjen, ami itt nálunk egy eléggé gyakori dolog, tehát nagyon gyakran ezt választják a nők. Nem tudom, hogy más régiókban ez hogy van. Én úgy gondolom, hogy mindenképpen jó dolog az, hogy 40 éves kor fölött is van lehetőség, de én azt hiszem, hogy az ultrahangnak is meg lenne a helye ezek között, a kivizsgálások között.
1: Most ezt hallgatja, hogy 39 éves nő, akkor ő tulajdonképpen

0: nem kellett menni. Tehát a törvény az úgy szólt, hogy 45 éves korig semmi, tehát elmegy nőgyógyászhoz természetesen ott esetleg tapintással, de azt tudom mondani, hogy igazából, ha évente egy nő eljön nőgyógyászhoz, és én áttapogatom a melleit, igazából nagy esély arra, hogy én kitapintok valamit a melleiben, ami egy nagyon-nagyon kezdődő betegségre utal, tehát pár milliméteres dolgot, arra az esély eléggé kicsi. Én úgy gondolom, de a törvényben az volt, hogy 45 éves korig gyakorlatilag semmit nem kell csinálni a melleivel. Én úgy gondolom, hogy mindenképp van értelme a melleknek a vizsgálatára, úgy, hogy havonta egyszer egy nő áttapogatja a melleit, legjobb talán menstruáció alatt, akkor a legkevésbé van hormonális hatás a mellekre, végig tapogatja a melleit, és hogyha tisztálkodás közben bármikor, és ha valami olyat érez, amit előtte nem érzett, akkor jó, ha nőgyógyászhoz fordul. Természetesen ugyanúgy, ha olyan fájdalmai vannak, amik előtte nem voltak valamelyik mellében, ha mind a két mellben érez fájdalmakat, az általában hormonális hatás, de hogyha az a fájdalom valamelyik mellre korlátozódik csak, az is felvethet bizonyos gyanút. Mindenképpen ajánlatos ezeket a kivizsgálásokat saját magán elvégezni, és ha bármilyen tünetet észlel, vagy bármit kitapint, amit előtte nem tapintott, akkor nőgyógyászhoz fordulni. Én mindenkinek, aki jön megelőző kivizsgálásra, felajánlom az ultrahangot, és elmondom, hogy szerintem annak van jelentősége, és van haszna, és általában a nők el is mennek, és hát sajnos megfizetik, de elmennek ezekre a megelőző kivizsgálásokra.
1: A minisztérium radiológiai főszakértője még a tavaly a módszertani útmutatójában azzal indokolta, hogy tehát, hogy ennek a 40 és 44 éves korosztálynak ne kelljen még ezt a preventív mammográfiát biztosítani ilyen módon, hogy van ez az indokolatlan sugárterhelés. Mit gondol ez? Mennyire, nem tudom, jelentős? Már az, hogy ők ezt megjegyezték, már az sokakban fölvetheti azt, hogy hát akkor ez nem egy standard kivizsgálás? Tehát, hogy miért beszélnek itt sugárterhelésről?
0: Nézze, hát ez egy standard kivizsgálás, csak hát mint minden röntgenes kivizsgálás, a mammográfiának is van valamilyen minimális sugárterhelése természetesen, de én úgy gondolom, hogy a haszna az sokkal nagyobb, mint a rizikója ennek a hangsúlyozom minimális sugárterhelésnek, és ha 45 éves kortól 75 éves korig ez a kivizsgálás standard, a törvényben is elő van írva, hogy két évente ajánlatos, és a biztosítók meg is térítik, ha 45 éves kor fölött annak a sugárterhelésnek nincs olyan nagy rizikója, akkor én úgy gondolom, hogy a 40 éves kor fölött szintén nem olyan, tehát ugyanolyan rizikót gondolok, mint aki 45 év fölött megy, és én mondom, amit ahogy már előbb is mondtam, én úgy gondolom, hogy egy év, hogy mondjam, megfigyelés után, a törvényváltoztatás után rájöttek arra, hogy bizony ebben a korosztályban is viszonylag gyakran előfordulnak a rosszindulatú betegségek, és hogy valamilyen szűrést szükséges biztosítani ennek a korosztálynak is.
1: Végül is a leggyakoribb ráktípusról beszélünk, nem?
0: Igen, hát az egyik leggyakoribb ráktípusról, talán a leggyakoribb ráktípus a méhnyakrák és a emlőrák, de ezek azok a ráktípusok, amik megfelelő megelőzéssel, tehát ha betartja valaki az előírt kivizsgálásokat, és például a méhnyakráknál megvan csinálva a törlet a méhnyakrákról, méhnyak felszínéről és a méhnyakcsatornából, ha eljár mellultrahangra vagy kivizsgálásokra, akkor ezek a betegségek nagyon jól megelőzhetők, vagy ha nem megelőzhetők, akkor nagyon jól diagnosztizálhatók olyan stádiumba, ami teljes gyógyulást biztosít. Sajnos vannak olyan rákformák nőgyógyászatban is, mondanám példának a petefészek rákot, ami sokkal-sokkal nehezebben megelőzhető, szerencsére jóval ritkábban fordul elő.
1: Mennyire tudatosak a nők?
0: Hát én úgy gondolom, hogy viszonylag tudatosak, mert mindenkinek szinte van olyan ismerőse, rokona, barátja, aki áttesett ilyen betegségen, úgyhogy ez a rossz példa, hogy milyen gyakran előfordul ez a betegség, ez azért mindenkit egy kicsit éberen tart. Azt tudom mondani, hogy azok a nők, akik rendszeresen eljárnak nőgyógyászati megelőző kivizsgálásra, azok azt tapasztalom, hogy rendszeresen elmennek melkivizsgálásra is, és

0: kell őket különösebben rábeszélni sem, mert egyszerűen a megelőző kivizsgálás részének tartják a megelőző kivizsgálását is. Vannak nők, akik elhanyagolják mindkettőt. Azt tudom mondani, hogy nagyon nem ajánlom elhanyagolni, mert utólag, hogyha valami már kialakul, és ne egy isten olyan stádiumban van diagnosztizálva, ami már csak részben gyógyítható, vagy abszolút nem, ott már utólag nem lehet megbánni azt, hogy valaki nem járt. Meg lehet bánni, csak már nem lehet utólag változtatni azon, hogy előtte nem járt megelőző kivizsgálásra. A megelőző kivizsgálásoknak tényleg az a lényege, és ennél a betegségnél tényleg érvényes az, hogyha valaki rendszeresen jár megelőzésre, akkor szinte biztos, hogy megelőzhető, vagy nagyon jó stádiumban diagnosztizálható az a betegség.
1: Ugye most azokról beszélünk, akiknek a családjában nem volt emlőrák, mert akiknek volt a családjában előzőleg emlőrák, azok biztosan, vagy a legnagyobb valószínűséggel tisztában vannak a részletekkel, meg a dolgokkal, mert utána járnak, meg figyelmeztetve is vannak, meg hát valószínűleg ezzel a dologgal valamennyire együtt élnek. Valószínűleg azért is alacsony Szlovákiában a megelőző vizsgálatokon való részvétel, vagy szűrővizsgálatokon való részvétel, mert hát benne van az emberben az az alapfélelem, hogy mi van, ha talál valamit az orvos. Milyen arányban találnak rossz indulatú elváltozásokat, és hogyha találnak, akkor mi az eljárás, mi következik azután?
0: Hát ez, egyrészt az a félelem, hogy valamit találnak, ez mindenkiben természetesen benne van, de csak akkor nyugtathatja meg magát, ha elmegy a kivizsgálásra, és nem találunk semmit. Tehát, hogyha az a félelem, annak a félelemnek, hogy valami esetleg van, kialakul, annak benne kell lenni akkor is, hogyha elmegy a kivizsgálásra, meg akkor is, hogyha nem. Hogyha elmegy, akkor viszont egy időre megnyugodhat, hogy most nem találtak semmit, tehát 99%-os eséllyel rendben van, és nincs ott semmi olyan dolog, amiből valamilyen rossz indulatú betegség kialakul. Ha nem megy el, akkor az a félelem megmarad, és nincs kiszűrve semmilyen módon. Az, hogy milyen százalékban fordul elő, ezt nagyon nehéz statisztikailag megmondani, mert most, amikor az ultrahangok nem kötelezőek, a mammográfiától eléggé óckodnak a nők, én azt sem tudom megmondani, hogy milyen százalékban mennek el egyik vagy másik kivizsgálásra. Én azt tapasztalom, hogy azok a nők, akik eljönnek hozzám, mint megelőző kivizsgálásra, azok közül legalább 90% elmegy mell kivizsgálásra is, vagy az egyik, vagy a másikra. És hát statisztikailag, hát minden hónapban sajnos találunk olyan, van nálunk is olyan lelet, ami felveti a gyanút, az még nem biztos, hogy rossz indulatú, de felveti a gyanút, és további eljárások szükségesek. A mell betegségeknél a standard eljárás az, hogyha valamit találunk, akkor ha ultrahanggal van, akkor a mammográfia akkor ki van egészítve ultrahanggal, és hát viszonylag egyszerűen diagnosztizálható, mert hogyha valamilyen gyanús lelet van, akkor abból könnyen, ultrahangos kivizsgálás alatt könnyen minta vehető, tehát egy tűvel mintát lehet venni azokból a sejtekből, és teljesen egyértelműen diagnosztizálható, hogy azok a sejtek ott jó indulatúak, vagy rossz indulatúak-e, és aztán a végleges eredmény szerint természetesen vannak a további eljárások.
1: És ugye végére még világos határt húzzunk a hallgató kedvéért. Mikor beszélünk még megelőző vizsgálatról, és melyik az a tünet, én nem tudom, csomó váladékozás, vagy behúzódás, amelyen már nem szabad szűrési időpontra várni, hanem azonnal diagnosztikai kivizsgálást kell kérni, vagy azonnal menni orvoshoz?
0: Igen, hát ezek a tünetek, amit tetszett mondani, ez a csomót, ha kitapint valaki, ha válladékozik valamelyik, tehát valamelyik mellbimbóból válladékozás van, megváltozik a mellnek a nagysága, vagy megváltozik a formája, megváltozik a bőr a mell felszínén, vagy esetleg elkezd fájdalmat érezni, és én egy kicsit hangsúlyoznám azt, hogy ha ezek a tünetek egyoldalúak, akkor tehát valamelyik mellben mutatkoznak, csak nem mind a kettőben, akkor az mindig felveti a gyanút, és akkor mindig ajánlatos elmenni nőgyógyászhoz. Szoktam mondani azt, hogy annak az esélye, hogy egyszerre mind a két mellben kialakul valami, tehát hogy kialakul valami rosszindulatú dolog, és mind a két medben ugyanolyan tüneteket okoz, annak az esélye tényleg abszolút minimális. Ezért, hogyha valaki mind a két mellében érez fájdalmat, az nagy valószínűséggel valamilyen hormonális vagy más hatásra van. De ezért hangsúlyozom azt, hogyha egyoldali dolgok ezek, azok a tünetek, amiket előbb elmondtunk, vagy bármilyen más, amit előtte nem érzett, akkor mindenképpen ajánlatos nőgyógyászhoz fordulni.
1: Júliustól ismét változtak a mellrák szűrés szabályai. A részletekről dr. Nagy Tibor nőgyógyásszal beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget.

a lány az út jobb oldalán. Egy sárga rózsa hervadt homlokán, a szürke úton.

0: Reggeli Bábeli Vettel.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat 2026. július 13-án hétfőn, ilyenő napján. Ahogy már megszokhatták, a hét első munkanapján 4-8-kor Szilvási József jelentkezik belpolitikai összefoglalójával. 7:30 után pedig a listán polgármestere Horváth Tamás nyilatkozik a Csallóközbe tervezett szélturbinákról. Előtte még jöjjenek a hírek, a hírszerkesztő Kis Balázs.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Azerbajdzsánba látogat Peter Pellegrini államfő. Ma dönthet a Magyar Országgyűlés az alaptörvény módosításáról. Részben felhős időnk lesz 27 és 32 fok közti csúcshőmérséklettel. Jönnek a részletek. Hivatalos látogatásra Azerbajdzsánba utazik ma Peter Pellegrini köztársasági elnök. A látogatás Ilham Aliyev azeri elnök meghívására valósul meg, és folytatása a tavaly decemberi első szlovákiai azeri államfői látogatásnak. A köztársasági elnökkel együtt utazik Robert Kalinyák védelmi, Denisa Szakobá gazdasági és Matúz Sutajestok belügyminiszter, valamint a Nemzeti Bank elnöke Peter Kazimír is. A tárgyalások középpontjában az energetikai együttműködés, a szlovák export támogatása, valamint az ipari és technológiai kapcsolatok fejlesztése áll. Veronika Remišová azt szeretné, hogy a szlovák ellenzéki pártok a helyhatósági választások után megállapodást írjanak alá a közös prioritásokról. Az ellenzéki képviselő szerint ezek között a jogállamiság helyreállítása, a külpolitikai irányvonal és a gazdaság újraindítása kellene, hogy szerepeljen. Úgy véli, egy ilyen egyesség pozitív jelzés lenne a választóknak. Veronika Remišová szerint emellett fontos, hogy az ellenzék több tábort alakítson ki, és a választásokon minél kevesebb ellenzéki szavazat vesszen el. Az ellenzéknek szerinte a kormánypártok csalódott szavazóit is meg kell szólítania. Tovább folytatódnak a felújítási munkálatok a parlament épületén, jelenleg fokozatosan cserélik az épület üvegfalait, emellett a homlokzati elemek felújítása és az épület egy részének hőszigetelése is zajlik. A munkálatok összköltsége várhatóan megközelíti a 2,7 millió eurót, közölte a parlamenti hivatal sajtóosztálya. Ma dönthet a Magyar Országgyűlés az alaptörvény 17. módosításáról. Magyar Péter miniszterelnök közlése szerint a parlament elfogadja a módosító javaslatot, amely után Sulyog Tamás köztársasági elnöknek 5 nap áll rendelkezésére annak aláírására. Ha ezt nem teszi meg, megindítható ellene a megfosztási eljárás. A kormányfő korábban azt közölte, a módosítás elfogadásával megszűnik a hivatalban lévő államfő megbízatása. A rendkívüli parlamenti ülést a javaslat mielőbbi megtárgyalása miatt hívták össze. Donald Trump amerikai elnök szerint az Egyesült Államok súlyos csapást mért Iránra, válaszul a hormuzi szorosban történt iráni támadásokra. A CNN-nek adott interjúban azt mondta, Washington és Teherán a hétvégén közel állt egy megállapodáshoz, de Irán szerinte ezt követően dróntámadást hajtott végre egy hajó ellen. Közben az iráni forradalmi gárda bejelentette, hogy a hormuzi szorost határozatlan időre lezárja. Mintegy 300 embert evakuáltak egy Párizs melletti zsinagóga környékéről, miután egy gyanús járművet találtak a helyszínen. A rendőrség az autóban egy gépkarabélyt és egy pisztolyt foglalt le, robbanószert azonban nem találtak. A francia terrorellenes ügyészség nyomozást indított terrorcselekmény előkészítésének gyanúja miatt. A hatóságok szerint az autó feltehetően lopott volt.
0: Időjárás.
2: Részben felhős idő várható, északon és keleten időnként erősen megnövekedhet a felhőzet, ezeken a területeken elszórtan zápor vagy eső is kialakulhat, helyenként zivatar sem kizárt. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, az északi szél többnyire mérsékelt marad, a folytatásban is meleg napok következnek 30 fok feletti hőmérséklettel.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Egy műszaki hibás kis teherautó vesztegel a D1-esen a Cservenyéki pihenőhely előtt Trencsén irányából. Élénk a forgalom a fővárosba vezető főutakon, mobil radar cirkál az úton, hogy lefülelje a gyorshajtókat Pöstjén és Nagyszombat között az autópályán. Legyenek óvatosak, ha volán mögé ülnek, jó utat!
3: Zöld hullám 0800 900 800.

0: Gáldi Lászlóról. Labdarúgó világbajnokság 2026.
1: Már csak 4 válogatott maradt versenyben a tengeren túli futball VB-n. A vasárnapi és a hétfői szünnap után kedden és szerdán bonyolítják le az elődöntő mérkőzéseit. Holnap Dallasban 21 órától a legutóbb ezüstérmes Franciaország, az Európa-bajnok Spanyolországgal, egy nappal később Atlantában szintén 21 órától pedig a címvédő Argentina Angliával mérkőzik a fináléba kerülését. A történelem során először a FIFA világranglista első 4 helyezettje jutott elődöntőbe. A statisztikai elemzéssel foglalkozó brit optacég szuperszámítógépe az elődöntők előtt is a francia válogatottat tartja az első számú favoritnak a világbajnokság megnyerésére. A VB kezdete előtt viszont Spanyolország volt a fő favorit. Gianni Infantino, a FIFA elnöke kijelentette, 100%-ig elégedett vagyok, hatalmas siker a 48 csapatos világbajnokság, mondta a svájci olasz sportvezető, aki a további létszámemelés sem zárta ki, és megemlítette a VB 64 csapatosra bővítésének lehetőségét. Ennyit a futball világbajnokságról, egyéb sporthírek. Az élvonalban szereplő komáromi labdarúgó csapat leigazolta Branislav Pindrochot. A 34 éves kapus az utóbbi években a lengyel élvonalban védett. Előkészületi labdarúgó mérkőzésen Slavia Praha Ruzsomberok 3-0. A Samuel Balázs Botek Ádám szlovákiai kajakpáros ezüstérmet harcolt ki 500 méteren a kajakkenu világkupa 3. montreáli állomásán. A magyarországi versenyzők vasárnap 3 arany, 1-1 ezüst és bronzérmet szereztek. Ezüstérmes lett a Léman Csongor, Szalai Fanni, Dévai Márk, Kropko Márta összetételű magyar csapat a triatlonosok hamburgi vegyesváltó világbajnokságán. A világ első olasz Jannik Sinner megvédte címét férfi egyesben a wimbledoni teniszbajnokságon, miután a tegnapi döntőben szett hátrányból fordítva 6-7-7-6-6-3-6-4 arányban legyőzte a német Alexander Zverevet. Pályafutása 30. trófeája és 5. Grand Slam serlege mellé 3,6 millió fontot kapott. Piros Zsombor 6-1-7-6 arányban nyert a francia Titon Drogé ellen a romániai Jászvásáron rendezett Challenger teniszviadal döntőjében. Antal Dávid 50 pillangón, Pápai Olivér pedig 400 gyorsan ezüstérmet harcolt ki az úszók müncheni ifjúsági Európa-bajnokságán. A magyar válogatott bravúros teljesítménnyel bronzérmet szerzett az U18-as női röplabda Európa-bajnokságon, miután az elődöntőben 3-1-re kikapott a törököktől, a bronzmeccsen viszont 3-1 arányban verte a franciákat. A holland Mathieu van der Poel nyerte a Tour de France országúti kerékpáros körverseny 9. útszakaszát, amelyen nem történt változás az összetett élcsoportjában. A szlovén Tadej Pogacar továbbra is 2 perc 42 másodperces előnnyel vezet. Mindkét futamot megnyerte a címvédő és 7-szeres Európa-bajnok Kis Norbert, a gyorsasági kamion EB idei 3. állomásának vasárnapi napján a Nürburgringen, ezzel tovább növelte az előnyét az összetettben. A spanyol Marc Márquez nyerte a gyorsasági motoros világbajnokság MotoGP kategóriájának küzdelmeit a német nagydíjon, és VB összetettben 18 pontra megközelítette az élen álló honfitársát, Jorge Martint.
2: 7 óra 14 perc van, és mi megyünk is tovább. Mennyire volt sikeres az idei Szent Ciril és Metód napi ünnepség? Hol tartunk a Kuciak gyilkossággal kapcsolatos perben, és miből telik majd a kormánynak a kórház felújításokra, aminek hírét már belengedték a kormánytagok? Hétfő lévén szokásos belpolitikai összefoglalónk következik. Köszöntöm a vonalban Szilvási József újságírót. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok! Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat és a műsorvezetőt.
2: Egy hete tartották a Szent Ciril és Metód napi ünnepséget a Dévényi várban, az eseményen csak meghívott vendégek vehettek részt, és azt a közszolgálati televízió is közvetítette. Mennyire volt sikeres az idei ünnepség?
3: Hát a Robert Fico szempontjából igen, de ha tárgyilagosan állítjuk és elemezzük a történteket, akkor azt kell mondani, hogy hát eléggé szürkén sikerült ez a rendezvény, és az érdeklődés sem volt jelentős, mivel felmérések szerint a szlovák köztelevízió, amely élőben közvetítette a válást, 7%-a, a nézők 7%-a tekintette meg, tehát valamennyivel több, mint 700 000, ami semmiképpen sem nagy szám. El kell mondani azt, hogy Robert Fico hosszú évek óta próbálkozik abban azért, hogy a nemzet emlékezetében sokkal nagyobb hangsúly és szerepet kapjon Szent Ciril és Szent Metód, és ennek jegyében rendezték meg most is az emlékünnepséget. Volt idő, amikor Robert Fico azt állította, hogy a ószlovákok királya Svetopluk volt, aztán a neves szlovák történészek megszáfolták ezt a dilettáns állítást, mert ugye Svetopluk a nagymorvált fejedelem volt, tehát semmiképpen sem lehetett a ószlovákok királya, nem is voltak ószlovákok, ahogy Fico próbálkozott említeni. Aztán azt mondta, hogy a nemzet emlékezetében Ciril és Metód a nemes hagyományoknak a folytatója, jelenleg nem pedig Szent István király, vagy pedig a cseh Vencel király. Ezt is eléggé cáfolják a tények, hiszen ugye a szlovákság jelentős része a történelmi Magyarországon ugyancsak katolikus vallásra tért át, tehát keleten voltak ugyan pravoszlávok, meg vannak is, meg görög keletiek, de a szlovákság jelentős része katolikus lett, úgy, mint a magyarok is abban az időben. Később aztán luteránusok, meg más protestáns vallások, de hát ez már jóval későbbi történet. Visszatérve eredetihez, tehát Robert Fico most úgy próbálta beállítani, hogy valóban a Ciril és Metód úgy, hogy a szlovák alkotmánynak a preambulumában van, a Ciril és Metód hagyományait követik, és így építette fel a mostani beszédét. El kell mondani azt, hogy sokan bírálták a szlovák kormányfőt, hogy ezen az ünnepségen csak meghívottak lehetnek részt, azok se jöttek el mindannyian, mert láthattuk, hogy elég sok volt az üres szék. Az ellenzéket sem hívták meg, kivéve Martin Dubécit, aki ugyebár a parlament egyik alelnöke, de ő meg nem jelent meg a rendezvényen. A beszédet igyekezett finomra hangolni Robert Fico, és nem volt különösebb indok arra, meg kedvesen, hogy bírálja az ellenzéket, de hát nem bírta ki, mert több esetben azt mondta, hogy vannak Szlovákiában olyan személyek, olyan pártok, akik, illetve amelyek a szlovákiának rosszat akarnak, és nem ismerik el, milyen érdemeje és milyen történelmi emlékezete van Szlovákiának. Aztán egy jelképként megemlítette, ami nagyon érdekes rész volt, a Hrušovaniban levő tölgyfát. Tudni kell, hogy Robert Fico ugye ebben a faluban született, amely közel van Napolcsánhoz, és itt őriznek egy hatalmas tölgyfát, amely a minimum 300, egyesek szerint 500 éves, és ezt tartotta jelképnek Robert Fico azért, hogy a szlovákságnak milyen történelme van, ami teljesen rendben lenne, ha nem lennének ott olyan padok a tölgyfa alatt, amelyen a Smernek meg a Smerifjúsági Szervezetének, a fiat ifjú szociáldemokratáknak a logói szerepelnének, tehát Robert Fico ezt a tölgyfát is igyekezett kisajátítani. El kell tehát mondani azt, hogy ez a rendezvény a múlt vasárnap, tehát július 5-i rendezvény azért nem volt sikeres, mert tulajdonképpen a lakosság nem vehetett részt ezen az ünnepségen. Sokkal inkább jelentős, ami Csehországban történt, ott is megünnepelték Ciril és Metód Velehradban. Nagyon sikeresen egyesítették a egyházi és a társadalmi jellegét a rendezvénynek. Több mint 20 ezer zarándok érkezett a morvaországi helyszínre, de ott voltak a politikusok, civil szervezeteknek a vezető is, tehát úgy vélem, hogy példát vehetnénk a csehektől, így kellene megünnepelni civiles metódot, hogy jöjjenek el a polgárok is, nem kell félni, vagy nem kell tartani tőlük, és akkor sokkal valóban nemzeti jellegű, vagy pedig még annál is séjesebb, tehát országos jellegű lehetne a civiles metódnak a megemlékezése, amely, mint említettem, idén nem nagyon sikerült.
2: A napokban újra bíróság elé állt Andruskó Zoltán, illetve Peter Tóth. Hol tartunk a Kuciak gyilkossággal kapcsolatos perben?
3: A Ján Kuciakot 2018. február 21-én ölték meg a Galántai járásban levő nagybácsédon, a lakásunk, a házunkban, és azóta is tart a vizsgálat, annyira előre haladott a nyomozás, hogy már letartóztatták, és már a jogerős ítélete el is ítélték a gyilkosokat, a komáromi illetőségi gyilkosokat, és az egésznek a megszervezőit, Alina Susovát, illetve Andruskó Zoltánt, akit most újra elővettek, és bizonyos állításait iparkodtak tisztázni. Arról van szó, hogy találtak egy levelet, amely Andruskónak már régen megvolt, de a nyomozás úgy látszik, nem tulajdonított neki nagy jelentőséget, vagy pedig a Marek Para, aki ugye a Kocsernek a védőügyvédje, egyébként a Robert Fiszó tanácsadója is, ő azt állította, hogy ez a levél hamisítvány. Ebben a levélben az van, hogy 2018. januárjában Andruskó Zoltán Zsuzsovától felvett 20 ezer eurót azért, hogy szervezze meg elsősorban Maros Zsilinka főügyésznek a meggyilkolását, azután pedig Ján Kuciak eltávolítását, és amikor azt mondta, hogy gondolkodott egy ideig, vissza akarta adni a pénzt, akkor Zsuzsová állítólag azt állította neki, hogy ezek a pénzek Kocsner illetik meg, ő adta ezt a pénzt, és hogyha nem teljesítik a kérését, vagy a követelését, akkor őket is megöli. Tehát ez a levél szerintem fontos tény lehet a tárgyalások további menetében. Tudni kell azt, hogy ugye egyszer már felmentették a vádaló Marian Kocsnert, akit azt állítják, hogy ő szervezte meg az egész gyilkosságot, tehát a Ján Kuciak és jegyesének Martina Kusnéromának a meggyilkolását, de egyelőre nincs bizonyíték, ezért Ruzsana Szabová bírónő felmentette a vádaló Marian Kocsnert, a ma legfelsőbb bíróság újra tárgyalás rendelt el, ez zajlik most, és ezen hallgatták meg Andruskó Zoltánnak azt a levelét, amely előkerült, és mint említettem, állítása szerint 2018. januárjában írta meg, attól tartva, hogy ha nem teljesíti a kérelmet, vagy a követelést, vagyis Maros Zsilinka, illetve Ján Kuciak és jegyesének a meggyilkolását, akkor őt fogják eltenni lábalól. Ez a helyzet, ha per folytatódik, meglátjuk, hogy mi lesz a további menet. El kell mondani, hogy Szlovákiában több súlyos bűnesetesen derült fény, például Ludmila Szervanovát 50 évvel ezelőtt ölték meg egy fiatal egyetemistát. Máig ugyan elítéltek több nyitrai személy, de ők azt állítják, hogy nem ők a gyilkosok. Jelenleg a hazugságvizsgáló gép alá vetették magukat, és egy amerikai szakértő jött el, hogy megnézte az eredményt, és kiderült, hogy valóban nem hazudtak. Egyelőre azonban jogerős ítélettel a börtönbüntetést töltik. A másik ilyen esetben Daniel Tuki egyetemista volt, aki 2005-ben öltek meg, de máig nem tudni, hogy hivatalosan, hogy ki a gyilkos. Tehát ilyen esetek vannak Szlovákiában, sajnos ide tartozik az említett fiatalok nyomozó újságíró és jegyesének a meggyilkolása is. Itt sem tudjuk, hogy ki volt az egésznek a megrendelője, mert ez nem világos, a gyilkosok, mint említettem, már tudjuk.
2: Térjünk át harmadik témánkra. Pár nappal ezelőtt rendkívüli hőségeket éltünk meg, és nem kizárt, hogy a nyár folyamán még lesznek ilyen napok. A hőséggel pedig a kórházaknak is meggyúlt a bajuk. Hallani lehetett a hírekben, hogy jó néhány kórházban nincs klíma. A kormány eközben kórházak felújításáról beszél, de kérdés az, miből lesz erre pénz, mivel az uniós források erre csak részben jelentenek megoldást.
3: Így van, ahogyan állítja ez a helyzet ebben a pillanatban. El kell mondani azt, hogy ugye mindannyian tapasztaltuk, mekkora hőhullám kánikula zúdult Szlovákiára is az elmúlt hetekben, júniusban, és nem kizárt, hogy ez e héten, vagy pedig a továbbiakban folytatódik. és bizony nagyon sok ilyen valóságos rémtörténetet lehetett olvasni azokról, akik a betegekről, akik a kórházban voltak, és sokkal nagyobb szenvedést kellett átélniük, mint akik nekünk, akik ugye már legalább szabadon mozoghattunk és iparkodhattunk, vagy klíma, tehát légkondicionáló segítségével, vagy máshoz ütenie az állapotokat. A kórházban ez nem így volt, például a Ruzsinovi kórház egyik kórtermében 41 fokot mértek, és több személy rosszul lett, borogatást kellett tenniük a nyakukra, sőt, mi az egészségügyi személyzet is nehezen viselte, volt egy nővér, aki szintén rosszul lett, többen a műtés közben, ugyanis a kiában van légkondicionáló, a gépek elég nagy meleget árasztanak. Tehát az a helyzet, hogy ebben a pillanatban nagyon kevés helyen van klíma a kórházakban, és sajnos magyar lakta vidéken Komáromtól Királyhelmecig sincs. Most megkérdezték Robert Kalinyáktól, hogy milyen helyzet, ő azt mondta, hogy cinikusan, hát ő is izzad, Kamil Sasko, egészségügyi miniszter pedig azt állította, hogy dönteni kellene arról, hogy valójában mágneses rezonanciát akarnak venni a kórházat, vagy pedig a légkondicionáló berendezést, ami eléggé szintén cinikus megállapítás, mert mind a kettő kellene a kórházakban. Robert Kalinyák azt mondta, hogy négy kórház indult el, a négy kórház építését tervezik, ahol modern eszközök lesznek, többek között légkondicionálók, vagyis klíma is. Ez a beterjesi, azután a Túró-Szentmártoni, a Beszterce-bánya és a pozsonyi kórház. Egyelőre ott tartunk ezeknél, már a pozsonyi néhány, még a ott se a Pozsony-Szőlősinél, hanem a másik három kórháznál, hogy a falakat már felhúzták, és ennek az összegét az Európai Unió hajreállítási alapjából fogják fizetni. A másik dolog az, hogy valóban az a helyzet, hogy viszont a továbbiakban nincs semmiféle válasz arra, hogy miből felezik a további eurómilliárdokat. Ezért várjuk érdeklődéssel a költségvetést, amelyben mindenképpen szerepelnie lesz kell, hogy mi lesz ennek a négy kórháznak a sorsa. Valóban felépül legalább három éven belül, mert akkor sokat segíthetnek a szlovákiai betegeken. Ez a helyzet jelenleg országunkban.
2: Mennyire volt sikeres az idei Szent Cirilis metodnapi ünnepség? Hol tartunk a Kuciak gyilkossággal kapcsolatos perben? És miből telik majd a kormánynak a kórház felújításokra, amit már belengedtek a kormánytagok? Hételei belpolitikai összefoglalónkat hallották Szilvási József újságírótól. Köszönöm a beszélgetést.
3: Én köszönöm a lehetőséget, de erős napot kívánok mindenkinek.

0: Utazási kisokos Kis Bartolos Évával.
1: Tunézia aranyló homokos tengerpartjai és az egzotikus sivatagi tájak sok turistát vonzanak, de az észak-afrikai kultúra tartogat meglepetéseket. Ha ellátogatunk egy helyi medinába, vagyis a hagyományos piacra, az alkudozás kötelező rituálé. Ha az elsőként mondott árat azonnal kifizetjük, a kereskedő szinte megsértődik, mert megfosztjuk őt a játék örömétől. Az arany középút az, ha a kikiáltási ár harmadáig, feléig megyünk le, és onnan közelítünk egymáshoz. Viszont van egy nagyon fontos, íratlan szabály. Ha alkudozni kezdünk, és az eladó elfogadja az általunk ajánlott végső árat, akkor már morális kötelességünk megvenni a terméket. A visszalépés ilyenkor hatalmas tiszteletlenség. Ha pedig a sivatagban teve hátra ülnénk, a felszállás előtt tisztázzuk, hogy a kialkudott ár a leszállást is tartalmazza-e. Előfordul ugyanis az a klasszikus trükk, hogy a felülés ingyen van vagy olcsó, de a teve tulajdonosa csak vaskos pluszpénzért hajlandó letérdeltetni az állatot, hogy le tudjunk jönni róla.

0: reggeli Bábeli Vettel.
1: Jó reggelt kívánok a Pátria Rádió hallgatóinak! Június 24-én káoszba fulladt az a pozsonyi nyilvános meghallgatás, ahol a gazdasági minisztérium képviselői és a lakosság eszmét cserélhetett volna a Dél-Szlovákiában tervezett szélturbinákról. A múlt héten csütörtökön egy újabb találkozóra került sor, de az indulatok a téma körül nem csitulnak. Erről lesz szó a regionális hírek után, most Kis Balázs következik.
2: Megnyitották Pozsonyban a Duna partján a ligetfalui oldalon található Staré Lido vízparti parkot. A felújított terület a tervezett, több mint 20 km hosszú pozsonyi Dunaparti park első elkészült része. Az egykor elhanyagolt területet megtisztították, természetes sétányokat, padokat, játszóelemeket és tűzrakóhelyeket alakítottak ki. A város szerint a mintegy 400 méteres szakasz fontos lépés a teljes Dunai park megvalósítására. Felé. Minden készen áll az autóbuszállomás átépítésének megkezdésére, tájékoztatott az érsekújvári polgármesteri hivatal, már az előkészítő munkák során is útlezárásokra és forgalomelterelésre volt szükség. A város minden adminisztratív, jogi és technikai feltételt teljesített, már csak arra vár, hogy a közlekedési minisztériumban aláírják a szerződést. Érsekújvárban az elmúlt évek egyik legnagyobb közterületi beruházása több mint 6,4 millió eurós külső támogatással valósul meg. A munka körülbelül 15 hónapon át tart, az átadásra 2028-ban kerülhet sor. Telefonos csalás áldozata lett a rozsnyói járásban található Betlér önkormányzata, amelynek bankszámláiról több mint 110 ezer eurót utaltak át ismeretlen elkövetők. A rendőrség csalás gyanúja miatt büntetőeljárást indított. A csalók rendőrségi nyomozónak, illetve a Szlovák Nemzeti Bank munkatársának adták ki magukat, és azzal vették rá az önkormányzat képviselőjét több átutalás végrehajtására, hogy a község pénzeszközeit állítólagos visszaélésektől kell megvédeni. A rendőrség közlése szerint a kár meghaladja a 110 ezer eurót, ugyanakkor a banki reklamációknak köszönhetően mintegy 20 ezer eurót sikerült visszaszerezni. Ünnepélyesen útnak indították Kassáról a nyári retrovonat projekt második nosztalgia vonatát. A szerelvény ezúttal Szalóc és Betlér felé vette az irányt. A nagy érdeklődés miatt a szervezők egy plusz kocsival bővítették a vonatot. A különleges turisztikai járatok minden szombaton Kassa megye egy-egy újabb térségébe viszik az utasokat, kerékpárosokat is fogadva. A program célja a régió felfedezése, környezetbarát, hagyományőrző utazásokkal.
0: Időjárás.
2: Részben felhős idő várható, északon és keleten időnként erősen megnövekedhet a felhőzet. Ezeken a területeken elszórtan zápor vagy eső is kialakulhat, helyenként zivatar sem kizárt. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul. Az északi szél többnyire mérsékelt marad. A folytatásban is meleg napok következnek 30 fok feletti hőmérséklettel.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Egy műszaki hibás kis teherautó vesztegel a D1-esen a Cservenyéki pihenőhely előtt Trencsény irányából. Élénk a forgalom a fővárosba vezető főutakon, mobil radar cirkál az úton, hogy lefülelje a gyorshajtókat Pöstjén és Nagyszombat között az autópályán. Legyenek óvatosak, ha volán mögé ülnek, jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.
3: Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: 7 óra 38 perc van. Az elmúlt napok eseményei is bizonyítják, hogy a szélerőművek telepítésének terve Dél-Szlovákiában erős indulatokat vált ki a polgárokból és az érintett település vezetőkből is. Csütörtökön a pozsonyi Éheba épületében hirdették meg az ezzel kapcsolatos nyilvános vitát, ahol több mint 1000 ember jelent meg. A polgárok az egészségüket és a környezetet féltik. A nyilvánosság bírálja a kormányt, amiért nem kommunikál rendesen az érintettekkel. A polgármesterek nehezményezik, hogy semmilyen hivatalos értesítést nem kaptak a tervezett szélturbinákkal kapcsolatban. Az őszi megyei és helyhatósági választásokhoz közeledve pedig ez az ügy a politikai pártok közötti harc egyik fontos témájává válhat. Erről kérdeztem az egyik érintett csallóközi település Alistál polgármesterét, Horváth Tamást. Az interjút pénteken, július 10-én rögzítettük. Maga Alistál község mennyire érintett a szélturbinák kapcsán?
1: A zónák, amiket kijelölt a minisztérium, tehát ott érintettek vagyunk a Várkony-Alistál vonalon, de ott 8 falu érintett benne: Várkony, Pódafa, Albár, Alistál, Padány, Ekecs, Mad és Pódafa. Tehát a Várkony-Alistál tengelyben 8 falu érintett, aminél mi a Maddal vagyunk kataszterileg határosak, és akkor ott azon a részen lenne tudomásom szerint 2 darab szélturbina, ami Alistál kataszteréval lenne. Nincs engedély adva még egyelőre semmire. Ez már egy másik forduló, elnézést kérek, még visszatérek egy picit a tavalyi évhez. 2025. szeptemberében volt egy engedélyeztetési folyamat, ahol Alistál igaz nem volt érintett, de kataszterileg a Mad, ott egy másik tengely volt, ott volt egy Várkony Mad, Padány, Bős tengely, ott akartak létesíteni 6 vagy 8 szélturbinát, és az tavaly 2025. szeptemberében volt, ahol a Alistál község önkormányzata határozata már akkor elutasította, hogy a mi kataszterunk mellé se telepítsenek szélturbinát, tehát már ott egy önkormányzati határozattal mi ezt a fajta, az egy véleményeztetésen volt egy projekt. És mivel hogy szomszédos kataszter Maddal és Padánnyal, mi ott már akkor léptünk egyet, hogy mi még a kataszterunk közelébe se szeretnénk egy ilyen szélturbinát, és tudom, hogy a padányi polgármester úr is meglepődéssel fogadtam, elő se volt, tehát már abban a tavalyiban se volt, hogy Padányt megkérdezték volna, hogy szeretne oda. Ez egy magánbefektetés volt, annyit tudtunk róla, hogy egy magán cég befektetési részeként akarta a szélturbinákat. Tudomásom szerint Mad községnél ott van valami 2009-es szerződés, vagy 10-es szerződés, valami van, valami a visszamlegesen évekkel. Van egy elfogadott szerződés a szélturbinákra, ugye, de engedélyezett is folyamatnál minden szomszédos település hozzászólhat, már mindenkit megkérdeznek. Úgyhogy mi akkor már elutasítottuk, ez a tavaly 2025 szeptemberi dátumot írunk, és 2026 június végére egy SMS-t kaptam, tehát még csak az se, hogy valaki valamit hivatalosan a községet megkereste volna. Egyik kollégám küldött át egy SMS-t, hogy ezek a akcelerációs zónák, vagy hogyan is nevezném őket, hogy ennek a részeként a Várkony-Alistál tengelyen szintén, ahogy említettem, ez a 7 falu részeseként, hogy szélturbinákat szeretnének telepíteni, és szám szerint 18-at. Úgyhogy itt jött megint egy határozat, tehát Alistál község önkormányzata, mivel hogy nincs megkeresés részünkre, tehát a község részére, mint építkezési hivatal, ugye mi vagyunk az építkezési hivatal, így ehhez per pillanat, ami a lehetőségünkhez adott, meg a törvényből adódóan, a község önkormányzata június 30-ai keltezéssel, mert július 1-jéig lehetett véleményt formálni, június 30-án elfogadott határozat értelmében mi elutasítjuk, ez viszont már a kataszterben lenne, tehát a Alistál község kataszterében lenne 2 darab szélturbina, elutasítjuk a mindennemű építését a kataszterunkba ennek a szélturbináknak.
0: Mennyire lenne közel ez a szélturbina a lakott területhez?
1: Én amit néztem, vagy ami információmon, vagy ahogy utána jártunk, ez egy 8-900 méterre van az utolsó. Úgy írják, hogy az utolsó lakott ház, tehát a főút melletti ház, a lakott háztól 800-900 méterre lenne. Valójában ez a távolság is most kijelentve 8-900 méter, tehát azt mondjuk 1 kilométer, de viszont ez a szélturbina, ahogy én olvasom paramétereit, 260 méter magasan lenne, ami nem a 900 méter, tehát az egy elenyésző tulajdonság itt a Csallóköznek a Pozsontól, nem tudom meddig a síkvidéken ellátni ezt a 260 méteres szélturbinát, minden. Ahol látnák.
0: És ha ugye látjuk mondjuk a határ mentén Magyarországon vagy Ausztriában ezeket a szélturbinákat, akkor azért ezek nem a lakott területek közelében vannak, tehát így a semmi közepén, hogy úgy mondjam, tehát ehhez képest sokkal közelebb telepítenék őket, ugyebár.
1: Igen, a lakott településekhez közel, és a Közép-Európa egyik legnagyobb vízkészletére szeretnék ezt rátelepíteni, ami számomra egyik az, hogy érthetetlen, a másik az, hogy közösség képviseletében egy közösség élene számunkra elfogadhatatlan, hogy a Csarnok összívébe, ahol a Várkony Alistál tengelyen, ez szintén alátámasztva statisztikailag, és én ezt, tehát utána is jártunk, Közép-Európa egyik legjobb minőségű vízkészlete van, tehát a falu környékében van 5-6 olyan tó, ami az 5-ös fokozatúban van, tehát a tájegységvédelem, a állatvédelem, a környezetvédelemben az 5-ös fokozatban van, tehát számunkra érthetetlen, hogy ki is akarna, vagy miért ez a lokalitás van kitippelve arra, hogy szélturbinákat telepítsenek. És ugyanígy megemlítem a Várkony Albár vonal, tehát itt a Csarnokközi szívébe a legértékesebb szántóföld, és Közép-Európa egyik legjobb minőségű ivóvízkészletén ülünk, ami világviszonylatban kimerem jelenteni úgy, mint a Közel-Keleten a olaj, ami azt mondják a fekete arany, na mi egy aranyon, mi egy gyémánton ülünk, mert az emberiség számára létfontosságú dologról beszélünk, egy ivóvízkészletről beszélünk.
0: És ugye az összes érintett település polgármestere egyetért abban, hogy nem akarja ezeket a turbinákat. Mi a helyzet a lakossággal? Ők milyen visszhangokat kap tőlük? Ők mit gondolnak erről? Mert azért a téma eléggé rezonál a médiában is.
1: A lakosság részéről is szintén az önkormányzaton volt képviselet a lakosság részéről, és a lakosság is együttetően elutasítóan áll a szélturbinákhoz. Úgyhogy karöltve maga a Listák község lakosaival, a képviselettel, önkormányzattal karöltve egységes állásponton vagyunk, hogy elutasítunk minden szélturbina telepítését a Listák község kataszterébe.
0: És mi az, amit még tehetnek? Ugye most volt egy gyűlés csütörtökön, és előtte is volt egy gyűlés Pozsonyba, ami eléggé botrányosra sikeredett, ugye végül be se fértek az emberek, tehát nyilván az érdeklődés is nagy. Egy minisztérium képviselői hirdették meg ezt a nyilvános meghallgatást, ahová elmehettek az emberek is. Nem igazán volt szó konkrét érvekről, inkább azt látni, hogy bizonyos politikai pártok is próbálják kihasználni ezt a témát, és az emberek pedig szintén pánikban vannak, mert nem értenek egyet. Tehát maga ez a kommunikáció, ez a vita is nem igazán arról szól, amiről kellene, hogyan értékeli. Ön is említette, hogy mondjuk település vezetőként nem is kapott hivatalos levelet arról, vagy értesítést, hogy lenne egy ilyen projekt. Szóval hogy értékeli ezt a kommunikációt?
1: Minden alkalommal elmondom, hogy se a járási hivatal, ugyanis kapcsolatban vagyunk a járási hivatal környezetvédelmi osztálynak az igazgatónőjével Dunaszerdahelyen, és az adott települések is nem kaptak semmilyen értesítést. A Pozsonyba a 9. helyi

0: Azért ez nem állja meg a helyét. Mi nem vagyunk a zöld energia ellen. Tehát ezt ki kell, hogy hangsúlyozzam, hogy nem vagyunk a zöld energia ellen, de a helyszín az nem jó erre a zöld energiára. Holott mindjárt hozzáteszek még egy gondolatomat, hogy a bőzsi vízi erőmű itt van mellettünk 20 kilométerre. Tehát az is utána járva akkora kapacitással bír a zöld energia terén, tehát a villanhasználat, ami egyszerűen a tudomásom szerint 35-40%-on működik a bőzsi vízi erőmű. Tehát nincs kihasználva kapacitása sem, mert a villamos energia többletünk van. Sőt, elindították az atomerőművet, most a negyedik blokkot, ugye, ha jól tudom, a Mohi atomerőművet elindították, és olvasom, hogy Szlovákia az unión belül energia nagy hatalommá vált. Tehát akkor a villany többletünk, vagy a termelése az országnak, hogy ez is első lépésként, ezt se értsük, ugye, hogy akkor miért még plusz hozzá a szélerőmű. A másik az, hogy még ide hozzátenném a paramétereket, hogy tetszett említeni, a határ mellett 110 és 120 méteresek azok a szélerőműveket, amiket mikor átmegyünk a határon látunk. Tehát ezek a szélerőművek viszont a duplájára 260 méterre vannak, tehát ezek még magasabbak, amit már most az új normák szerint előírnak, hogy 260 méter magas. Én adtam nyilatkozatokat különböző portáloknak, és a médiában is múlt héten volt egy sajtótájékoztató a listálon, és ott úgy volt a helyszín is kiválasztva, hogy az a listál templom 32 méter, tehát hogy jelképezzük, hogy milyen óriási magasságokban megy, tehát 8-szor nagyobb, mint az a listáli templom. Úgyhogy ez elképesztő egy monstrum, ami még egyszer kijelentve nem itt a legértékesebb földön, legértékesebb talaj, legértékesebb szántók, legértékesebb a mezőgazdaság. Itt vagyunk, ebből élünk, az állattenyésztésből, a mezőgazdaságból, Csallóköz szívébe a vízkészlet. De visszatérek az eredeti gondolatomhoz, vagy az eredeti kérdéshez, amit őt föltett. Igen, ez a nyilvános átértékelése a projektnak, hogy észérveket is volt, ahol hallottam észérveket, de igen, valahol azt érzi az ember, hogy az elsőnél, ahol volt egy hatalmas káosz, hogy az ember már azt se tudta, hogy mi történik körülötte, bekiabálások, egy káosz, amit aztán félbeszakítottak. A tegnapi nátén szintén voltak hangadók, aki most ezt a politikai szeret egy picit ki akarja fogni abból a bizonyos vitorlából, az megragad minden ilyen alkalmat, és akkor elmegy, és akkor mondja, igen, vannak bizonyos dezinformációk is benne, az emberek ugye arra azért napi életben és a napi munkánkban tapasztaljuk, hogy a dezinformáció az egy hatalmas erővel bíró dolog. És én ezúttal is tényleg mindenkinek az a kérésem és az a kívánságom mindenki felé, hogy még mielőtt bármit nyilatkozunk, győződjünk meg azokról a tényekről, amik ott vannak, és utána nyilatkozunk valamit. De az a tegnapi számomra is úgy jött le, hogy ez kicsi hírverés azoknak az embereknek, akik valamit a jövőre elképzelnek a politikai életbe.
1: Ugye a tényeknél kell maradni, de nem igazán látunk vagy olvasunk egy ilyen átfogó elemzést arról, hogy milyen hatásai lennének ennek a szélerőműnek. Ugye ön is említette, hogy maga az ország sincs rászorulva arra, hogy még több energiát termeljen. Ráadásul vannak olyan szakértői vélemények, hogy egyáltalán nem erre a síkvidékre valók ezek a szélerőművek, tehát tengerpartra, hegyesebb vidékekre. A lakosság is ellenzi, a települések is ellenzik. Tehát úgy tűnik, hogy nem igazán van érv amellett. Mégis valakinek ez nyilván érdeke, hogy ez itt fölépüljön. Tehát milyen érvet hallott, amiről úgy gondolja, hogy esetleg megállná a helyét, hogy itt a hely ezeknek a szélerőműveknek?
0: Ilyet nem igen hallottam, nem tudok ilyen úgynevezett kapaszkodót mondani, hogy miért is az érv, hogy miért kellene, hogy az itt megépüljön. Nem hallottam ilyen érvet. Minden, még a józan parasztész is azt mondja, hogy nem ide való, tehát azért itt a turizmusunkat, az életünket Csalló közben nem engedjük tönkretenni azzal, hogy itt egy óriási lapátok fognak, vagy nem tudom, szélturbinák fognak keringeni, és másik oldalon viszont oké, hogy síkvidéken élünk, de visszatekintve az elmúlt napokat, hónapokat, azért az ember polgármesterként minden nap az adott környezetét figyeli, és próbál fölkészülni minden nap arról, hogy mi merre és miképp történik a regionális, a szélesebb politikai spektrumokon, és körben még az időjárást is figyeljük, tehát mindennel foglalkozunk, és itt jön elő egy érdekes adat, hogy a Csalló közben az átlag kilométer sebességű szél az 8 km per nap. Tehát nap óránként, de naponta így mértek egy átlagot. Na most ez a szélturbina, ez kell, hogy 22 km, akkor ad le olyan bizonyos mennyiségű termelést, ami megérné. Tehát azt se értsük meg, hogy miért ide, holott nincs meg az a szélerőség. Tehát minden érv ellene szól, hogy itt valami megépüljön, és na az úri ember, aki a minisztérium részét képviselte, nem a cég, hanem a minisztérium részét képviselte, ezt a bizonyos EA-t, azt a hatástanulmányt, addig míg az nem kap zöld utat, a minisztérium, a járási hivatal, a község részéről, ha nem kap zöld utat, akkor ezek a szélerőművek nem lehetnek megépítve. Tehát ott is kimondták ezt a mondatot, ugye az a hatástanulmány, ami

0: előtte megy, aminél folyamatosan azon dolgozunk, és minden szalmaszálba megkapaszkodva, hogy ezek a szélturbinák, ezek ne épüljenek meg. Az ember másik oldalon olvassa, hogy az Európai Unió ebből a szép magyarul mondva plán a novi, tehát ebben helyreállítási alapból Szlovákia akkor elesik több százmillió eurótól. Én azt kérem, és én ezúton is azzal a kéréssel fordulok, hogy ezeket a zónákat, ezeket olyan helyre kell vinni, ahol nem a lakott rész, ahol a széljárás megengedi, és igen, ahogyan is említette, a hegyvidék elhangzott a szánkból, elhangzott polgármestertől is, hogy a hegyvidéki részre, ahol a széljárás megfelelő, kedvező, oda kellene vinni ezeket a szélerőműket, és nem az ország egyik legértékesebb termőföldjeit tönkretenni ezekkel.
1: A kérdés az is, hogy mit tudnak még önök tenni? Ugye ellenkeznek, tiltakoznak, polgármesterek összefognak, de nem nagyon látjuk, hogy a kormány erre így valahogy reagálna. Tehát a pártok sem nagyon foglalkoznak ezzel a témával, ezeken a gyűléseken sem maga a miniszter jelenik meg. Tehát, hogy milyen eszköz van még a kezükbe? Ugye tudom, hogy Várkonyon mondjuk rendeztek helyi népszavazást is, nem tudom, hogyha erre sor kerülne, ez mennyire egy olyan dolog, amiben lehet kapaszkodni, ha mondjuk egy népszavazásba elutasítják a polgárok ezt a szélerőművet. Tehát, hogy milyen eszközeik vannak még önöknek arra, hogy megakadályozzanak egy ilyen projektet?
0: Konkrétan, hogyha valami hatástanulmány ebből, vagy egy projektdokumentáció megszületik, és az leérkezik a falura úgymond egy véleményezetésre, akkor ott elsősorban is az önkormányzat, és ugye akkor itt a lakosság segítsége is úgymond kérve van, tehát egy nyilvános lakossági fórum keretén belül egy meg van hirdetve, és akkor a lakos is mondhat hozzá véleményt. Tehát én azt gondolom, hogy mi elsősorban is az önkormányzat, a képviselők és jó magam részéről összefogva adtunk egy elutasító nyilatkozatot, tehát tiltakozó elutasító nyilatkozatot, hogy nem engedjük a szélturbinákat. A másik lépésnél, a Nagy Tekösségnél még azt látom, hogy ha kapunk valamit, mégiscsak valamilyen olyan dokumentációt, ami ezt a részt mégiscsak érinti, vagy mégiscsak erőnek erejével próbálják ezt átültetni, akkor a lakossági referendum van szintén megszólítva, és akkor a vélemények jönnek, és minden egyes platformon, és minden egyes a törvényről adódóan mindent figyelünk, építünk, és ugyan mindenhol, a betartva minden törvényt, de a demokratikus jogunkkal élve a véleményt azt mindenhol megtesszük, és mindenhol tiltakozunk minden olyan építkezés ellen, ami a lakosságot, ami a falut, ami a kataszterünk, ami a földjeinket, ami Csalló közt rombolná, tehát nem szeretnénk, hogyha a mi élőhelyünkön ilyen monstrumok megjelennének.
1: Érsekújvári járást is érinti ez a téma, esetleg valamilyen összefogásra nem gondolkodtak az ottani polgármesterekkel?
0: Az elsőleges lépésben az érsekújvári részen ott már a polgármesterek adtak egy közös nyilatkozatot. Mi lehetőségeink élve itt még Ekecset is meg kell említenem, mert az Ekecs Ócsa vonal ugye ott érinti mind a Nagyszombat, mind a Nyitra megyét. Az a vonalon a polgármester úrral is beszélve és összefogva mi is volt egy sajtótájékoztatónk, ahol a Lispán úrral, Belényi Józseffel karöltve a média felületein már mondtuk azt, és kinyilvánítottuk, hogy nem szeretnénk, tehát minden eszközt megragadunk ahhoz, hogy kifejtsük a véleményünket, a tiltakozó véleményünket, és bizonyára eljutunk majd ahhoz a ponthoz is, hogy a komplett maga a megyeelnök is, olvastam, hogy Viszkupics úr is nem támogatja, és biztos, hogy el fogunk jutni ahhoz a ponthoz is, hogy az összes polgármester, aki ebbe érintett, az egy közös nyilatkozatot tesz, mind akármelyik megyéről beszéljek, egy közös nyilatkozatot tesz, és elutasítjuk ezt az egységet. Én még hozzáteszem, hogy a falufejlesztési tervekben sincs benne, tehát a listaközség falufejlesztésében nincs benne, hogy bármilyen szélerőművet, és a környező falvaknál sincs benne, már utána néztünk, sőt, még megyek még egy lépéssel. Nagyszombat megyének a megyefejlesztésében sincs benne a úgynevezett szélturbina park létesítése, úgyhogy egyenlőre azt látom, hogy minden egyes törvény adódóan lehetőségünk, amik a községeket érinti, ami a megyét, ami a járásokat érinti, mindenhol megvannak és le vannak fektetve az alapszabályok, törvény által előírt alapszabályok, hogy mi az, amit enged az adott község, és mi az, amit nem enged. És azt gondolom ennek ellenére, hogyha bárki ezt túl akarja lépni, akkor itt már mindenféle törvénysértésbe bele kell menni, hogyha még mindig rá akarja valaki valamit előtetni a községekre, vagy a megyére, vagy a járásra, az, hogy itt mégiscsak az lesz, ami. Tehát marad a esélyünk az, és marad minden egyes megfogott alkalom arra, hogy tiltakozzunk, és folyamatosan azon dolgozzunk, hogy nehogy véletlenül valahol valami hatályidőből kicsúszva, nem adjuk a véleményünket, hogy nehogy véletlenül valami olyan dolog történjen, aminél azt tudják mondani, hogy ott volt valami kiskapu, és akkor azt ki tudtuk használni. Tehát a mi dolgunk az, hogy aktívan foglalkozzunk a témával, védjük saját közösségünket, védjük az értékeinket, védjük Csallóközt, védjük Alistát, magam nevéről beszélve és a környező falu polgármestereivel karöltve. Mindenki a saját települését védi, a közösségét védi, a lakosait, és megteszünk mindent annak érdekében, hogy ezek a létesítmények ne valósuljanak meg.
1: Június 24-én káoszba fulladt az a pozsonyi nyilvános meghallgatás, ahol a gazdasági minisztérium képviselői és a lakosság eszmét cserélhetett volna a Dél-Szlovákiába tervezett szélturbinákról. A múlt héten csütörtökön egy újabb találkozóra került sor, de az indulatok a téma körül nem csitulnak. Az őszi megyei és helyhatósági választásokhoz közeledve pedig ez az ügy a politikai pártok közötti harc egyik fontos témájává válhat. Erről az egyik érintett csallóközi település a Alistál polgármestere Horváth Tamás nyilatkozott rádiónknak.

0: Reggeli Bábeli Vettel.
1: Jó reggelt kívánok! A Pátria Rádió napindító közéleti műsorát hallják 2026. július 13-án hétfőn. Nigel Farage a nagybritanniai Reform UK párt elnökével kapcsolatban korrupció gyanús ügyek merültek fel. A politikus lemond parlamenti mandátumáról, de újra elindul az időközi választásokon. Ezzel folytatjuk a híreket követően. 8:30 után pedig Brüsszellel foglalkozunk. Az Európai Parlament ugyanis betiltaná azt a pártcsaládot, melynek a Mi Hazánk és a Republika is tagja. Előtte jöjjenek a hírek Kis Balástól.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: A gazdasági növekedést nevezte a következő időszak egyik legfontosabb céljának az államfő. Az Egyesült Államok befejezte az Irán elleni csapások negyedik hullámát. Ismét meleg napok következnek, ma 27-32 fokot mérhetünk. Jönnek a részletek. A gazdasági növekedést nevezte a következő időszak egyik legfontosabb céljának Peter Pellegrini. A köztársasági elnök a TA3 televízió politikai műsorában arról beszélt, hogy a jövő évi költségvetésnek a közpénzek stabilizálása mellett a gazdaság élénkítését is szolgálnia kell. Szerinte Szlovákiának újra kell indítania a gazdaságot, folytatni kell a stratégiai beruházásokat, és biztosítani kell a befejezés előtt álló kórházak finanszírozását is. Az államfő úgy fogalmazott, a költségvetést akkor tartaná kifogásolhatónak, ha nem tartalmazna a növekedést ösztönző intézkedéseket. Az amerikai hadsereg már a virradóra bejelentette, hogy befejezte az Irán elleni légicsapások újabb hullámát, amelyek célja az volt, hogy megakadályozzák Teheránt a létfontosságú hormuzi szorosban közlekedő kereskedelmi hajók elleni támadásokban. A művelet során vadászgépeket, hadiágyúkat, valamint most első alkalommal kamikáze drónokat és kamikáze tengeri drónokat is bevetettek, közölte az amerikai hadsereg. Juraj Blanár külügyminiszter munkalátogatásra az Egyesült Államokba utazott. A látogatás célja Szlovákia pályázatának bemutatása az ENSZ biztonsági tanácsának nem állandó tagságára a 2028 és 29 közötti időszakra. A miniszter New Yorkban kétoldalú tárgyalásokat folytat partnerekkel és az ENSZ képviselőivel, valamint ismerteti Szlovákia fenntartható fejlődéssel kapcsolatos prioritásait. A látogatás csütörtökig tart. 13-ra emelkedett a dél-spanyolországi gyorsan terjedő erdőtűz halálos áldozatainak száma, miután vasárnap délután belehalt sérüléseibe egy 93 éves brit nő. További 23 embert még eltűntként tartanak nyilván. Az idős nő abban az erdőtűzben sérült meg, amely az Almería tartományban található Los Gallardos község közelében tört ki, és több mint 3200 hektáros területet érintett. A tüzet a hétvégén sikerült ellenőrzés alá vonni, így körülbelül 600 evakuált ember szombat este visszatérhetett otthonába. A Venezuelát június 24-én megrázó pusztító földrengés halálos áldozatainak száma 4490-re emelkedett, ami körülbelül 150-nel több az előző napi adatokhoz képest. A sérültek száma elérte a 16740-et. A kevesebb mint egy perc különbséggel bekövetkezett 7,2-es és 7,5-es erősségű kettős földrengés egész többszintes lakótelepeket tett a földdel egyenlővé és hatalmas pusztítást végzett.
0: Időjárás.
2: Részben felhős idő várható, északon és keleten időnként erősen megnövekedhet a felhőzet, ezeken a területeken elszórtan zápor vagy eső is kialakulhat, helyenként zivatar sem kizárt. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, az északi szél többnyire mérsékelt marad, a folytatásban is meleg napok következnek 30 fok feletti hőmérséklettel.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Csécs kijáratánál Kassa irányában három személygépkocsi ütközött össze, a helyszínen a forgalmat jelenleg a rendőrség irányítja. A baleset miatt torlódásra és lassulásra kell készülni. Sebességet mérnek a rendőrök Osgyán mellett Rimaszombat felé. Vezessenek óvatosan, jó utat!
3: Zöld hullám 0800 900 800.

0: Zsigárdi Lászlóval. Labdarúgó világbajnokság 2026.
1: Már csak 4 válogatott maradt versenyben a tengeren túli futball VB-n. A vasárnapi és a hétfői szünnap után kedden és szerdán bonyolítják le az elődöntő mérkőzéseit. Holnap Dallasban 21 órától a legutóbb ezüstérmes Franciaország, az Európa-bajnok Spanyolországgal, egy nappal később Atlantában szintén 21 órától pedig a címvédő Argentina Angliával mérkőzik a fináléba kerülésért. A történelem során először a FIFA világranglista első 4 helyezettje jutott elődöntőbe. A statisztikai elemzéssel foglalkozó brit Opta cég szuperszámítógépe az elődöntők előtt is a francia válogatottat tartja az első számú favoritnak a világbajnokság megnyerésére. A VB kezdete előtt viszont Spanyolország volt a fő favorit. Gianni Infantino, a FIFA elnöke kijelentette, 100%-ig elégedett vagyok, hatalmas siker a 48 csapatos világbajnokság, mondta a svájci olasz sportvezető, aki a további létszámemelés sem zárta ki, és megemlítette a VB 64 csapatosra bővítésének lehetőségét. Ennyit a futball világbajnokságról, egyéb sporthírek. Az élvonalban szereplő komáromi labdarúgó csapat leigazolta Branislav Pindrochot. A 34 éves kapus az utóbbi években a lengyel élvonalban védett. Előkészületi labdarúgó mérkőzésen Slavia Praha Ruzsomberok 3-0. A Samuel Balázs Botek Ádám szlovákiai kajakpáros ezüstérmet harcolt ki 500 méteren a kajakkenu világkupa 3. montreáli állomásán. A magyarországi versenyzők vasárnap 3 arany, 1-1 ezüst és bronzérmet szereztek. Ezüstérmes lett a Lehmann Csongor, Szalai Fanni, Dévai Márk, Kropko Márta összetételű magyar csapat a triatlonosok hamburgi vegyesváltó világbajnokságán. A világ első olasz Jannik Sinner megvédte címét férfi egyesben a wimbledoni teniszbajnokságon, miután a tegnapi döntőben szett hátrányból fordítva 6-7-7-6-6-3-6-4 arányban legyőzte a német Alexander Zverevet. Pályafutása 30. trófeája és 5. Grand Slam serlege mellé 3,6 millió fontot kapott. Piros Zsombor 6-1-7-6 arányban nyert a francia Titon Drogé ellen a romániai Jászvásáron rendezett Challenger teniszviadal döntőjében. Antal Dávid 50 pillangón, Pápai Olivér pedig 400 gyorsan ezüstérmet harcolt ki az úszók müncheni ifjúsági Európa-bajnokságán. A magyar válogatott bravúros teljesítménnyel bronzérmet szerzett az U18-as női röplabda Európa-bajnokságon, miután az elődöntőben 3-1-re kikapott a törököktől, a bronzmeccsen viszont 3-1 arányban verte a franciákat. A holland Mathieu van der Poel nyerte a Tour de France országúti kerékpáros körverseny 9. útszakaszát, amelyen nem történt változás az összetett élcsoportjában. A szlovén Tadej Pogacar továbbra is 2 perc 42 másodperces előnnyel vezet. Mindkét futamot megnyerte a címvédő és 7-szeres Európa-bajnok Kis Norbert a gyorsasági kamion EB idei 3. állomásának vasárnapi napján a Nürburgringen, ezzel tovább növelte az előnyét az összetettben. A spanyol Marc Márquez nyerte a gyorsasági motoros világbajnokság MotoGP kategóriájának küzdelmeit a német nagydíjon, és VB összetettben 18 pontra megközelítette az élenálló honfitársát, Jorge Martint.

0: 8 óra 17 perc van. Nagy-Britanniában nem csak a kormányzó munkáspárt körül zajlik az élet. Nigel Farage a Reform UK párt elnökével kapcsolatban ugyanis a napokban korrupciógyanús ügyek merültek fel. A politikus bejelentette, lemond parlamenti mandátumáról, ugyanakkor azt is közölte, újra elindul a képviselői helyért az időközi választásokon. A témáról Tóth Vali állandó londoni tudósítónkat kérdezem. Szia, jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok, szervusz!
0: Mit kell tudni ezekről a korrupciós vádakról, mivel vádolják őt, és mennyire komolyak ezek az ügyek?
1: Hát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy Nigel Farage a brit politika rossz szelleme, aki nem először, hanem mondhatnánk úgy, hogy egyik botránytól a másikig menekül, és tulajdonképpen ezeknek a botrányoknak egy része az sokáig műbalhé volt, aminek a legfontosabb szerepe az volt, hogy fenntartsa a figyelmet Nigel Farage körül, és nagyon sokáig ez a stratégia működött is. Már ugyanilyen korrupciós, illetve, hogy úgy mondjam, tisztázatlan pénzügyek kapcsolódtak Farage-hoz a legnagyobb politikai sikerei idején, ami ugye a Brexit népszavazás volt. Már a 2016-os Brexit, vagyis az Európai Unióból való kilépését kampányolva, hát finoman szólva is a szabályokkal ellentétes kampánytámogatásokat fogadott el, és most is a legújabb botrány, ez egy 5 millió fontos, be nem jelentett párt támogatás, vagy mondjuk úgy, hogy illegális vagy korrupciós pénztámogatáshoz kapcsolódik, amit a parlament illetékes bizottsága is vizsgált, és Farage követi azt a régi jó elvet, hogyha botrány van körülted, akkor menekülj előre egy másikba, vagyis azért, hogy elkerülje ezeket a parlamenti etikai bizottság által indított vizsgálatot a több millió fontos be nem jelentett anyagi juttatásokról, ezért nagy garral deklarálta, hogy lemond parlamenti mandátumáról egy Clacton nevű körzetben, és ugyanakkor újraindul, jelölte ki magát, és a pótválasztáson megmérkőzik, és drámaian kijelentette, hogy ez egy választás lesz az emberek és az establishment, vagyis a hatalom képviselői között. Farage, minthogyha Trump elnöktől venné ezeket a szólamokat arról, hogy a hatalom csúcsán az elitek ülnek, és ő a nép egyszerű gyermeke, amin hát leginkább csak nevetni lehetne a hátterének az ismeretében. De a lényeg az hozzá, hogy nagyon sok megszegett ígéret és nagyon sok tisztázatlan pénzügy kapcsolódik a politikai pályafutásához. Ez a bizonyos pótválasztás egyébként augusztus közepén lesz, augusztus 13-ára írták ki az illetékes parlamenti bizottságok, és az az érdekes benne, hogy egyetlen párt képviselői sem hajlandók elindulni, tehát bojkottálják a választást, kivéve, és ez egy kicsit, hát ez talán a nyári uborka szezonhoz illő, egy kicsit komikus, hogy egyetlen egy jelölt, egy úgynevezett kukafejű gróf, aki a Beanface, Mr. Beanface, aki minden választáson feltűnik. Ez egy olyan ember, akinek a személyazonosságát senki nem tudja, egy fényes fémkukát borít a fejére, és ő egy ilyen komolyan nem veendő vicces jelölt. Ő az egyetlen, aki ezen a Clactoni pótválasztáson kiáll Farage-ra szemben. De ha talán itt egy tágabb mondatot mondhatok még arról, hogy milyen érdekesen alakulnak ennek a pótválasztásnak az összefüggései, ez az egész nem igazán választható el attól, amit te is utaltál félmondat arra, ami a munkáspártban zajlik, ahol ugye Keir Starmer bejelentette, hogy leköszön a miniszterelnöki és pártelnöki megbízatásáról, és nagyon hamarosan Andy Burnham, a volt manchesteri polgármester lesz várhatóan az új brit miniszterelnök. Nigel Farage a rendkívül népszerűtlen Keir Starmerrel szemben eljátszhatta a sármos, szavakész, a média által imádott politikus szerepét, de Andy Burnham, aki egyáltalában nem az elitek képviselője, hanem nagyon is népszerű a nép között, sokkal sikeresebben fog szembeszállni. Tehát Ferázs vele szemben, hogy úgy mondjam, sikertelen és nem véletlen, hogy most először fordult elő mondjuk az utóbbi 15 évben, hogy Nigel Farage személyes népszerűsége a felmérések szerint csökken, és a megkérdezettek 71%-a azt mondta, hogy igenis vizsgálják ki a pénzügyeit.
0: És azzal, amit említettél, hogy ugye nincs releváns ellenjelöltje, valójában ő nem is vállalt akkor a kockázatot azzal, hogy lemondott a mandátumáról, mert nagy esély van arra, hogy ezt ugye meg is nyeri könnyen?
1: Pontosan, tehát a többi párt ezt akarta szemléltetni, hogy ez egy műbalhé volt. Itt egyáltalán nem arról van szó, hogy ő lemondott volna, hanem ő egyszerűen csak el akarta terelni a figyelmet, anélkül, hogy ennek ránézve személyes kockázata lett volna. És hát nagyon sokat lehetne beszélni arról, hogy mennyi ígéretet szegett meg, és milyen cinikusan becsapta az embereket. Csak egyet mondanék, amikor a Brexit választási kampányban azt ígérte, hogyha Nagy-Britannia kilép az Unióból, akkor naponta 350 millió fontot tudnak az egészségügy javítására fordítani. Amikor a Brexit után számon kérték tőle ezt, azt mondta, hogy ez soha nem volt ígéret, ez csak egy törekvés volt, ami hát egyáltalán nem igaz, és számtalan más példát említhetnék. Tehát számára ennek a pótválasztásnak nincs kockázata, annál nagyobb kockázata van viszont annak, hogy Andy Burnham fogja átvenni a hatalmat, aki népszerű, hatalmas a támogatottsága, és vele szemben Nigel Farage taktikája, hát hogy úgy mondjam, nem tűnik sikeresnek.
0: És mennyire árthat a pártnak ez az említett korrupciós botrány? Mert ugye Farage egyrészt azzal érvel, hogy a képviselői magatartási kódex csak a közéleti tevékenységre vonatkozik, a magánéletre nem, tehát ő ezeket a pénzeket nem volt köteles bejelenteni, és amit még szintén olvastam, azt is mondta, hogy ő a modern kor legtöbbet támadott közéleti szereplője, és az ismert vállalkozótól kapott pénzt is részben a saját védelmére költötte. Tehát mennyire állják meg ezek az érvek a helyüket?
1: Hát és mondhatnám azt, hogy semennyire, mert ugye egy közéleti szereplő esetében a közéletet és a magánéletet nem lehet szétválasztani, különösen akkor, hogyha ő számtalan esetben más politikusokon ezeket igencsak számon kérte. Szóval ezek nagyon hamis érvek, és aki egyszer a politikába beszáll, arra a közéleti szabályok, az etikai bizottság, a parlamenti szabályok, azok bizony érvényesek. És ezt ő maga sem hagyhatja figyelmen kívül, különben, tehát olyan nincs, hogy rám más szabályok vonatkoznak, mint a többi szereplőre. A reformpártnak a népszerűsége hát bizony pontosan a munkáspártban lezajlott változások miatt is már nem olyan, mint valaha volt. És itt szeretném azért megjegyezni, ami ugye a brit politikai életnek, illetve a brit választásoknak nagyon érdekes tulajdonsága, hogy a legtöbb európai országtól eltérően a brit választásokon kizárólag egyéni jelöltekre lehet szavazni, tehát pártlisták nincsenek. Vagyis egy parlamenti jelölt szereplése, az természetesen hat a pártjára, de elsősorban mégis magáért kell kiállnia. Tehát Nigel Farage, aki a UKIP, ugye így hívták a pártját még a Brexit idejében, ami azóta reformá alakult, tehát a reformpárt népszerűsége az utóbbi időben azért, hogy úgy mondjam, éppen a Farage botrányainak köszönhetően jelentősen csökkent, tehát ő mint egy ember ennek a pártnak se nem tud ártani, se nem tudja elősegíteni túlságosan a népszerűségét, főleg ilyen viselkedéssel. De pontosan Nigel Farage viselkedése és botrányai voltak az egyik oka annak, hogy lassan, de biztosan, és talán ez is egy érdekes fejlemény, amit ő biztosan nem akart volna, hogy így legyen, de végül is hozzájárult ahhoz, hogy így alakuljon, hogy valaha a parlamentben évtizedekig két párt volt, a munkáspárt és a konzervatívok. Miután Farage mind a kettőtől, hogy úgy mondjam, happolt el jelölteket, akik beléptek a reformpártba, lassan, de biztosan megjelennek a brit politikai életben Például a zöldek először 2024-ben a legutolsó választásokon először tudtak jelentősebb parlamenti erővé válni, tehát már több képviselőjük van, a liberális demokrata párt, a skót függetlenségi párt, tehát a két párt rendszerből kezd átalakulni egy európai értelemben is sokszínű, több parlamenti pártot felvonultató jelenségé a brit politikai parlament, és ehhez Nigel Farage tevékenysége tulajdonképpen érdekes módon és az ő szándékaival ellentétben hozzájárul, de még egyszer leszögezem, hogy a brit közvélemény egyre inkább kezd tele lenni Farage-nak az üres szólamaival és a hazugságaival, és kezdi követelni, hogy rá is ugyanazok az etikai normák és ugyanazok a büntetőjogi szabályok legyenek érvényesek, mint minden más politikusra.
0: És említetted még a munkáspárttal kapcsolatban is azt, hogy a napokban új elnököt választhatnak. Erre mikor kerülhet sor? Mikorra várható?
1: Igen, vagy 17-én, vagy 18-án, tehát néhány napon belül. Ez a lehető legkorábbi határidő. Az eredeti forgatókönyv még azzal számolt, hogyha több jelölt lett volna, akkor minden fordulóban egy valaki kiesik, és akkor csak augusztus közepére lett volna új elnök, tehát ha ez a forgatókönyv lép életbe, akkor könnyen előfordulhatott volna, hogy a Nigel Farage pótválasztásának idején még nincs munkáspárti elnök, és még nincs miniszterelnök. Most nagyjából úgy néz ki, hogy olyan nagy a munkáspárti jelöltek közül a Andy Burnham támogatottsága, hogy matematikai képtelenség az, hogy bárki más egyáltalában elinduljon vele szemben, és ebben az esetben néhány napon belül hivatalosan is ő lesz Nagy-Britannia új miniszterelnöke.
0: Nagy-Britanniában nem csak a kormányzó munkáspárt körül zajlik az élet, Nigel Farage a Reform UK párt elnökével kapcsolatban a napokban korrupciógyanús ügyek merültek fel. A pártelnök bejelentette, lemond parlamenti mandátumáról, ugyanakkor közölte, újra elindul a képviselői helyért az időközi választásokon. A témáról Tóth Vali állandó londoni tudósítónkat kérdeztem, köszönöm a beszélgetést.
1: Én is köszönöm, szép napot mindenkinek.

0: Reggeli Bábeli Vettel.
1: Jó reggelt kívánok! Az Európai Parlament felkérte az európai politikai pártok hatóságát arra, hogy ellenőrizze, megfelele az uniós értékeknek az a politikai pártcsalád, melynek a Mi Hazánk és a Republika is tagja, ugyanis betiltanák a pártcsaládot a tagok szélsőséges nézetei miatt. Ez lesz a mai reggeli utolsó témája, előtte még a regionális hírek jönnek, Kis Balást hallják.
2: Megnyitották Pozsonyban a Duna partján a Ligetfalui oldalon található Staré Lido vízparti parkot. A felújított terület a tervezett, több mint 20 km hosszú Pozsonyi Dunaparti park első elkészült része. Az egykor elhanyagolt területet megtisztították, természetes sétányokat, padokat, játszóelemeket és tűzrakóhelyeket alakítottak ki. A város szerint a mintegy 400 méteres szakasz fontos lépés a teljes Dunai park megvalósítására. Felé. Minden készen áll az autóbusz állomás átépítésének megkezdésére, tájékoztatott az érsekújvári polgármesteri hivatal, már az előkészítő munkák során is útlezárásokra és forgalomelterelésre volt szükség. A város minden adminisztratív, jogi és technikai feltételt teljesített, már csak arra vár, hogy a közlekedési minisztériumban aláírják a szerződést. Érsekújvárban az elmúlt évek egyik legnagyobb közterületi beruházása több mint 6,4 millió eurós külső támogatással valósul meg. A munka körülbelül 15 hónapon át tart, az átadásra 2028-ban kerülhet sor. Telefonos csalás áldozata lett a rozsnyói járásban található Betlér önkormányzata, amelynek bankszámláiról több mint 110 ezer eurót utaltak át ismeretlen elkövetők. A rendőrség csalás gyanúja miatt büntetőeljárást indított. A csalók rendőrségi nyomozónak, illetve a Szlovák Nemzeti Bank munkatársának adták ki magukat, és azzal vették rá az önkormányzat képviselőjét több átutalás végrehajtására, hogy a község pénzeszközeit állítólagos visszaélésektől kell megvédeni. A rendőrség közlése szerint a kár meghaladja a 110 ezer eurót, ugyanakkor a banki reklamációknak köszönhetően mintegy 20 ezer eurót sikerült visszaszerezni. Ünnepélyesen útnak indították Kassáról a nyári retrovonat projekt második nosztalgia vonatát. A szerelvény ezúttal Szalóc és Betlér felé vette az irányt. A nagy érdeklődés miatt a szervezők egy plusz kocsival bővítették a vonatot. A különleges turisztikai járatok minden szombaton Kassa megye egy-egy újabb térségébe viszik az utasokat, kerékpárosokat is fogadva. A program célja a régió felfedezése, környezetbarát, hagyományőrző utazásokkal.
0: Időjárás.
2: Részben felhős idő várható, északon és keleten időnként erősen megnövekedhet a felhőzet, ezeken a területeken elszórtan zápor vagy eső is kialakulhat, helyenként zivatar sem kizárt. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, az északi szél többnyire mérsékelt marad, a folytatásban is meleg napok következnek 30 fok feletti hőmérséklettel.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: A pozsonyi D1-es autópályán megváltozott a forgalmi rend, Szenc felől érkezve az Aranyhomok és Vajnori felé tartó lehajtót előrébb hozták, így a megszokottnál korábban kell letérniük a strádáról. Radarméri a sebességet a D1-es autópályán Vedrőd mellett Nagyszombat felé. Balesetmentes utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

És ha majd ránk rakódott hosszú út porából, messze fénylő tövis koronát, az idő göngyölekként a fejünkre varázsol, ne lesd el a gyerek mosolyát.

0: 8 óra 39 perc van. A napokban az Európai Parlament több mint 400 szavazattal úgy határozott, felkéri az európai politikai pártok és európai politikai alapítványok hatóságát arra, hogy ellenőrizze, megfelele az uniós értékeknek a Szuverén Nemzetek Európája nevű politikai párt, melynek többek között a német AfD, a magyarországi Mi Hazánk és a Szlovák Republika párt is tagja. Milyen döntés várható ebben az ügyben, és az milyen precedens teremtene a jövőre nézve? Erről kérdezem Arató László brüsszeli tudósítót. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok én is mindenkinek!
0: Kezdjük talán azzal, hogy tisztázzuk a fogalmakat, mert hogy a Szuverén Nemzetek Európája egyrészt egy pártcsalád, de létezik egy azonos nevű képviselőcsoport, egy frakció is a parlamentben, szóval mi a kettő között a különbség?
1: Valóban, ez fontos elhatárolni, mert amiről mi most beszélni fogunk, az az európai pártcsaláddal kapcsolatos. Ettől függetlenül létezik az európai parlamenti frakció, de hát tulajdonképpen a kettő olyan értelemben nem független, hogy ugyanazok a pártok delegálnak az egyik helyre képviselőt, a másik helyen pedig maguk a pártok képviselik saját magukat. Szóval a Szuverén Nemzetek Európájának, mint ahogy tulajdonképpen minden európai parlamenti pártnak, egyrészt van egy parlamenti frakciója, saját igazgatással, ugye a képviselők a tagjaik, ez a legkisebb frakció az Európai Parlamentben, és emellett létrehoztak egy európai pártot, mint ahogy az összes többi párt létrehozott egy európai pártot, aminek ugyanez a neve, tehát a Független Nemzetek Európája, európai párt a neve, és hát ennek a megoldásnak az a, vagy ennek a formációnak az az értelme tulajdonképpen, hogy ilyen módon kaphatnak a pártok európai támogatást, tehát uniós forrásból maga az európai párt kaphat a működésére pénzt. Ez teljesen független attól, hogy az Európai Parlamentben a képviselők, a frakciók, stb. Megkapják a minden képviselőnek, frakciónak járó támogatást. De ettől függetlenül az európai politikai pártok és alapítványok alapítványa az tud finanszírozni európai forrásból pártokat. A jelen esetben az Európai Szuverén Nemzetek Pártnak az éves támogatása az kb. 2 millió euró. Összehasonlításképpen ez ugye a legkisebb frakció, a legnagyobb frakció az a néppárt, ők 13 millió eurót kapnak egy évben.
0: Mit kell még tudnunk erről a pártcsaládról, azon kívül, hogy ez a legkisebb, ahogy ön is említette?
1: Én azt hiszem, ha jól emlékszem, a legutoljára jött létre a legutóbbi EP választások után, mert hogy annyi féle fajta párt van benne, hogy nagyon nehéz volt közös nevezőt találni. Ami mondjuk közös bennük, az a masszív Európa szkepticizmus, EU ellenesség, az Európai Unió mindenféle föderalista törekvésének a kategorikus elutasítása, ezen kívül gyakran lehet látni náluk a bevándorlás ellenességet, de más kisebbségi csoportok ellen is élénken felszoktak szólalni, úgymond a normalitást képviselik. Az európai, tehát azok az országok, ahonnan érkeztek a tagjaik, ők a szülő, tehát az anyaországban a szélső jobb oldalt képviselik általában, Magyarországon és Szlovákiában, hogy említettük ugye az AfD-t Németországban. Azért mondtam, hogy nehéz közös nevezőt találni, mert igazából az a közös bennük, hogy kit nem szeretnek, és mondjuk ezt azért hosszan lehet sorolni, de igazából nincs köztük ilyen természetes ideológiai kapcsolat. Praktikus oka is volt annak, hogy létre tudták hozni ezt a frakciót, amiben ugye legalább 7 országból 25 képviselő kell, ők ezt a minimumot meg tudták ugrani, mert hogy ha van frakció, akkor több a pénz is.
0: Ön is említette, meg hát a felvezetőben is említettük, hogy elindult egy ellenőrzési folyamat ez ellen, a pártcsalád ellen, mert hogy meg szeretnék szüntetni. Milyen okokra hivatkoznának ezek, akik ezt szorgalmazzák?
1: Igen, tehát úgy néz ki ez a dolog, hogy van ez az európai politikai pártok és alapítványok hatósága, amelyik írt egy levelet az Európai Parlamentnek és a tagállamoknak, illetve az Európai Bizottságnak, hogy olyan tények jutottak a birtokukba, amelyek alapján kétségeket lehet megfogalmazni, hogy a szuverén nemzetek Európája elkötelezett az uniós értékek miatt, és ez a hatóság összeállított egy közel 300 oldalas dossziét, és ebben vannak bírósági döntések, közösségi médiás bejegyzések, politikusok nyilatkozatai. Ebben a dokumentumban több tagpárt politikusainak a rasszista, antiszemita, iszlám ellenes, LMBTQ ellenes kijelentéseit sorolják fel, és ez volt az a dokumentum, ami miatt az Európai Parlament úgy döntött, hogy vegyük napirendre ezt a kérdést, és tulajdonképpen hoztak egy állásfoglalást, amelyben hát nem mondta azt az Európai Parlament, hogy amit ez a hatóság megfogalmaz, az akkor most akkor teljes mértékben úgy van. Tehát azt akarom mondani, hogy nem mondott ítéletet a szuverén nemzetek Európája fölött, és nem mondta azt, hogy akkor ők megsértik az uniós értékeket, de visszadobta ennek a hatóságnak a labdát az EP azzal, hogy akkor vizsgálják meg alaposan ezt az egészet, és arra nézve készítsenek egy jelentést, hogy akkor mindezek valóban alkalmasak-e az Európai Uniós Alapszerződések második cikkében foglalt értékek megsértésére, mert amennyiben igen, az ilyen párt az nem lehet jogosult uniós pénzre. Ez egy 2025-ös jogszabály, tehát nyilván nem alkalmazták még, majd most fogják alkalmazni. Úgyhogy van ennek az egész vizsgálatnak még egy köre, vissza fog majd jönni ez az ügy az Európai Parlamentbe, de ott már arról születhet döntés, hogy a pártcsaládtól megvonják ezt a 2 milliós éves támogatást.
0: Tehát a végső döntést az Európai Parlamentnek kell meghoznia.
1: Ugye ez a hatóság majd fog hozni egy javaslatot, vagy fog mondani egy javaslatot, és a parlament ezt megvétózhatja. Így néz ki a folyamat, de magát, hogy mi legyen, ez a hatóság állapítja meg, de nem kizárólagosan ők az urai, mert az EP ezt negligálhatja egy egyetlen döntésével, szóval az Európai Parlament kezében van a végső döntés. Hát érdekes lesz megfigyelni, hogy mondjuk akkor ebből a 300 oldalas dossziéből egy milyen vizsgálati anyag fog egy végső formát ölteni, és hogy akkor ezt hogyan lehet majd összhangba hozni különböző Facebook bejegyzéseket azzal, hogy most egy párt megsérte az uniós értékeket, meg nyilván nem mindegyik tagpárttal van probléma, valamelyikkel

0: Szuverén Nemzetek Európája LP frakciója benne az összes képviselővel nem érintett ilyen módon, tehát ebben a minőségében nem érintett ez ebben a vizsgálatban. Ez kizárólag az Európai Párt formációjukra vonatkozik ez a vizsgálat. Az európai parlamenti képviselők a továbbiakban is meg fogják kapni a különböző járandóságaikat, úgy az egyes képviselők, a képviselők irodái, mint maga a frakció egésze. Tehát azt ez a, és az egyébként éves szinten azt hiszem jelentősebb, mint ez a 2 millió euró, de hát minden esetre 2 millió euró az nem kevés pénz.
1: Említette ugye, hogy zajlik ez az eljárás. Magának a pártcsaládnak a tagjainak az eljárás során van-e lehetősége arra, hogy védekezzen, vagy valahogy cáfolja ezeket a vádakat? Vagy csak várnak az eredményre?
0: Hát tulajdonképpen nyilatkozatokat ugye már tettek, hogy és visszautasították az eljárást. Azt mondta a frakció társelnöke, hogy ez a demokratikus elvek és a véleményszabadság elleni támadás, de nyilván sok ilyen megjegyzés volt, de magát a pártot nem fogják belevonni, nem vonják bele ebbe a vizsgálatba, ez kizárólag ennek a hatóságnak a feladata. Még ami érdekes, hogyha megnézzük a mondjuk a magyar meg a szlovák vonatkozásokat, ebben a 300 oldalas dossziéban, ebben magyar rész, tehát a Mi Hazánk részéről, ott elsősorban Torockai Lászlónak a különböző bevándorlással, iszlámmal, roma közösséggel, LMBTQ közösséggel kapcsolatos nyilatkozatait idézik. A Szlovák Republika esetében pedig Milan Urikot állították pellengére, és az ő hasonló tartamú megnyilvánulásait hozták fel bizonyítékként. Szóval hát ugye az eljárás, illetve megjelent a Republika esetében az Oroszországgal való kapcsolat is, meg Oroszországgal kapcsolatos állásfoglalások is. Hát most a hatóságnak majd az lesz a dolga, hogy ezeket a bejegyzéseket, meg sajtónyilatkozatokat, ezeket valamiféle egységes mederbe, szerkezetbe terelje, amelyre alapozva azt lehet mondani, hogy ezek a pártok megsértik az európai alapértékeket. Ez egy próba eljárás, tehát ilyen nem volt még, úgyhogy nehéz megjósolni a kimenetelét, tehát nem igazából tudjuk azt, hogy mi az, ami elég ahhoz, hogy ez bebizonyosodjon, mi az, ami még kevés. Szóval ez egy nagyon, és hát ilyen nagyon sok esetben véleményről van szó, tehát itt nagyon óvatosan kell majd eljárni.
1: És ugye az is fontos kérdés, hogy ennek milyen hatása lenne a jövőre nézve, mert az is könnyen előfordulhat, hogy egy ilyen döntés, egy ilyen tiltás éppen ellenkező hatással lenne, és ezek a pártok csak még inkább megerősödhetnének, mert azzal tudnának választókat szerezni, hogy ugye a többség véleményével ellentétes véleményt képviseltek, ezért akarták őket megbüntetni, ilyenkor ők gyakran érvelnek ugye a szólásszabadságával is, tehát lehet, hogy pont az ellenkező eredményt éri el az Európai Parlament, mint amit szeretne?
0: Valóban, tehát ez az eljárás tökéletesen beleilleszkedik a Szuverén Nemzetek Európájának a retorikájába, tehát amikor az Európai Uniót bírálja, hogy elnyomja a más véleményt, hogy a nemzeti érdekeket semmibe veszi, akkor abszolút lehet hivatkozni egy ilyen vizsgálatra. Arra is lehet számítani, hogy mondjuk a Szuverén Nemzeteknél egy kicsit a közepebb felé orientálódó, de azért nem nagyon középpártnak nevezhető patrióták frakció tagja is beszállnak ebbe a vitába a Szuverén Nemzetek Európája oldalán, ami egy még nagyobb nemzetközi súlyt fog jelenteni, tehát meg sokszorozzák majd a hangjukat, és ez az ügy, ez alkalmas lesz egy EU ellenes hangulatkeltésre is, és hát mondom, maga az eljárás is olyan, hogy tehát ez a hatóság megteszi majd a javaslatát, és akkor 3 hónapon belül a parlament, tehát az előbb nem mondtam, a tagállamok tanácsa is megsemmisítheti ezt a döntést, de hát azért ez nagyon kényelmetlen lenne mondjuk a tagállamok számára is, hogyha egy ilyen döntésbe állást kellene foglalniuk, hogy akkor most akkor ez a szólásszabadság vagy nem szólásszabadságba tartozik, tehát ez nagyon, tehát én ezt gondolom egy olyan helyzet, amit a tagállamok is nagyon-nagyon messziről szeretnének elkerülni.
1: Említette ezt a 3 hónapot, tehát körülbelül mikor várható döntés ebben az ügyben, vagy mennyire húzódhat el

0: Nincs konkrét határideje annak, hogy mikor adja le ezt a jelentést ez a hatóság, meg aztán utána ez mikor fog véglegesülni. Én azt gondolom, hogy mivel a nagyját azért már elvégezték, hiszen az ő bejelentésük alapján, vagy az ő levelük alapján indult ez az eljárás, tehát azon kell még egy kicsit dolgozniuk, meg megindokolniuk azt, hogyha pénzbefogyasztás, vagy pénzmegvonásra tesznek javaslatot, és mert hogy az uniós értékeket látják veszélyben, tehát hogy ezt megfelelően meg kell írni, körül kell bástyázni. Én azt gondolom, hogy ez körülbelül jövő év elején jöhet vissza olyan tartalommal, amikor az Európai Parlamentnek és illetve a tagállamoknak döntési helyzetük lesz, föltéve, hogyha azt fogja javasolni ez a hatóság, hogy akkor ezt a 2,05 millió eurót vegyük el ettől a pártól.
1: A napokban az Európai Parlament több mint 400 szavazattal úgy határozott, felkéri az európai politikai pártok és európai politikai alapítványok hatóságát arra, hogy ellenőrizze, megfelele az uniós értékeknek a Szuverén Nemzetek Európája nevű politikai pártcsalád, amelyhez többek között a német AfD, a magyarországi Mi Hazánk és a Szlovák Republika párt is tagja. Milyen döntés várható és ez milyen precedens teremtene a jövőre nézve? Erről kérdeztem Arató László brüsszeli tudósítót. Köszönöm a beszélgetést.
0: Köszönöm a lehetőséget, minden jót kívánok!

Kedves hallgatóink, ennyi fért adás kezdő műsorunkba. A reggeli interjúkat a patria24.stvr.sk weboldalon is megtalálhatják. Amennyiben tehetik, maradjanak velünk, Köteles Szabolcs várja önöket a mai nappaliban. A hangmérnök Kovács János nevében is Bábel Ivett köszöni megtisztelő figyelmüket. További szép napot és sikeres hetet kívánok!

0: 9 óra van. Nappali. Köteles Szabolcsal.
1: Köszöntöm a rádióhallgatókat, tartalmas kikapcsolódást kívánok. Mai műsorunkban lesznek virágápolási tippek kiskertészeknek, megtudhatjuk, milyen volt az élet a dunaszerdahelyi lakótelepen a 80-as években, hogyan alakulhatott volna a történelmünk, ha Széchenyi István elméje nem bomlik meg, és hogy miért olyan népszerűek a fészek kamerák. Most azonban jönnek a hírek, a mikrofonnál Kis Balázs.
2: A Pátria Rádió hírei.
3: A gazdasági növekedést nevezte a következő időszak egyik legfontosabb céljának az államfő. Az Egyesült Államok befejezte az Irán elleni csapások negyedik hullámát. Ismét meleg napok következnek, ma 27-32 fokot mérhetünk. Jönnek a részletek. A gazdasági növekedést nevezte a következő időszak egyik legfontosabb céljának Peter Pellegrini. A köztársasági elnök a TA3 televízió politikai műsorában arról beszélt, hogy a jövő évi költségvetésnek a közpénzek stabilizálása mellett a gazdaság élénkítését is szolgálnia kell. Szerinte Szlovákiának újra kell indítania a gazdaságot, folytatni kell a stratégiai beruházásokat, és biztosítani kell a befejezés előtt álló kórházak finanszírozását is. Az államfő úgy fogalmazott, a költségvetést akkor tartaná kifogásolhatónak, ha nem tartalmazna a növekedést ösztönző intézkedéseket. Az amerikai hadsereg már a virradóra bejelentette, hogy befejezte az Irán elleni légicsapások újabb hullámát, amelyek célja az volt, hogy megakadályozzák Teheránt a létfontosságú Hormuzi szorosban közlekedő kereskedelmi hajók elleni támadásokban. A művelet során vadászgépeket, hadiágyúkat, valamint most első alkalommal kamikáze drónokat és kamikáze tengeri drónokat is bevetettek, közölte az amerikai hadsereg. Juraj Blanár külügyminiszter munkalátogatásra az Egyesült Államokba utazott. A látogatás célja Szlovákia pályázatának bemutatása az ENSZ biztonsági tanácsának nem állandó tagságára a 2028 és 29 közötti időszakra. A miniszter New Yorkban kétoldalú tárgyalásokat folytat partnerekkel és az ENSZ képviselőivel, valamint ismerteti Szlovákia fenntartható fejlődéssel kapcsolatos prioritásait. A látogatás csütörtökig tart. 13-ra emelkedett a dél-spanyolországi gyorsan terjedő erdőtűz halálos áldozatainak száma, miután vasárnap délután belehalt sérüléseibe egy 93 éves brit nő. További 23 embert még eltűntként tartanak nyilván. Az idős nő abban az erdőtűzben sérült meg, amely az Almería tartományban található Los Gallardos község közelében tört ki, és több mint 3200 hektáros területet érintett. A tüzet a hétvégén sikerült ellenőrzés alá vonni, így körülbelül 600 evakuált ember szombat este visszatérhetett otthonába. A Venezuelát június 24-én megrázó pusztító földrengés halálos áldozatainak száma 4490-re emelkedett, ami körülbelül 150-nel több az előző napi adatokhoz képest. A sérültek száma elérte a 16740-et. A kevesebb mint egy perc különbséggel bekövetkezett 7,2-es és 7,5-es erősségű kettős földrengés egész többszintes lakótelepeket tett a földdel egyenlővé, és hatalmas pusztítást végzett. Rövid sporthírek Zsigárdi Lászlótól.
4: Már csak 4 válogatott maradt versenyben a tengeren túli futball VB-n. Kedden 21 órától a legutóbb ezüstérmes Franciaország az Európa-bajnok Spanyolországgal, szerdán szintén 21 órától a címvédő Argentína Angliával mérkőzik az elődöntőben. A Samuel Balázs Botek Ádám szlovákiai kajakpáros ezüstérmes lett 500 méteren a kajakkenu világkupa harmadik montreáli állomásán.
2: Időjárás.
3: Részben felhős idő várható, északon és keleten időnként erősen megnövekedhet a felhőzet, ezeken a területeken elszórtan zápor vagy eső is kialakulhat, helyenként zivatar sem kizárt. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, az északi szél többnyire mérsékelt marad, a folytatásban is meleg napok következnek 30 fok feletti hőmérséklettel.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
3: Pozsonyban a Bajkál utcán a kikötői híd felé vezető oldalon történt egy karambol, itt jelenleg 10 perces késéssel kell számolni. Magyar Gurab és Pusztafödémes között egy beláthatatlan kanyarban autóbusz ütközött személyautóval, a helyszínen egy forgalmi sáv blokkolva van. Kassán a Palacki utcában a központ felé haladva történt baleset, a környéken jelentősen lelassult a forgalom, torlódásra készüljenek. Sebességet mérnek a rendőrök Rimasz Szombatban a Kassai úton Bátka felé. Balesetmentes utat kívánunk!
2: Zöld hullám 0800 900 800.

0: Kedves hallgatóink, örülök, hogy velünk tartanak. Most foglaljuk össze röviden, mivel foglalkozunk ma. Műsorunk első órájában megemlítjük a mai naphoz köthető jelesebb eseményeket, majd virágápolási tippeket hallhatunk Hamelli Zsuzsannától. Ezt követően a Szűke Pátriám rovatban Győri Attila mesél gyermekkora Dunaszerda helyéről. Műsorunk második órájában Csorba László történészt arról faggatjuk, alakulhatott volna másként Magyarország történelme, ha Széchenyi István nem betegszik meg. Majd színes híreinket hallhatják. Műsorunk harmadik órájában, azaz 11 óra után a Kultermix rovatunkban popkulturális híreket és jelenségeket elemzünk. Jöjjön egy kis kedvcsináló ízelítő.
1: Egyébként ez a fanatikus rajongói őrület ugye különösen keleten, de igazából bárhol nyugaton, és attól függetlenül is megjelent. Sokat röhögünk rajta, meg rengeteg sorozatfilm ki szokta ezt figurázni, de valójában ezt sokan tényleg így megélik azt, hogy sátoroznak, és napokat várnak egy-egy koncert, vagy bármilyen esemény előtt, és fanatikusan rajonganak, és az életük egy egész szegmensét olyan szinten rááldozzák bizonyos dolgok, akkor amit nehéz felfogni.
2: Most erről a sátorozás sorbanállásos dologról azt jutott eszembe, hogy a múlt héten hallgattam egy podcastet arról, hogy milyen volt 40 éve a budapesti Queen koncert, és az egyik podcaster mondta, hogy ő részt vett a koncerten, és a koncert előtt, a jegyárusítás előtt egy nappal már kimentek a jegypénztárhoz.
0: Itt szeretném megjegyezni, hogy a nappali után kezdődő Pentatonban a tegnap elhunyt Szolnoki Péterre, a Bombon énekesére emlékezünk. Ha tehetik, tartsanak velünk! Munkatársaim Kovács János hangmérnök és Kis Balázs hírszerkesztő nevében is kellemes és tartalmas délelőtti rádiózást kívánok!

Ma 2026. július 13-a hétfő van. Névnapjukat a Jenők és a Henrikek ünneplik. Az elkövetkező percekben kiemelünk néhány jeles eseményt és évfordulót, amelyek kapcsolódnak a mai naphoz. ...1849-ben ezen a napon Hajnaut táborszernagy osztrák császári hadereje bevonul a Görgei Artúr által kiürített Budára. Ugyanezen a napon Pest városát orosz cári csapatok szállják meg. 1985-ben ezen a napon rendezték a Live Aid monumentális segélykoncertet Angliában és az Egyesült Államokban. A Live Aid célja az afrikai éhezők megsegítése volt. A televíziós közvetítésnek hála több mint 1,5 milliárd ember látta egyenes adásban. Így ez lett az emberiség egyik legnagyobb kollektív eseménye. A Queen programja a show vitathatatlan csúcsa volt. Freddie Mercury élete legnagyobb alakítását nyújtotta. Később több kritikus és zenész minden idők legjobb élő rock előadásának titulálta a Queen showját. Sokak szerint Madonna és a U2 ezen a napon váltak igazi globális szupersztárokká. Phil Collins pedig mind a Wembley stadionban, mind a JFK stadionban fellépett. A menetrend szerinti szuperszonikus Concorde-dal utazott Londonból New Yorkba, onnan pedig helikopterrel Philadelphiába. Ma ünnepi 45. születésnapját Kovács Ágnes olimpiai bajnok úszó. 200 mellen lett olimpiai bajnok Sydney-ben, ezen kívül kétszeres világ és hétszeres Európa bajnok. Az egyetlen olyan magyar úszó, aki 1997 és 2001 közötti időszakban az év legrangosabb világversenyeiről aranyéremmel tért haza. Kovács Ágnes többször megválasztották Európa legjobb úszójának és a világ legjobb sportolói között emlegették. Ötven éve hunyt el Babolcsai György válogatott labdarúgó. Babolcsai, alias Baba, az 50-es évek nagy honvédjának játékosa. Puskás Ferenc állandó párja a bal szárnyon. 5 bajnoki címet nyert a klubban, 4-szer játszott a válogatottban. A Budapest Honvédot és a Békés Csabát is irányította vezetőedzőként az NB1-ben. Babolcsai György 54 éves korában hunyt el. És végül, de nem utolsó sorban, 2013-ban ezen a napon halt meg Olvasztó Imre gyerekszínész, az Indul a Bakterház című film főszereplője. Szüleit nem ismerte, 8 hónaposan került intézetbe. 3 éves korától egy idős néninél nevelkedett. Gyerekként szerepelt a Mihály Fi Sándor által rendezett Indul a Bakterház című filmben, ahol Regős Bendegúzt alakította. A film után még kapott 1-2 szerepet, de végül úgy döntött, a színész szakma nem neki való. Később a nyomdaiparban helyezkedett el. Bendegúz szerepére több mint 3000 kamasz fiú közül választották ki. Egyik felnőtt játszótársa szerint az Indul a Bakterház Olvasztó Imre játékának köszönhetően válhatott generációk alapvető filmélményévé.

0: következő percekben Hamelli Zsuzsannától, a Hamelli Kertészet tulajdonosától kérünk virágápolási tanácsokat. Köszönöm, hogy elfogadta a felkérésemet.
1: Én is köszönöm a felkérést, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
0: Hát vágjunk is bele, milyen kerti virágok nyílnak mostanában?
1: Tehát most júliusban az egynyári virágok virítanak, mint például a muszkátli, szupertónia, szurfínia, begónia, oszteospermum, hasonló növények.
0: Mire kell odafigyelni mondjuk egy kis kertésznek? Hát önök ott azért ezt nagyban csinálják, de hogy gondolom azért van átfedés. Mire figyeljünk oda, ami a virágokat illeti főként?
1: Ami a virágokat illeti, most nagyon megnehezíti a fejlődésüket a szárazság. A vízhiány miatt a növények a fotoszintézisüket is állítják, valamint a tápanyag felvétel is zavarokat és növekedési lassulást okoz. Úgyhogy nagyon fontos odafigyelni arra, hogy megfelelően öntözzük a virágokat és próbáljuk őket tápanyagokkal ellátni. Természetesen már erre gondolni kell az a virágültetésekor is, mivel olyan adalékanyagokat, mint például a perlitet érdemes a földkeverékbe bekeverni, ami a vizet egy kicsit megtartja. Valamint mindig ilyen tanácsokkal is ellátjuk a vevőkörünket, tehát tudni kell, hogy milyen helyre, milyen virágokat kell ültetni, szárazság kedvelő virágokat, napos helyre, félárnyékot kedvelő virágokat, olyan helyre, ahol nem éri egészen a nap. Úgyhogy ezt érdemes preventíven átgondolni, mielőtt aztán gondok adódnak, hogy milyen helyre, milyen virágok valók.
0: És a virágokat mennyire pusztítják különféle kártevők, és az ellen van-e valamilyen orvosság?
1: Természetesen minden elgyengült virágot jobban ír a betegség is. Penészfélék, hogyha nagyon-nagyon nedves a környezet, vagy nincs átszellőzve a hely, akkor előfordul meg levéltetvek is, de ezek tényleg nem annyira veszélyesek, mint más például a zöldségeken.
0: Szóval, hogy a virágokat kevésbé tizedeli ilyen nagy számban.
1: Kevésbé, nem mondhatnám, hogy azért pusztulnak el, mert kártevők lepik el őket.
0: Van-e bármilyen divatvirág mostanában, vagy az elmúlt években? Hogyan látja, illetve, hogy van-e, ami kevésbé érdekli az embereket, mint azelőtt, és van-e ilyen új feltörekvő kerti
1: virág? Igen, vannak most divattrendek. Egyre divatosabb az, hogy a fiatal kertépítők örök kertet akarnak, állandó kertet, évelőket szeretnének, egzotikus virágokat, amivel nem kell törődni, mint régen a nagymamáink tisztítgatták, pucolgatták a virágokat. Úgy tapasztaltuk, hogy az egzotikus bokrok és növények nagyon törnek elő. Például mi is citrusfélékeket hoztunk piacra, pálmaféléket, olivafalkat, és előszeretettel választják ezt a vevőink.
0: Gondolom, ennek a meleghez is van köze, de még folytasson nyugodtan.
1: És vannak olyan virágok, amit visszaszorulnak. Egyrészt azért, mert voltak tipikus olyan virágok, amit a sírkertekbe, sírokra ültettek az emberek, a nénikék, és mivel befették a sírokat, már ezek se kellenek, hanem a művirágokat helyezik előnybe. Valamint az önkormányzatok is kevesebb pénzt kapnak parkosításra, virágkiültetésre, és ezáltal is mi is tapasztaljuk, hogy visszaesett tulajdonképpen ilyen parki növények, parki egynyári növényeknek az értékesítése.
0: De a muskátli az mondjuk örök trend?
1: A muskátli az örök, és az örök is marad, én szerintem, mert az egy olyan faj, ami betegségnek ellen, meg viszontagságoknak, tehát az egy tényleg egy olyan növény, amit én szerintem nem fog kimenni a divatból sosem.
0: De ugye kétféle muskátli van, ha jól tudom, amelyik így felfelé nő, és van, amelyik így lefelé, ha
1: igen,
0: jól mondom.
1: Igen, van álommuskátli és futómuskátli, és attól függ, hogy ki milyen helyre szeretné. Természetesen aki a teraszra, balkonládába szeretné az futónövényeket helyez előnybe, és aki pedig a földre, vagy közelebb a talajhoz, esetleg talajba azok az álommuskátlikat helyezik előtérbe. Azonban még mondok egy olyasmit, hogy nagyon visszaesett a balkonoknak a díszítése. Már ha én csak rozsnyót veszem például egy lakótelepet, végig lehet menni, hogy hány balkon van virágokkal díszítve. Az emberek nem szeretnék kidíszíteni, mivel a szomszédnak ráfújja a szirmokat a balkonjára, és akkor ebből gondok lehetnek, vagy pedig kirándulni mennek, és azért nem díszíti fel a balkonját, mert 2 hét alatt ki fog száradni. Ez is befolyásolja azt, hogy visszaesett a ilyen egynári virágoknak a kereslete.
0: És ha már ennél tartunk, vannak ilyen modern technológiák, amivel lehet öntözni a virágokat? Ez bármi ilyesmi elterjed?
1: Természetesen van csepegtető öntözés, mi is csepegtető öntözéssel öntözzük a virágokat, meg a zöldségfélénket is, a paprikát, paradicsomot, mert nem győznénk. És egyrészt ez pedig olyan, hogy a csepegtető öntözés pontosan a gyökerére önti a vizet, úgyhogy spórolunk is a vízzel, így takarékoskodni is tudunk.
0: De hogy a kiskertészeknek is van ilyen, gondolom, sokkal kisebb volumenben ezt használják?
1: Van, persze, természetesen vannak technológiák már, egyre fejlettebbek is, ha lehet javasolni, esővizet használjanak az emberek, és fogják fel az esővizet. Egyrészt takarékoskodik a vízzel az ember, másrészt pedig minőségi vizet használhat a virágokra. Az esővíz keménysége a legoptimálisabb a virágok számára.
0: És ugye nagy divat mostanában a mulcsolás is, nem tudom, ez a virágokat is érinti?
1: Érinteni, hogyha lehetne mulcsolni a balkonládákat, de viszont a levándulák ajánlott ilyen kérget is alá tenni, és frissen vágott füvet, vagy szárított füvet is el lehet helyezni a növények gyökeréhez, ezáltal nem parolog úgy ki a víz a talajból. Mondjuk nem olyan szép a vágott fű, vagy nem olyan esztétikus, viszont nagyon hasznos.
0: És Hameli Zsuzsanna, mit tanácsol, hogyan pótoljuk a tápanyagokat? Van-e valamilyen erre vonatkozó tanácsom?
1: Igen, speciális készítmények vannak, virágkészítmények, amik tartalmazzák azokat az elemeket, ami egy virág fejlődéséhez szükséges, ugyanúgy, mint az ember számára a vitamin. Úgyhogy én ajánlom, aki szép virágot akár, az törődjön vele, táplálja, öntözze, és szeresse. Megbeszélgessen hozzá.
0: És akkor, ahogy említette, foglalkoznak zöldségekkel is, erről is így nagyon Igen. röviden, hogy egyrészt a önök kertészete gombaszöggön található.
1: Igen.
0: Hogyan néz ki az idei termés, szóval ez a szárazság, hát, napfény, ez jót tett, rosszat tett?
1: A szárazság mindenképpen nehézséget okoz a környező mezőgazdások számára is, nem csak a mi számunkra. Viszont mi is úgy oldottuk meg az öntözést, hogy csepegtető öntöző rendszerünk van végig, és tulajdonképpen kútból, forrásvízből öntözünk, úgyhogy a víz minősége kiváló. És oficiálisan nem nevezhető bio-eko kertészetnek, de viszont kíméletes kertészkedés folytatunk, csak akkor folyamodunk esetleg vegyszerezéshez, vagy műtrágyázáshoz, hogyha indokolt. Egyébként egyáltalán próbálunk vegyszermentesen dolgozni, mivel mi is fogyasztjuk a zöldségeinket. Valamint káposztát is termesztünk, és savanyítunk is.
0: De szóval akkor gömörben is van esély paradicsomot és paprikát termeszteni valamilyen szinten?
1: Természetesen van esély, később érik, de a minőség az nem hasonlítható a szupermarketek polcán kínált hidroponás zöldségekhez. Úgyhogy ez egy talajban nő napírlelte zöldség, úgyhogy én mindenkinek ajánlom, aki erre jár, hogy kóstolja meg.
0: És akkor zárásként ugye azért, ha nem is olyan gyorsan, de azért közeledik az ősz, hogy és az ősznek pedig a sztár növény, a krizantém, hogy azzal már kell valamit foglalkozni, aki már szeretne szép krizantémakon?
1: Bizony, már mi szétültettük a krizantént. Az a krizantén, ami a sírokra kerül, legalább 15-ször meg van fogva, gondolom áthelyezve, átültetve, míg a vásárló kezébe kerül, úgyhogy ez nem olyan, hogy kitesszük és akkor van magának, hanem nagyon sokszor ültetjük kisebb cseréből, nagyobb cserébe, aztán bimbózzuk, formára igazítjuk, és őket is minden egyes cserébe csepegtető öntözés van behelyezve, ahol centrálisan megkapják a tápoldatot és a vizet is. Úgyhogy egy csepp víz sem megy karba nálunk.
0: És itt is ugyanaz a kérdés, hogy van krizantémba is vannak trendek, hogy más krizantémakat szeretünk, mint 20-30 éve?
1: Én azt gondolom, hogy vannak, és az a szerencséje a kertészetünknek, hogy A gyermekeim már ilyen fiatal irányzatot képviselnek. A lányom most végzett a kertészmérnöki szakon, úgyhogy bejönnek ezek az új hullámok a kertészetünkbe. Próbálunk színekkel, virágformákkal játszani. Ezt tudjuk csinálni, amint tudunk, azon újítunk. Viszont a nagyfejű krizantinok itt nem nagyon tudjuk megtermeszteni, úgyhogy azt nem csináljuk, amit nem értünk. És próbáljuk a mi körülményeinknek megfelelően termeszteni, a mi éghajlatunknak megfelelően, úgyhogy ha kiteszik a temetőre is el, nem olyan, hogy üvegházi termesztés is, kiteszik a virágot a hidegbe és sokkot kap. A krizantinjainkat szabad földön, a szabad ég alatt termesztjük, úgyhogy a klíma, itteni klímahoz is alkalmazkodik. Ugye aki itt viszi, az ide viszi a környékre, az annak jobban elom. Még én azt csak annyit szeretnék a Margójára mondani, hogy mi mind helyi vállalkozók és helyi termelők nagyon szeretnénk, hogyha az emberek visszatérnének hozzánk, termelőkhöz. Nagyon sok munkánk van ebben, és hogyha nem fogják értékelni a helyi mezőgazdaság munkáját, akkor aztán nagyon-nagyon elveszik a kedvüket, meg is szüntetik a helyi vállalkozást, meg is szűnnek, mert nem tudunk talpon maradni. Nem magamért, hanem minden egyes mezőgazdaszért beszélek.
0: Az előző percekben Hammeli Zsuzsával, a Hammeli Kertészet tulajdonosával beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, és adott pár tanácsot a kiskertészeinknek.
1: Én is köszönöm, és kellemes nyarat kívánok minden kedves hallgatónak.

0: száll.
1: Jól működő szlovákiai magyar közösségeket keresünk. Ha ön szívesen jár el egy éneklőcsoportba, vagy jól érzi magát egy amatőr színházi csapatban, vagy alig várja már a hétvégi néptánc próbát, vagy a szürke hétköznapok fénypontjának a közös hímzést tartja, esetleg sikerült alapítania egy olvasóklubot, akkor ne habozzon, mondja el történetét hallgatóinknak. Jól működő szlovákiai magyar közösségeket keresünk, hogy bemutathassuk őket. Jelentkezni e-mailben lehet a szabolcs.köteles@stvr.sk címen.

Kedves hallgatóink, most a Szűke Pátrián című rovatunk következik, amelyben ismert szlovákiai magyarok mondják el, hogy a településen, ahol felnőttek, melyik középülethez, műemlékhez vagy természeti látnivalóhoz fűzik őket a legkellemesebb gyermekkori emlékek.

0: Én Dunaszerdahelyi fickó vagyok, tehát Dunaszerdahelyen, Törzsgyökeres Dunaszerdahelyi vagyok. Viszont a szüleim, ahogy az újkori Dunaszerdahelyi ugye történelemben van és volt, azok pedig itt a környékről, egy apám az Bozsonyeperjesről származik, az anyám pedig Nemeshodosból, úgyhogy ők beköltöztek, egymásra találtak, és itt Dunaszerdahelyen kezdtek élni, itt alapítottak családot, és akkor a nagy hírű abban az időben szerintem talán a legelső lakótelepen kezdték élni az életüket, a Szeveredjen, ami ma a Rózsaliget, ahova csaknem 5000 család, illetve fiatal pár érkezett, és ahogy az benni szokott a 60-as évek végén, amikor én is születtem, ez a lakótelep bedurrant, és ugye így indult az életem itt a Szeveredjen. Dunaszerdahely pedig ugye annyit kell tudni, hogy Csallóköz szívében van, némi túlzással azt is mondhatjuk, hogy Csallóköz fővárosa, nem hiába, hiszen egyike a legstabilabb városoknak. Ez egy magyar város, csaknem 80-90%-ban magyarok laknak. Itt még ugye mindenki szinte magyar, tehát ez egy legendás város. Itt még nincsenek keveredve a szlovákokkal, mint a többi mezővárosban a polgárok, és egy nagyon gazdag város, egy kereskedőváros, nagy múltú történelmi város, még mondhatjuk azt is, hogy relax város is, hiszen itt van a termálfürdő, ami nagyon kedvelt a külföldiek, a csehek, a lengyelek, a szlovákok körében, és hát mindenki érdekében, ugye, tehát, hogy ez egy szép, szép város, tehát rendben van ez a történet.
1: És gyermekkorában melyek voltak a kedvenc helyei, épületei, természeti látványosságai, ahol szeretett lenni valamiért, és gyakran tartózkodott ott?
0: Ez nehéz kérdés, mert én szeretem az épületeket, szeretem az objektumokat, kapásból felsorolhatnák egy néhányat, de mondjuk akkor legyen egy ilyen három. Elsősorban az a hely, ahol születtem, az egy, arról már írtam is egy novellát, az a Szeveredjben a mai Rózsaligeten van, egy nagyon ikonikus épület, ez egy 9 emeletes toronyház, azaz a blokk, a C2-es blokk. Ebből egész Dunaszerdahelyen, sőt, nem tudom, abban az időben, 60-as években talán néhány városban ilyen projektet építettek, tehát nagyon exkluzív ez a 9 emeletes, 3 van ebből a típusú blokkból vagy toronyházból Dunaszerdahelyen, és még talán néhány nagyobb városban láttam hasonló projektet. Ennek a lényege az, hogy ugye a belső, tehát 45 család van, belső zónájában van a lépcsőház, és nem nyílt, hanem egy sötét, ugye egy beton, igazi szocreál, tehát, és mégis ez a abszurditása hozta meg azt, hogy megkedveltem ezt a házat, ahol fölnőttünk, de nem is az, ugye, mert magába élni az egy dolog, hanem a 45, amit már előbb említettem, ugye, hogy 45 család volt, és ez a 45 család, ezek mind fiatal párok voltak, és gyakorlatilag ez a 45 pár abban az időben, 60-as években, ugye gyártották a gyerekeket, és bedurrant, tehát egy kisebb falunyi gyerek volt ebben a toronyházban, és imádtuk egymást, imádtunk játszani, tehát az egy különleges élmény volt ennek a C2-es toronyháznak a szellemet. Minden porcikámmal, tehát ha rágondolok, akkor egyfajta jó bizsergés van. De hát szerintem mindenki így van a szülőházával. A másik az a mai kortárs galéria, magyar galéria, ami azelőtt ugye a Vermes villa volt, és még azelőtt, vagy hát köztesen, mert hát ez volt a Vermes villa, de a szocializmusban, ahol mikor én föl

0: Ez a ház az nagyon sokat jelent, mert nagyon sokat voltam ott benne, szinte az iskolából oda mentem fotószakkörre, vagy csak szakkörre, szóval imádtam azt a részt. Ha pedig a harmadikat még, hogyha hozzátenném, az pedig az iskolám volt, a régi Gorki iskola, ami egy kifejezetten legendás, kultikus iskola. Nem tudom miért, de akinek mondom, hogy a Gorkiba jártam, azok mind bólintanak. Az a mai Szabó Gyula alapiskolának a régi változata, ez a Gorki, ugye a szocializmusban. 74-ben, másodikos koromban költöztem oda, mert az első osztályt még a régi Ozorák iskolával szembeni barakokban, ott egy ilyen lepukkant barak volt, ott kezdtük az első osztályt, és utána szóltak ugye, hogy megépítették az iskolánkat, és hát oda költözött egy csomó gyerek a régi Gorki iskolába. Tehát ez nekem is a szívem csücske, a régi iskolám, a Gorki, azaz a mai Szabó Gyula alapiskola.
1: És hogyha most ezekből a helyszínekből választana egyet, amihez fűződik valamilyen jellemző történet?
0: Mivel ugye én megírtam a C2-es toronyház szellemét, talán a C2-es toronyház, a lakóház, az a blokk, azaz a blokk, ugye, tehát talán az van közel hozzám, de úgy rezeg nekem minden, mert rengeteg emlékkép feljött most. Talán a C2-es az egy olyan hely, ahol rengeteget játszottunk, tehát hogy azt nem is lehet kifejezni ott egyet, tehát az a, itt közeledik a nyár, amikor ugye képzeljük el, hogy ott rohangálunk a lépcsőházban, a sötétben, mert néha ugye kialudt a lámpa, és ott a lépcsőkön, a 9 emeletes házban föl lerohangáltunk, mert hát ugye nekünk ez volt a valóság, tehát a falusi gyerekek azok kimentek a tarlóra, kimentek a tóra, nekünk pedig ez volt a világunk, a toronyháznak a élete, de hogyan az ember leleményes és a gyerek is szeretnek játszani. A C2-es toronyház előtt, hogy így mondjam, ott ilyen óriási golyópartik voltak, tehát a Szeveregy, a mai Rózsaligetnek a gyerekei, ott tömegek voltak, olyan volt, mint egy ilyen mini tőzsde, ott nyüzsögtek a gyerekek. Volt úgy, hogy 40-50, tehát ez imádni való helyzet volt, ha visszagondolok, hogy 50-60 gyerek is ott nyomult, és ott játszottunk golyópartikat a ház előtt, kiabáltunk, veszekedtünk, játszottunk, valakik bicikliztek, valakik backbintonoztak, a csajok ugye gumival szórakoztak, a gumit ugrálták, hát ez a gumi ugráló volt, és mi fiúk, ezek a kis süldő 10 évesek, pedig golyóztunk, pozsonyiztunk, bécsiztünk, szóval imádnivaló jelenetek játszottak ott, és ott volt az egész lakótelep, mert az mind egy tőzsde volt, úgy mondhatnánk, hogy oda ment mindenki játszani, golyózni, és tragédia volt, ugye ez 2 koronába került 100 golyó, ezt a papírüzletbe lehetett venni ilyen kis csomagokban, 100 darab agyaggolyót, színes agyaggolyók voltak, és ezek voltak a játékszerek. 2 korona volt, ami mondjuk egy csokoládénak ára, de tragédia volt, ha valaki ezt el tudta veszteni. Tehát nem a 2 korona volt, hanem a vesztés. 100 golyót valaki elveszteni Bécsibe, Pozsonyiba, az a világ végét jelentette. De nyerni az pedig valami fenomenális érzés volt.
1: És mi volt a különbség a bécsi és a pozsonyi játék között?
0: A bécsi, ugye azt úgy kell elképzelni, hogy 2 golyó van a kezemben, és ugye csinálunk egy lyukat a földbe, egy közepes lyukat, körülbelül mondjuk egy 7-8 vagy 10 centi mély gödröt, amit a sarkunk alá, tehát kiváljunk, és akkor kezdjük bedobálni. Akkor jó, hogyha az egyik golyó kiugrik, akkor kiveszem. Tehát valamiért a 2 golyó benn marad. Akkor az benn marad már a bankba. Dobjuk, dobjuk, dobjuk, és mondjuk már van 6 golyó, és én ugye úgy nyerek, hogy kiugrik az egyik golyó. Tehát elvihetném, ez a bécsi, de ha ugye föltesszük a kezünket és megbeszéljük a tisztelt egybegyűlt sereggel, hogy bécsi él, és a pozsonyi is, akkor fogtuk a bécsit, és megfogtuk, és az összeset kivettük a lyukból, lyuk fölé tettük körülbelül ilyen derékmagasságba, és elengedtük. Akkor vihettük el az összes golyót, ha ugyancsak ugye ezt a sok golyót, ami a markunkban volt, és beleejtettük egyszerre a lyukba, egy kiugrott. Csak egynek szabadult. És ez volt a pozsonyi. És akkor így nyertünk óriási bankokat. Volt úgy, hogy 30-40 golyót voltak, őrültek, akik mester.

0: lettek ennek a golyózásnak. Tehát erről külön lehetne egy regényt írni, annyi, akit most, ha a hallgatók ezt hallják, esetleg a dunaszerdahelyiek, a Szeverejnek a lakói, azok szerintem mosolyognak, akik ebben részt vettek, és nem is kevesen, hogy micsoda emlékek ezek.
1: És végezetül, hogyha vannak olyan hallgatóink, akik nem dunaszerdahelyiek, és ritkán járnak arra, mit mondaná nekik, hogyha mégiscsak az utuk a közelben vezet? Miért érdemes bemenni akár egy-két órára is Dunaszerdahelyre? Mit érdemes ott csinálni?
0: Azt tudni kell, hogy ez egy szociál város, tehát hogy ez nem vetekedhet egy történelmi várossal, aminek megvannak a 500 éves falai. Ezt a várost ugye lebombázták, kinyírták, kicsontozták, lefejezték, ez egy történelmi, ez egy zsidó város volt, ahol 80% az embereknek zsidók voltak. A holokauszt ugye ezt lefejezte, aztán jöttek a kommunisták, a maguk szociál, techno stílusukkal és blokkokat, meg ezeket az egyszerű épületeket húztak föl, de szép lassan azért ez kiheverte a város. Rengeteg ugye műemlék van, történet van, az emberek, aki ide jönnek, ezek nagyon barátságosak, szerintem nyitottak vagyunk, mert itt egy ilyen átjáróház van, tehát azért szerintem a szerdahelyiek azok ezért nyitottabbak egy kicsit, szeretjük a humort, és hogyha valaki szeretne egy kicsit relaxálni, itt van a világhírű termálfürdő, akkor ott is tudnak lenni, bringázhatnak, ugye nagy hatalom lett Dunaszerdahely környéke, tele van bringautakkal, azt is lehet mondani, jó káléházak vannak, kiváló éttermek vannak, tehát gasztronómiai központ is. Itt egy egyszerű étterembe bemegy az ember, kiváló szakáink vannak Dunaszerdahelyen, jó kávéházak, jó a millió, rengeteg program van, itt mindig van program, tehát ha valaki csak egy hétvégét eltölt, akkor kapkodja a fejét, nekem vannak barátaim más városokban, egy kicsit úgy irigykednek, hogy itt program tobzódás van. Még hogyha meg mondjuk szezon van, akkor még elmehetnek egy jó meccsre is, itt a DAC, hogy ne felejtsük el, van itt minden, mi szemszájnak ingeretnek.

Az előző percekben a Szűke Pátrián című rovatunk hangzott el, amelyben ismert szlovákiai magyarok mondják el, hogy melyik középülethez, műemlékhez vagy természeti látnivalóhoz fűzik a legkellemesebb gyermekkori emlékek. Az egyes részek visszahallgathatóak a patria24.stvr.sk oldalon.

0: 10 óra van. Nappali. Köteles Szabolcsal. Szép délelőttet és jó rádiózást kívánok! Köszöntöm azokat is, akik most csatlakoztak hozzánk. A következő órában Széchenyi István szerepéről és az öngyilkosságával kapcsolatos elméletekről kérdezzük Csorba Lászlót, a Budapesti Történeti Múzeum főigazgatóját. Ezt követően színes híreinket hallhatják. Most azonban itt vannak a hírek Kis Balázs tálalásában.
1: A Pátria Rádió hírei.
2: A Magyar Országgyűlés ma szavazhat az alaptörvény 17. módosításáról. Lángol az erdő Párizs mellett, a héten visszatér a kánikula, már ma is 30 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet. Jönnek a részletek. Maros Zsilinka a meggyilkolt gölnicbányai tanárnő ügye miatt leváltotta az iglói járási ügyészség vezetését. A főügyész már korábban súlyos hibákról tájékoztatott, és a büntetőeljárás vezetését abszolút alkalmatlannak nevezte. A tanárnő meggyilkolásával végződő gölnicbányai tragédiát megelőző büntetőügyben tett súlyos megállapításokkal összefüggésben felmentem tisztségükből az iglói járási ügyészség vezető ügyészeit, a járási ügyészt és a járási ügyész helyettest, jelentette be ma Maros Zsilinka. A Magyar Országgyűlés ma szavazhat az alaptörvény 17. módosításáról, amelyben Sulyog Tamás köztársasági elnök megbízatásának végét is kimondják. Az államfőnek 5 napja lesz, hogy aláírja azt, ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás, írta Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán. A kormányfő korábban azt közölte, a módosítás elfogadásával megszűnik a hivatalban lévő államfő megbízatása. 3 ember életét vesztette és 5 másik megsérült a moszkvai területet ért ukrán dróntámadások sorozatában, jelentette be Andrei Vorobjov, a régió kormányzója. Az orosz légvédelmi rendszerek az éjszaka folyamán egy nagyszabású támadást hárítottak el, amely során 81 ukrán drónt hatástalanítottak vagy lőttek le a moszkvai terület felett. Szergej Szobjanyin, Moszkva polgármestere arról számolt be, hogy a légvédelem 50 olyan pilóta nélküli repülőgépet semmisített meg, amelyek az orosz főváros felé tartottak. Tűzoltó repülőgépek és mintegy 400 tűzoltó küzd a Párizstól 50 kilométerre fekvő Fontainebleau-i erdőben pusztító tűzzel, amely vasárnap délután gyulladt ki és hétfőre virradóra már több mint 300 hektáron terjedt el. A kánikula által felerősített tűz lezárásra kényszerítette az A6-os autópályát, és legalább 6 órás késéseket okoz a párizsi TGV forgalomban is. 2700 ember halt meg Angliában és Walesben a májusban és júniusban Európát sújtó hőség miatt, derül ki egy ma közzétett tanulmányból. Az elemzés szerint május 21-e és 29-e között 550-en, míg a június 18-a és 28-a közötti időszakban csaknem 2200-an haltak meg a rendkívüli meleg miatt. Az Egyesült Királyságot és Európa nagy részét májusban és júniusban 2 példátlan hőhullám sújtotta, amelyek során Angliában 35,1, illetve 37,7 fokos hőmérsékleti rekordokat mértek. Idén májusban 576 ezer vendég szállt meg a szlovákiai turisztikai szálláshelyeken, ami 7,6%-os éves növekedést jelent. A hazai szállodások egyúttal rekordot döntöttek a májusi vendégszámot tekintve, az eddigi legsikeresebbnek számító 2019-es májushoz képest 4,3%-kal több vendéget regisztráltak, tájékoztatott a statisztikai hivatal. Rövid sporthírek Zsigárdi Lászlótól.
3: Már csak 4 válogatott maradt versenyben a tengeren túli futball VB-n. Kedden 21 órától a legutóbb ezüstérmes Franciaország az Európa-bajnok Spanyolországgal, szerdán szintén 21 órától a címvédő Argentína Angliával mérkőzik az elődöntőben. A Samuel Balázs Botek Ádám szlovákiai kajakpáros ezüstérmes lett 500 méteren a kajakkenu világkupa harmadik montreáli állomásán.
1: Időjárás.
2: Részben felhős idő várható, északon és keleten időnként erősen megnövekedhet a felhőzet, ezeken a területeken elszórtan zápor vagy eső is kialakulhat, helyenként zivatar sem kizárt. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, az északi szél többnyire mérsékelt marad, a folytatásban is meleg napok következnek 30 fok feletti hőmérséklettel.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Pozsonyban 2 helyen is vigyázni kell, a Bajkál utcán a kikötői híd felé vezető oldalon történt karambol miatt 10 perces a késés. Emellett a Galvani és a Bolgár utca kereszteződésében egy motorkerékpár és egy autó ütközött össze, itt a forgalom jelentősen lelassult. Magyar Gurab és Pusztafödémes között egy beláthatatlan kanyarban egy autóbusz és egy személyautó ütközött össze, a helyszínen egy forgalmi sáv blokkolva van. A 65-ös számú elsőrendű úton Kolon után Nyitra irányában a Pográny felé vezető leágazásnál 2 jármű karambolozott, a baleset mellett a szabad sávban váltakozva haladhatnak. Kassán a Palacki utcában a belváros felé vezető oldalon baleset miatt lassul a forgalom, a VSS hídon az Optima felé egy kamion és egy személyautó ütközött össze. A szakasz nehezen járható, a késés legalább 15 perces. Szerencsés utat kívánunk!
1: Zöld hullám 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: Most a Mi lehetett volna, ha című történelmi rovatunk következik, amelyben arra keressük a választ, alakulhatott volna másként, ha 1848-ban Széchenyi Istvánon nem hatalmasodik el a betegsége. A kérdés végig gondolásában Csorba László történész, egyetemi tanár, a Budapesti Történeti Múzeum főigazgatója lesz a segítségünkre. Ha lenne olyan szíves és érzékeltetni, hogy Széchenyi Istvánnak mi volt a szerepe vagy a jelentősége a reformkorban?
1: Ugye a 19. század magyarországi történelméről azt szoktuk mondani, hogy ez a második legsikeresebb évszázad a teljes magyar történelemben. Az első nyilván István király 11. század, amikor a nomád népek országútján érkező ugye, törzsszövetség átalakul egy korabeli modern keresztény feudális állammá. Ha ezt tekintjük a legsikeresebbnek, akkor a második legsikeresebb évszázadnak a 19. század, amikor már a bomló, tönkremenő, a középkori viszonyokba, válságba kerülő országban elindul egy modernizációs folyamat. A piacgazdaság kiépülése, a polgári parlamentáris rendszer, a civil társadalom, tehát tulajdonképpen a polgári átalakulás és a nemzeti modernizáció. És ennek a nagy folyamatnak a nagy alapozó, koncepcionális alapozó szakasz a reformkor, és ennek a reformkornak az első nagy programadó egyénisége a Széchenyi, akinek főleg a 30-as évek ugye a nagy gazdag alkotó korszaka, de még a 40-es években is nagyon jelentős szerepet játszik. Itt már persze sok vitával az új nemzedékkel, mert a 40-es években már jön az új nemzedék, Deák és Kossuth nemzedéke, de Széchenyi egészen 48-ig ugye alakító tényezője a magyar viszonyoknak, hiszen a Batthyány kormányban, ami hát minden idők legnagyszerűbb magyar kormánya volt, ebben a kormányban ugye együtt küzdenek Kossuthtal, mindketten miniszterek, és a Batthyány kormány politikáját képviselik. Egészen 48 őszéig, amikor egy hatalmas válság robban ki, ugye nem lehet föntartani tovább a kompromisszumot, ami 48 tavaszán jött létre a Bécsi útból és Magyarország között, és ekkor ez egybeesik Széchenyi betegségének kirobbanásával, és azzal, hogy ő kikerül gyakorlatilag a politikai életből. Aztán az egy másik nagyszerű dolog, hogy amikor egy feltisztulási periódusa van a betegségünk az 50-es évek második felében, akkor ő egy ilyen titkos röpirat készítő munkássággal többen visszakerül a nemzet politikai küzdelmeinek fősodrába, és egy nagyszerű, lenyűgöző teljesítménye van, míg azután a betegség egy újabb fordulata sajnos tragédiával társul, és sajnos öngyilkos lesz 60 tavaszán.
0: Még talán, ha nagyon röviden arra kitérhetnénk, hogy 1848. március 15-e után Széchenyi István az uralkodóházhoz fűződő viszonyt próbálta végig normalizálni, talán ez volt a belső örlődésének a egyik alapmotívuma. Én tudom, hogy ez ilyen utólagos belemagyarázás, de hogy ha nem lett volna rajta ilyen nyomás, akkor lehet, hogy a betegség jelei sem nyilvánultak volna meg. Szóval, hogy mennyire volt nagy ez a nyomás, mennyire volt ez a belső feszültség nagy Széchenyiben?
1: Ma ugye ezt úgy látja a kutatás, hogy nem csak Széchenyinek, az egész Batthyány kormánynak az volt a koncepciója, hogy az udvarral való viszonyt azt normalizálni kell, meg kell tartani. Ugye az volt a nagy elképzelés, hogy a királyt Magyarországra kell hozni, mert hogyha Magyarországon van, akkor nem lehet kijátszani ugye a birodalmi és a magyar érdeket egymással szemben. Ezzel mindenki egyetértett. Hát Kossuth volt ugye a kormány szóvivője, a parlamentben ő képviselte a Batthyány kormány politikáját, tehát ezzel ő is mindenki egyetértett ezzel. Más kérdés, hogy ezt mennyire volt reális megvalósítani. Batthyány ugye ennek a politikának a vezetője volt. Ez tulajdonképpen minden idők legjobb magyar koncepciója volt, mert ugye arról van szó, hogy a legteljesebb magyar önállóság van, de ez az önállóság, ez a birodalmi védőernyőn belül van. Tehát a birodalmi haderő megvéd minket a szláv és a germán népek közötti nagy történelmi küzdelemben, de közben nem nyom el minket, nem kizsákmányol minket mi, a 48-as törvények alapján önrendelkezésünket gyakoroljuk. Ez volt mindenkinek a koncepció. Ezen belül persze hangsúlyok voltak. Tehát Széchenyi nyilván nagyon félt attól, hogy túl korán robban a konfliktus az udvarral. Kossuth nyilván azt gondolta, hogy határozottabban is el lehet menni a saját érdekek védelmében. De ez belül maradt. Ez az ellentét, ez nem határozta meg a kormány működését. Ők itt együtt működtek. Na most az, hogy a helyzet romlása és végül a szakítás augusztusban és szeptemberben, hogy ez milyen mértékben járult hozzá Széchenyi állapotához, ez majd nyitott kérdés, mert nyitott kérdés Széchenyi egészségi állapotának a megítélése. A jelenleg legelfogadottabb koncepciók szerint itt egy úgynevezett genuin betegségről van szó, tehát olyan betegségről, amely nem közvetlenül határoznak meg a külső körülmények, hanem mondjuk így a külső körülmények bizonyos következményei. Például, hogy nem alszik, hogy nem jól táplálkozik, hogy egy ilyen roppant kimerült állapotba kerül. Ez az, ami aztán hatással lehet a pszichés állapotra. Ma egyébként az a legelfogadottabb koncepció, hogy Széchenyinek úgynevezett bipoláris betegsége volt. Ez az egykori diagnózisnak a mániák, a depresszív, a betegségnek egy sajátos újrafogalmazása, és új szerkezetbe állítása a modern pszichiátria részéről. Ez pedig azt mondja, hogy ez a betegség, ez ugye belső okokból jön, tehát nem a környezet váltja ki, de mert ugye, ha ez igaz lenne, akkor mindenki más is ugyanilyen beteg lett volna, ugyanettől a helyzettől, de nem ez történik. Tehát Széchenyi saját biológiai és pszichológiai állapotának a kölcsönhatásai okozták végül azt, de ez a környezet számára, ugye ő is azzal indokolta, hogy mennyire fél attól, hogy közben mi történik. De valóban nem ez váltott ezt közvetlenül, hanem közben a fizikai tanulmánytel, sajnos a családja elutazott Cenkre, nem volt, aki közvetlenül felügyelte volna, végül az orvosa ugye döntött úgy, Almási Balogh János, hogy hát akkor őt felügyelet alá kell helyezni, és így szeptember első hetének végén elindultak Nagyszent felé, útközben már olyan állapotban volt, tehát több öngyilkossági kísérlet, hogy végül Cressanszal megbeszélve a Döblingi intézet mellett döntötte.
0: Hát és én tudom, hogy a következő kérdésem az olyan, amelyet a történészek nem szeretnek, mert spekulatív és végül is megválaszolhatatlan részben. Hogyan alakulhatott volna, ugye, ahogy említette, Széchenyi 1848 őszén ment betegszabadságra, és már sohasem tért vissza így hivatalosan a miniszteri állásában, sem a közéletbe. De hogy hogyan változhatott volna meg a Magyarország történelme, ha ő még ott van 49-ben is, és akár egészen a kiegyezésig húzódóan, hogy lehetett volna ez másképpen, hogyha Széchenyi még aktív marad. Lehetett volna más a kiegyezés, lehetett volna más ez a 49-es része a szabadságharcnak és forradalomnak.
1: Hát talán az első benyomás az, amit erre mondhatunk, hogy itt ugye ez a gondolatkísérlet azért problematikus, és azért nem szeretik a professzionális történészek ezt föltenni, bár ez ma már nem olyan, az én ifjú koromban például ez egyenesen tabu volt, tehát aki ilyet kérdett, azt nem tartották komoly embernek. Ma ugye, amikor azt gondoljuk, hogy az alternatívák vizsgálata az roppant fontos. Tehát azért kell föltennünk a kérdést, hogy mi lett volna, ha, mert azt is mérlegelnünk kell, hogy aki egy adott pillanatban cselekszik, az nem lát minden elemet. Tehát lehet, hogy ő a maga helyzetében nagyon is helyes döntést hozott, mert egyszerűen nem lehetett azoknak az információknak a birtokában, még az a döntés végül is vesztesnek bizonyult egy másik helyzetben. De ma nem emiatt gondoljuk ezt elsőben problematikusnak, hanem azért, mert valójában a dolgok úgy függenek össze a világban, hogy lehetetlen, tehát sosem lehet egy dolgot megváltoztatni. Mert ha egy dolgot megváltoztat, abban a pillanatban elkezdi, mint a dominó, az összes dolgot megváltoztatni. Tehát a világban semmi sincs önmagában, tehát mindig, ha egy dolog megváltozik, akkor azzal logikailag, törvényszerűen minden más is megváltozik. Ezért nem jók logikailag azok a játékok, hogyha csak egy dolgot kiveszünk belőle. De ezt most tegyük zárójelbe, és játszunk el azzal a gondolattal, hogy vajon mit tett volna Széchenyi, ugye azokban a konfliktus helyzetekben, amelyek ezután keletkeznek. Na most nyilván, hogy ő is ugyanígy ugye lemondott volna a Batthyány kormánnyal, és hát valószínűleg azokkal párhuzamosan mozog, akiknek a politikai véleményével többé-kevésbé egyetértek. Tehát egyetértett Batthyány Lajossal, egyetértett Deák Ferenccel. Ugye ők kitartottak a magyar álláspont mellett egészen a december végi forradalmi Wind és Grace támadásáig. Ugye Deák és Batthyány is ott van a békeküldöttségben, amely Wind és Grace-el próbál tárgyalni Bicskén, amikor ugye közeledik a császári haderő. Könnyen lehet, hogyha Széchenyi akkor, mint egyszerű képviselő, Mosonyi képviselő ott van a parlamentben, akkor ő is tagja lett volna ennek a küldöttségnek. Ennek a küldöttségnek nagyon érdekes lett a sorsa, amikor Wind és Grace bevonult Pestre, akkor elengedték őket Bicskén, és akkor szabadon mozoghattak. És Batthyány akkor jött Pestre is, és utána csak utána tartóztatták le. Deákot is nem tartóztatták le, és nagyon érdekes, hogy aztán az országgyűlés megszavazta és elment Debrecenbe. Nem tudjuk, hogy Batthyány hogyan döntött volna, mert őt már akkor ugye Wind és Grace letartóztatták. De Deák visszament Zalába, és tulajdonképpen senki soha nem kérte számon a Deákon, hogy ő nem vett részt a szabadságharc 49-es szakaszában. Deák hazafiúi érdemeit és morális hitelességét nem kérdőjelezte meg az, hogy ő nem ment el Debrecenbe. Tehát ez a korszak ismerte a hazafiságnak több fajta útját is, és Deák hazafiságát érvényesnek tartották, ezt úgy fogalmazták meg a történészek, hogy miközben részesült 48 összes sikerében, de nem részesült 49 összes kudarcában. Tehát ez megtartotta Deákot egy sajátos, aztán fokozatosan majd, hogy nem ilyen szimbólummá, mitikusan váló szerepben. Most könnyen lehet, hogy Széchenyi hasonló helyzetbe került, tehát ő sem megy el Debrecenbe, visszahúzódik Cenkre, és tulajdonképpen a lehetséges magatartás formák azok többé-kevésbé hasonlóak lehettek, mint ahogyan a konzervatívok, és aztán Deák politizáltak. Széchenyi ugye korábban a konzervatívokkal nagyon közelű kapcsolatba került, de a konzervatívok vesztesei voltak. Hiába vettek részt a 49-ben, hiába voltak köztük Muszka vezetők, hiába ajánlkoztak föl, hogy majd ők berendezik az új Magyarországot, ez Bécs nem fogadta el. A bürokratikus abszolutizmus, a bürokratikus katonai abszolutizmus érvényesült, a konzervatívok tehát fokozatosan ellenzéki szerepbe kényszerültek. Nyilvánvaló Széchenyi velük mozgott volna együtt. Lehet, hogy sokkal, hogy mondjam, látványosabb vezér lett volna, mint Apponyi György, vagy mint Dezsőfi Emil, ugye, ezek mind barátai voltak, de hát persze az ő képességeit nem lehet fogni ezeket a politikusokat, de nyilvánvaló, hogy ahogyan, amikor ő feltisztult Bécsben, és ott a legkeményebben szembefordult a bakrendszere, hát ugyanúgy szembefordult volna, hogyha nincs az elmegyógyintézetben. Tehát ilyen értelemben együttműködik a konzervatívokkal. Nagyon érdekes kérdés, hogy részt vett volna az októberi diplomában, ugye ez a konzervatívok kísérlete volt, hogy a 45-es törvényeknél olcsóbban egyezni meg a válságba jutó, ugye az olaszországi háborús vereségek folytán válságba jutó önkényuralommal. Ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy Széchenyi ebben részt vett volna-e, ugyanis azt tudjuk, hogy 60 tavaszáig nem volt világos, hogy ő Deákkal érte egyet, tehát nem engedünk a 48-ból, vagy pedig a konzervatívokkal, hogy engedünk valamit belőle. És vannak arra adatok, hogy Széchenyi a legvégső szakaszában, tehát ő zavarta az, amikor kiderült, hogy Deákkal külön más az álláspontjuk, és ő, de úgy tudjuk, minden jel arra mutatott, hogy a legvégén ő már egyetértett Deákkal. Tehát tulajdonképpen Széchenyi és Deák, mondhatjuk azt, hogy valószínűleg egy platformra került volna 60-as években, ez nem vett volna le Deák tekintélyéből semmit se, sőt, ez erősítette volna, és nem valószínű, hogy Széchenyi Deákkal szemben politizált volna, mert arról kiderült, hogy egyszer nem megy. Tehát a konzervatívok ugyanúgy Deák mögé szorultak be, és ugyanúgy nem tudtak más csinálni, mint elfogadni azt, amit aztán ő nagyon ügyesen kivárva, aztán végül engedve a 48-ból, ebből van szeg Széchenyivel egyetértett volna, végül ugye húsvétizikben engedett a 48-ból, és végül a königgrécsi vereség után az udvar kénytelen volt vele megegyezni. Ez nagyon hasonló út ahhoz, amit Széchenyi mutat egészen a döblingi tragédiáig. Tehát én azt gondolom, hogy olyan drámaian más lehetőségek nem lettek volna, és lehet, hogy még a Zseni bizonyos sziporkászával gondolom, hogy azért Széchenyi, ami tizenvalahány évvel idősebb volt Deáknál, tehát, és nem valószínű, hogy ő tülekedett volna ugye Deákkal szemben. Hát már a reformkorban van olyan szövege, hogy Deák a vezérünk mögéje kell állni. Tehát valószínűleg egy nagyon jó és morálisan a magyar utat segítő együttműködés lett volna közöttük, és valójában alapvetően a magyar történelem ugyanúgy alakult volna, mint ahogyan Széchenyi nélkül is alakult.
0: Még arra a látszólagos ellentmondásra térjünk ki, hogy ahogy említettük, Széchenyi még 48-ban az uralkodóházzal való jó viszony ápolása mellett tette le a voksát. A Bach korszakban ellene fordult, szóval a Einblickben elég kemény szavakkal kikelt ez ellen. Hogy ez hogy oldható fel ez az ellentmondás?
1: Széchenyi sohasem a monarchia ellen fordult, és ő azt is elfogadta, hogy Magyarország és a Habsburg Birodalom között egy történelmi sors közösség alakult ki. Ezt egyébként reformkorban bírálgatta is néha, de végül is ez a nagy összefüggés, tehát hogy az európai történelemben a szláv és a germán népek nagy harcát látjuk, és ebben a kis magyarság sorsa az nagyon kérdéses, és hogy ezen belül a Habsburg Birodalom, mint védőernyő, az segített minket, ha közben nem semmisíti meg történelmi örökségünket és önrendelkezésünket. Ezt végül is Széchenyi egy kényszerű vegyes házasság, ezt a metaforát használta, mint vegyes házasságot, ezt elfogadta. Tehát a Bach rendszerben neki nem az volt a probléma, hogy monarchia van, hanem az volt a probléma, hogy az a monarchia, ez felrúgja Magyarország történelmi örökségét. És ennek a hazugság, és akkor az ehhez kapcsolódó érvelést, ennek a hazugságait, hogy ez egy ilyen álcivilizációs érvelés van, hogy az elmaradott ostoba Magyarországot ugye hogyan modernizálja a Bach rendszer, na ezeken bukott ő ki, de, hogy a vasutat nem ön hozta, miniszter úr, hanem az idő ugye, figyelmeztetett a Blikben és egyéb fórumokon is. Tehát ilyen módon az uralkodóval szembeni legszemélyesebb támadások is az annak az ostobaságnak és szűklátó körülségnek szóltak, hogy ő bedőlt az abszolutista tanácsadóknak, és megpróbálja megsemmisíteni Magyarország történelmi különállását. Ez már a Blikben átalakult. Tehát ez a legbens, a szatírában ez van, amit magának írt, de amikor a nyilvánosság elé kilépett, még ha álnéven akkor is, ott már az van, hogy felhasználja azt a klasszikus struktúrát, hogy a király mindig jó, csak a tanácsadók a gonoszok. Tehát, hogy valójában fenntartja a fikciót, ami pedig a magánírásaiban egyértelmű, hogy a király személy szerint is felelősnek. A nyilvánosság fel az a fikció, hogy a király szegény nem tehet róla, a fiatal ember becsapják, és a gonosz tanácsadók, a felelősök, Bach és a többiek, ugye Schwarzenberg, közben meghal, Bach, Kempen és a többiek a felelősök. Egyébként nagyon érdekes, hogy ez Arany Jánosnál is így van, tehát a velszi bárdokat elemző legújabb irodalomtörténészi vizsgálatok is arra utalnak, hogy valójában Arany is ezt játssza el, tehát még Edvard király is fölfogható olyan módon, hogy ugyan bántja a verszélyeket, de azért, mert a gonosz tanácsadó becsapnak. Tehát ugyanezt a struktúrát használja végső soron Széchenyi is, tehát azt gondolja, hogy Magyarországon meg kell őrizni a monarchiát, de a magyar király egyben osztrák császár is, ez nekünk végső soron jó, ugyanez egy vegyes házasság, de mégiscsak házasság, tehát a vegyes házasság az a különböző hitfeleket, mondjuk a protestáns és a katolikus félnek a bonyolult, de mégiscsak a szeretet és a kölcsönös érdeket folytán működő viszonya, tehát ezt a metaforát használja, ez egy vegyes házasság, ezt ön kell tartani, de ezen belül nem lehet olyan ostoba a király, hogy a magyar történelmi örökséget bántani akarja, meg kell adni Magyarországnak az önrendelkezés lehetőségét, és akkor az az oszlop lesz, amivel egész Habsburg Birodalom meg tud állni a nagy, hatalmas európai nagypolitikai versenyben.
0: És zárásként térjünk ki Széchenyi István halálára is. Ugye ő nem érte meg a kiegyezést, ugyanis Széchenyi István 1860-ban halt meg. A tudomány jelenlegi állása szerint vannak még vitás kérdések a halálához kapcsolódóan, ugyanis a legendája az elég nagy.
1: A tudomány álláspont azért nincsenek kétségek, a legendában igen. Ugye alapvetően kétféle Széchenyi él a mai ember agyában. Ugye az egyik a legendák Széchenyije, a nemzet modern szentje. Most a szent az egy nagyon erős kategória, a katolikus egyház történetet olyan mélyen kidolgozta, olyan alapossá tette, hogy bizonyos dolgok nyilvánvalóan következnek belőle. A szentek nem lesznek elmebetegek, tehát, vagy idegbetegek, tehát nem lesz probléma, kóros probléma az idegrendszerükkel és az elmeállapotokkal, továbbá sosem lesznek öngyilkosok. Tehát aki mélyen átérő Széchenyi, mint egy kultikusan átérő, hogy Széchenyi a nemzet modern szentje, annak egyszerűen az agyám kizárja ezeknek a konkrét dolgoknak, amelyekre hát egyértelmű bizonyítékok utalnak, ezeknek a figyelembevételét. Mások Széchenyit egy történelmi szereplőnek látják, azt gondolják, hogy egy lángész volt, de nem volt életetetlen, ugye sok mindenben nem volt igaza, vitágval, önmagával is, önmagának legkíméletlenebb kritikusa volt, és ezen belül ugye bizony, hát valószínűleg öröklött módon, itt az édesapja is egy súlyosan a depresszióra hajlamos időskorában egy súlyosan depressziós beteg ember volt, és Széchenyi, ha valóban bipoláris beteg volt, akkor ennek a legsúlyosabb szövődménye az agitált depresszió, amelyben az öngyilkosság sajnos könnyen előfordul. De semmit nem van le a Széchenyi zenéjéből. Hát Schumann is bipoláris beteg volt, a világ zenei irodalmának egyik a legnagyobb zenéje, és ő rengeteg nagyszerű alkotót ismerünk, akiknek ilyen típusú betegségek voltak, de semmit nem volt le az önes alkotásaikból. Ugye itt az a probléma, hogy a hétköznapi nyelv az elmebetegben ugye az őrült ki letépte láncát, ugye, tehát aki megeszi a cipőt, tehát ezt gondolja az elme. Idegbeteg, nagy kis ideges vagyok, egy kis idegem, kis ideges, ez bárkinek lehet, de elmebeteg az ő. Most ez ostobaság, mert az ideg és elmebetegség ez nem ugyanaz a kategória. De az a lényeg, hogy Széchenyi betegsége, és ezt a vele foglalkozó pszichiáterek nagyszerűen megállapították, nem érintette a memóriáját, a logikáját, tehát az ő teljesítményének a szellemi tartalmát a legkevésbé sem érintette. Ugyanakkor, aki így látja Széchenyit, az el tudja fogadni azt, hogy sajnos ennek a betegségnek az a sajátossága, és lehetséges, hogy ekkoriban még nem nagyon tudták, hogy ez egy ilyen ciklikus, egy ilyen hullámzó betegségre van szó. Ugye egy roham elkapta Széchenyit 48 őszén, amiben többször megpróbált öngyilkosságot, de ezt megakadályozta a felügyelet, végül bekerült az elmegyógyítóba. Ott elindult egy, tehát a mélyponttól elindult egy tisztulás, amit a kortársak nem ismerték ezeket a viszonyokat, és azt gondolták, hogy nem, talán nem is volt beteg. Ugye, akik Széchenyi iránt ugye, kritikusak voltak, azok azt gondolták, hogy megjátszotta magát, elbújt az elmegyógyítőbe. És egy olyan tisztulás következett be, hogy a környezet számára Széchenyi, még Deák is azt gondolta, hogy olyan az esze, mint korábban volt. Persze, megnézzük az orvosi feljegyzéseket. Például soha ki nem jött az épületből. Még vala legelején egy-két órát kint volt Bécsbe, és aztán egyszer, amikor hógolyoztak a gyerekek, akkor kijött egy kicsit a ház elén, de aztán villámgyorsan visszament az oszlopok alá a bejárathoz. Tehát ez egy egyértelműen kóros dolog volt, hogy 11 éven át soha többet ki nem jött az épületből. És ő magát, ő végig betegnek tekintette. Nem menjünk be a részletekbe, a lényeg az, hogy nagyon jó állapotban van, olyan szintű szellemi alkotásra képes, ami a korábbi műveit, sőt bizonyos értelemben, hát a Blake meg a szatíra, ezek bizonyos értelemben a legnagyobb szellemi alkotásainak az egész korszaknak élképesztően zseniális nyelvileg a metafora világban, a pornográfiában, szóval elképesztően érdekes dolgokkal van teli a dolog, és most a politikai pornográfiát értem persze a dologban, de ez egy más téma, lehet talán nem menjünk bele. Az a lényeg röviden, hogy amikor nyomozzák a Blikket, végül eljutnak ő hozzá, és akkor elindul egy újabb, tehát ugye a hullám újabb, elindul lefelé, de akkor már nem olyan a környezet. Mindenki azt hiszi, hogy kvázi egészséges. Ő fizeti a saját ápoló személyzetét. A héjákat kergetni a galamboktól, behozat ő, pisztolyt, sörétet, az egyik kutya beteg, ugye megszabadítani a szenvedéstől, ahhoz is ez kell. Tehát ott van kéznél a dolog, és éjszakáként már egyedül van, tehát nincs kontroll alatt, és így az agitált depresszió mélypontján bekövetkezik a legsúlyosabb szövődmény, ugye az öngyilkosság lehetősége. És valószínűleg ez következett be, tehát 60 tavaszán egy újabb mélypont, és ez sajnos tragédiához vezetett. Ma ez a tudomány álláspontja, ráadásul a vizsgált körülmények is ezt mutatják. Tehát ugye arról van szó, hogy a lövés ebből az irányból érte őt, és lerepült ugye hátul a koponya, a fal egy része. És ugye az az álláspont, hogy ez jobb kézzel ilyet nem lehet csinálni, már pedig a jobbkezes volt, ugye, és mivel az ölébe találták a pisztolyt, a kezelen lógott, tehát ezt valaki ezt manipulálta. És roppant érdekes, hogy az egyik kedvenc embere, Tolnai Antal, a Cenki plébános, felírta a Cenki templom épült akkoriban, és az erről vezetett kis história domozba felírta, hogy mi történt a grófal, ugye, és ott leírta azt, hogy egyszer nekem a gróf elmagyarázta, hogy mert az a veszély, hogy valaki meglövi magát, de csak fél hibbantról lövi magát. A biztos dolog az, hogy a bal kezét a szeme, az is belefogja a pisztoly csövét, és úgy süti el, és a fenntartott bal kéz nem engedi a pisztoly villanését. És jele annak, hogy ez történt, így a Tolnai, hogy a bal keze fekete volt a puskaporton. És a mai, és ezt aztán megerősítette a boncolmas érzőként. A mai napig senki nem állt elő azzal egy reális ötlettel, hogy hogyan lehet a bal keze fekete a puskaporton, ha ő jobb kézzel lőtte meg magát. Tehát minden jel szerint sajnos ez úgy történt, ahogy a pap ezt leírta pontosan, ez pedig megerősíti közvetett módon az öngyilkosságot. Nem voltunk ott, nem látta senki, de a közvetett bizonyítékok ma emellett szólnak, tehát nincs komoly történet, senki. Csak rajongók, a Széchenyi Szent mi voltában hívők hiszik azt a Conteót, hogy őt meggyilkolták. Noha ez lehet, hogy kapor lett volna az udvarnak, de mégsem ez történt. Ez a bizonyíték közvetetten teljesen egyértelmű. Ezért ezt a kérdést, mint tudományos kérdést jelenleg lezártnak tekintetjük.
0: Az előzőekben a Mi lehetett volna, ha című történelmi rovatunkat hallották. Közreműködött Csorba László történész, egyetemi tanár, a Budapesti Történeti Múzeum főigazgatója.

Jól működő szlovákiai magyar közösségeket keresünk. Ha ön szívesen jár el egy éneklőcsoportba, vagy jól érzi magát egy amatőr színházi csapatban, vagy alig várja már a hétvégi néptánc próbát, vagy a szürke hétköznapok fénypontjának a közös hímzést tartja, esetleg sikerült alapítania egy olvasóklubot, akkor ne habozzon, mondja el történetét hallgatóinknak. Jól működő szlovákiai magyar közösségeket keresünk, hogy bemutathassuk őket. Jelentkezni e-mailben lehet a szabolcs.köteles@stvr.sk címen.

0: Közelebb kerültünk Hannibal alpesi átkelésének titkához. Új magyarázatot találtak a középkori boszorkány jelekre. 500 éves orvosi rejtét oldottak meg, nem méreg, hanem malária végzett a Mediciekkel. Színes híreink következnek Gazsik Viktóriától.
1: Egy új kutatás szerint valószínűleg sikerült pontosabban meghatározni Hannibal legendás alpesi útvonalát. A német és brit kutatók arra jutottak, hogy a hadvezér Krisztus előtt 218-ban nagy valószínűséggel a mai Franciaország és Olaszország határán fekvő Col de la Traversette hágón kelt át. A számítások során a szakértők figyelembe vették a mindegy 46 ezer katonából, 7 ezer lóból és 37 elefántból álló sereg energiaigényét. Eredményeik szerint ez az útvonal bizonyult a legkedvezőbbnek, és kevesebb erőfeszítést igényelt, mint a korábban legvalószínűbbnek tartott Col du Clapier hágó. A modellek azt is megmutatták, milyen hatalmas megterhelést jelenthetett az átkelés. A katonák akár testzsírkészletük közel egyötödét is elveszíthették a zord körülmények között. Ez magyarázatot adhat arra is, miért volt olyan magas a veszteségek száma a történelmi hadjárat során. Bár Hannibal pontos útvonala továbbra sem ismert teljes bizonyossággal, a kutatás jelentősen erősíti azt az elméletet, hogy serege és híres harci elefántjai a Col de la Traversette hágon keresztül jutottak át az Alpokon. Lehet, hogy a középkori épületeken látható úgynevezett boszorkányjelek valójában nem mágikus szimbólumok. Egy brit kutató szerint a kőbevés

Több mint 500 éves történelmi rejtélyre találhattak választ a kutatók. Egy új DNS vizsgálat szerint nem mérgezés, hanem malária okozta a reneszánszkori Medici család két tagjának halálát. A vizsgálatok során első Francesco de Medici nagyherceg és testvére Giovanni bíboros maradványaiból mutatták ki a maláriát okozó Plasmodium falciparum parazita genetikai nyomait. Ez megerősíti a korabeli orvosi feljegyzéseket is, amelyek visszatérő lázról számoltak be. A Mediciek halálát korábban sokan arzi mérgezéssel magyarázták, mivel Francesco és felesége 1587-ben rövid időn belül hunyt el, ami akkoriban gyanút keltett. A kutatás azonban nem csak a történelmi rejtélyt oldotta meg, a tudósok egy eddig ismeretlen malária változat genetikai nyomaira is rábukkantak. Az eredmények segíthetnek jobban megérteni, hogyan változtak és alkalmazkodtak a kórokozók az elmúlt évszázadok során.

A digitalizációs folyamatok átalakulása miatt egyre nagyobb hangsúly helyeződik az elektronikus pénzforgalomra. Mindezzel párhuzamosan fokozatosan növekszik a digitális

digitális térben elkövetett pénzügyi visszaélések száma is. A kibertámadások, amelyek jellemzően a megtévesztésen és a pszichológiai manipuláción alapuló visszaélések, valamint az adathalászat különböző formái, főként az ügyfeleket célozzák, nem pedig az informatikai rendszereket. Ezért a piaci szolgáltatók technikai védelme mellett kiemelten fontos az ügyfelek pénzügyi tudatosságának erősítése is. Ezért döntöttünk úgy a kiberpajzs.hu oldalán együttműködve, hogy bemutatjuk a csalások típusait és a megelőzés lehetőségeit. Ma az adathalász banki e-mailekről fogunk beszélni. Ez az adathalász csalási forma olyan banki ügyfeleket célzó csaló szándékú e-mail, amely személyes, pénzügyi vagy biztonsági információi megosztására próbálja rávenni a címzettet. Ezek a levelek azonosnak tűnhetnek azokkal az üzenetekkel, amelyeket a létező bankok küldenek. A csalók lemásolják a valódi e-mailek logóit, kinézetét és stílusát, esetenként korábbi, hamis vagy valós levélváltások a részleteit is tartalmazzák. Általában sürgető hangvételűek, például büntetéssel fenyegetnek arra az esetre, ha valaki nem válaszol. De arra is kérhetik, hogy töltsön le egy mellékletet, vagy kattintson egy hivatkozásra. A kiberbűnözők arra építenek, hogy az emberek elfoglaltak. Felületes áttekintésre, futópillantásra a hamis e-mailek igazinak tűnnek. Ennek következtében a címzett nagyobb valószínűséggel veszi komolyan őket, és cselekszik a leírtak szerint. Mit tegyen, hogy ne váljon ilyen csalás áldozatává? Kezelje óvatosan, fenntartással a kéretlen banki e-maileket. Minél sürgetőbb a levél hangvétele, legyen annál gyanúsabb. Legyen különösen éber, ha egy banki e-mail bizalmas információkat kér, például az online banki jelszavát. A bankok kizárólag biztonságos módon, az online banki felületen vagy mobil applikációban kommunikálnak az ügyfeleikkel. Sohasem kérnek bizalmas adatokat ilyen formában. Továbbá ne kattintson az üzenetben lévő hivatkozásokra, és ne nyissa meg a mellékleteket, a webes bejelentkezések címeit inkább manuálisan gépelje be, vagy használja a hivatalos, esetleg a kedvencek közé mentett banki oldalt. Mindig legyen gyanakvó a mások által kezdeményezett olyan kapcsolatfelvételekkel szemben, amelyek során nem tud minden kétséget kizáróan megbizonyosodni a másik fél identitásáról. Különösen igaz ez az elektronikus kommunikációban, ne válaszoljon a gyanús e-mailekre. Vizsgálja meg alaposan az e-mailt, keressen furcsaságokat, következetlenségeket és értelmetlennek tűnő dolgokat. Például ilyen a furcsa nyelvezet, helyesírási hibák, sürgető hangnem, szokatlan formátumú csatolmány, zip és hasonlók. Keressen nehezen észrevehető különbségeket a feladó címében, a nulla például nagy O betűnek tűnhet. Vesse össze a küldő e-mail címét a bank korábbi üzeneteivel. Legyen különösen körültekintő a mobileszközök használatakor. Telefonon vagy táblagépen nehezebben lehet észrevenni az adathalász kísérleteket. Nem lehet a gyanús hivatkozások fölé vinni az egérmutatót, és a kisebb kijelző miatt nyilvánvaló hibákat is nehezebb beazonosítani. A gyanús e-maileket jelentse bankjának, minden vállalat szívesen veszi az ilyen típusú támadásokról szóló információkat. Ha kétségei vannak, hívja fel a bankját. Végezetül mindig tartsa naprakész állapotban szoftvereit, beleértve a böngészőt, a vírusírtó programokat és az operációs

0: 11 óra van. Nappali. Köteles Szabolcsal. Szép délelőttöt és jó rádiózást kívánok! Köszöntöm azokat is, akik most csatlakoztak hozzánk. A következő órában Kultermix rovatunkat hallhatják, amelyben a gólyakamerák népszerűségéről, provokatív filmalkotásról, az ortodox zsidók online jelenlétéről, illetve a végtelenül önző koncertlátogatókról beszélgetünk. Most azonban itt vannak a hírek, Kis Balást hallják!
1: A Pátria Rádió hírei.
2: A Magyar Országgyűlés ma szavazhat az alaptörvény 17. módosításáról. Lángol az erdő Párizs mellett, a héten visszatér a kánikula, már ma is 30 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet. Jönnek a részletek. Maros Zsilinka a meggyilkolt gölnicbányai tanárnő ügye miatt leváltotta az iglói járási ügyészség vezetését. A főügyész már korábban súlyos hibákról tájékoztatott, és a büntetőeljárás vezetését abszolút alkalmatlannak nevezte. A tanárnő meggyilkolásával végződő gölnicbányai tragédiát megelőző büntetőügyben tett súlyos megállapításokkal összefüggésben felmentem tisztségükből az iglói járási ügyészség vezető ügyészség. A járási ügyészt és a járási ügyész helyettest jelentette be ma Maros Zsilinka. A Magyar Országgyűlés ma szavazhat az alaptörvény 17. módosításáról, amelyben Sulyog Tamás köztársasági elnök megbízatásának végét is kimondják. Az államfőnek 5 napja lesz, hogy aláírja azt. Ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás, írta Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán. A kormányfő korábban azt közölte, a módosítás elfogadásával megszűnik a hivatalban lévő államfő megbízatása. 3 ember életét vesztette és 5 másik megsérült a moszkvai területet ért ukrán dróntámadások sorozatában, jelentette be Andrei Vorobjov, a régió kormányzója. Az orosz légvédelmi rendszerek az éjszaka folyamán egy nagyszabású támadást hárítottak el, amely során 81 ukrán drónt hatástalanítottak vagy lőttek le a moszkvai terület felett. Szergej Szobjanyin Moszkva polgármestere arról számolt be, hogy a légvédelem 50 olyan pilóta nélküli repülőgépet semmisített meg, amelyek az orosz főváros felé tartottak. Tűzoltó repülőgépek és mintegy 400 tűzoltó küzd a Párizstól 50 kilométerre fekvő Fontainebleau-i erdőben pusztító tűzzel, amely vasárnap délután gyulladt ki és hétfőre virradóra már több mint 300 hektáron terjedt el. A kánikula által felerősített tűz lezárásra kényszerítette az A6-os autópályát, és legalább 6 órás késéseket okoz a párizsi TGV forgalomban is. 2700 ember halt meg Angliában és Walesben a májusban és júniusban Európát sújtó hőség miatt, derül ki egy ma közzétett tanulmányból. Az elemzés szerint május 21-e és 29-e között 550-en, míg a június 18-a és 28-a közötti időszakban csaknem 2200-an haltak meg a rendkívüli meleg miatt. Az Egyesült Királyságot és Európa nagy részét májusban és júniusban 2 példátlan hőhullám sújtotta, amelyek során Angliában 35,1, illetve 37,7 fokos hőmérsékleti rekordokat mértek. Idén májusban 576 ezer vendég szállt meg a szlovákiai turisztikai szálláshelyeken, ami 7,6%-os éves növekedést jelent. A hazai szállodások egyúttal rekordot döntöttek a májusi vendégszámot tekintve, az eddigi legsikeresebbnek számító 2019-es májushoz képest 4,3%-kal több vendéget regisztráltak, tájékoztatott a statisztikai hivatal. Rövid sporthírek Zsigárdi Lászlótól.
3: Már csak 4 válogatott maradt versenyben a tengeren túli futball VB-n. Kedden 21 órától a legutóbb ezüstérmes Franciaország az Európa-bajnok Spanyolországgal, szerdán szintén 21 órától a címvédő Argentína Angliával mérkőzik az elődöntőben. A Samuel Balázs Botek Ádám szlovákiai kajakpáros ezüstérmes lett 500 méteren a kajakkenu világkupa harmadik montreáli állomásán.
1: Időjárás.
2: Részben felhős idő várható, északon és keleten időnként erősen megnövekedhet a felhőzet, ezeken a területeken elszórtan zápor vagy eső is kialakulhat, helyenként zivatar sem kizárt. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, az északi szél többnyire mérsékelt marad, a folytatásban is meleg napok következnek 30 fok feletti hőmérséklettel.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Pozsonyban két helyen is vigyázni kell, a Bajkál utcán a kikötői híd felé vezető oldalon történt karambol miatt 10 perces a késés. Emellett a Galvani és a Bolgár utca kereszteződésében egy motorkerékpár és egy autó ütközött össze, itt a forgalom jelentősen lelassult. Magyar Gurab és Pusztafödémes között egy beláthatatlan kanyarban egy autóbusz és egy személyautó ütközött össze, a helyszínen egy forgalmi sáv blokkolva van. A 65-ös számú elsőrendű úton Kolon után Nyitra irányában a Pográny felé vezető leágazásnál két jármű karambolozott, a baleset mellett a szabad sávban váltakozva haladhatnak. Kassán a Palacki utcában a belváros felé vezető oldalon baleset miatt lassul a forgalom, a VSS hídon az Optima felé egy kamion és egy személyautó ütközött össze, a szakasz nehezen járható, a késés legalább 15 perces. Szerencsés utat kívánunk!
1: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat, ez itt a Kultermix, a Pátria Rádió popkulturális beszélgető műsora. Érdekességekről, aktualitásokról, határon innen és túl. Állandó beszélgetőtársaim, Pászmár Lívia, a Pátria Rádió szövegköz című irodalmi műsorának szerkesztője. Szervusz, Lívi!
1: Szia, Szabolcs! Sziasztok! Jó napot kívánok!
0: Valamint Mészáros Áron és Rizsavi Pál, webadminok. Sziasztok!
2: Szia, Szabolcs! Köszöntöm a hallgatókat!
3: Szia, Szabolcs! Köszöntöm a hallgatókat!
0: A mai műsorunknak is az lesz a menete, hogy mindenki elmondja, milyen hír keltette fel az érdeklődését mostanában, és kivételesen én fogom kezdeni, mert szerintem én még eddig nem kezdtem. Az én hírem pedig az lesz, hogy mégsem kapcsolják ki Magyarország egyik legnézettebb gólya kameráját. Nem tudom nektek, mennyire van meg ez a műfaj, hogy így élő webkamera közvetítést lehet nézni többféle madárfészekről az országban.
1: Ez azért elég népszerű mostanában.
0: Igen, és éjjel is megy, ahogy most én rájöttem, mert tegnap éjszaka rápillantottam konkrétan erre a egy bizonyosra, amiről ez a hír szól, a ságvári gólyakamerára, és nem tudom, éjfél után 17-en néztük a képet, szóval ez még ráadásul ilyen infrakamera kép is, mert ki lehetett venni a gólyákat. Nagyon röviden annyi történt, hogy Pünkösd táján felmászott a ságvári önkormányzat lezárt területén lévő épület tetejére. Ugye ennek az épületnek a tetején a kéményen van az a fészek, amely be van kamerázva, szóval oda felmászott egy, nevezzük állatbarátnak, aki kimentett egy gólyát, ugyanis a 5 gólya fiókából az volt a leggyengébb, és nagyon úgy nézett ki, hogy el fog pusztulni. Tehát oda ment ez az állatmentő, vagy állatbarát, és ezt a gólyát kimentette, és elvitte egy gólya otthonba, ahol aztán feltápláltak, vagy felépítették, és jelenleg ez a kimentett gólya életben van. Él és virul, mondhatnám. De a hatóságoknak nem tetszett ez a magatartás, ugyanis ez a Dunaipoly Nemzeti Park igazgatóságának volt egy ilyen állásfoglalása, hogy a fészekkamerák a megfigyelést szolgálják, nem a beavatkozást. A természetes elhullás pedig a szelekció része, ezért az egyedi mentés helyett a természetes folyamatok érvényesülését és az állományszintű védelmet tekintik elsődlegesnek. Ságvár önkormányzata volt egy pont, amikor úgy döntött, illetve azt kommunikált, hogy ki fogja kapcsolni ezt a webkamerát. Én úgy vettem ki, hogy akik nézik a közvetítést, ők ennek az állatbarátnak az oldalán álltak, és tulajdonképpen hősként beszélnek róla. Tehát ez a konfliktus lényeg. Aztán végül is még Ságvár önkormányzata is meghátrált, egy ilyen petíció is volt, hogy ne kapcsolják ki a kamerát. Akkor talán kezdje, Lívi, neked mi ugrott be először erről?
1: Szóval az egy jó dolog, hogy most valami olyat tudunk nézni, ami az egyéb cukiságok mellett megfér, de talán itt a szakértőknek a véleménye számít elsősorban.
3: Szóval van ugye itt egy dilemma a természetfotós meg természetfilmes körökből, ami szerintem bizonyos szempontból idevág, ugyanis, hogy is mondjam, a nem beavatkozás az mindig is kérdéseket vetett fel. Hogy most akkor megbentsem azt a, nem tudom, a Gnu Baby-t az elő, hogy nem tudom, ott szomjahaljon, vagy lefotózom azt, hogy éppen ottan szomjahal, és igazából gólyák esetében is valószínűleg ez ütközik azzal, hogy viszont ezek a gólyakamerák technikailag, ha jól láttam, mind lakott területen vannak. Tehát itt most valóban az a dilemma, hogy jó, a természetben az ember nem fog beavatkozni, bár ott is könnyen lehet, hogy belefut a kérdésbe, de most lakon területen, akkor most nézem végig, az a golyabébi ott elpusztul, szóval valahol nincs konkretizálva, nincs meghatározva annak a pontos leírása, hogy hol ér véget a természetes környezet. Mert ha a természetes környezetében elpusztul egy golyabébi, akkor az egy természetes kiválasztódás. Viszont ha tényleg ott lakott környezeten belül talál az ember egy sebesült állatot, és ha módja van megmenteni, akkor az esetek nagy részében, akkor megpróbál valamit tenni.
0: Áron?
2: Nekem egy egyszerű kérdésfelvetés jutott erről eszembe, hogy ugyebár a hatóságok, a szakértők, a madármentők azt mondják, hogy ne avatkozzunk bele ezekbe a természetes folyamatokba, amíg megtörténik egy gólyafészekbe, akkor miért teszik nyilvános ezeket a kamerafelvételeket, mivel hogy valószínűleg ez is az ő rezortjuk?
0: És itt hoznám be azt, hogy milyen érdekes, hogyha már ez egy popkulturális beszélgető műsor, hogy most megkérdeztem körülöttem élő olyan embert, aki rendszeresen néz ilyen felvételeket, és hogy vannak gólyák, vannak fecskék, vannak baglyok, és akár egyéb fészkek is, de valamiért a gólyák a sztárok, ennek biztos van valami oka, tehát valamiért ők a sztárok, és kifejezetten ez a ságvári gólyafészek, a gólyakamerákon belül is még különösen az az érdekes, vagy az egyik legnézettebb, ez is, hogy ez hogy alakul ki. Ugye van nevük Andi és Áron a szülőknek, és akkor, hogy ezt csinálta Andi, ezt Áron, hogy verekednek a kicsik, jaj, hogy összeverekedtek egy fadarabbal, és szóval ennek van egy rajongó tábor, ami nekem eddig nem volt világos.
2: De szerintem azért van a gólyáknak olyan nagy rajongótáborok, mivel hogy a nyári időszakban hozzátartozik egy átlagos szlovákiai vagy magyarországi település képéhez a út mellett lévő villanyoszlopon való gólya fészek és a rajta lévő gólyák, gólyafiókák, hogy ez egy olyan annyira tipikusan idealizált nyári vidéki kép.
0: És részemről az utolsó megjegyzés az, hogy ugye ez egy összetett kérdés, és az egyik vetülete pedig az, hogy valóban azt meg tudom erősíteni, hogy konkrétan ismerek esetet, hogy gyerekeknek iskolában, osztályokba kivetítik ezeket a gólya kameraképeket, és nézik, és elemzik, és a gyerekeket ezáltal közelebb hozzák a természethez, csak ugye, hogy akkor most itt képviseljem a másik fél véleményét is. Ennek nem lehet az a kimenetele, hogy emberek így véletlenszerűen bármikor felmásznak a gólyához, és így saját belátások szerint ott megpróbálnak venni a gólyafészekben, mert ők úgy gondolják, hogy azzal segítenek.
4: Konkrétan gólyakamera spottolással nem foglalkoztam, de évekkel ezelőtt egyébként ilyen vadkamerák figyelés, az nekem ilyen hobbim volt, ilyen kis titkos hobbim, és én medvéket figyeltem. Azt hiszem a Yosemite Parkban, meg Yellowstone, meg ilyen helyeken vannak kitéve hasonló, hogy különösen vízesésekhez, ahol ugye a pisztrángok, lazacok, nem vagyok benne biztos, mindegy, amire így vadásznak, halásznak a medvék, és ugyanúgy lehet figyelni ott a medvék, különösen tavasszal jönnek boccsa, akkor hogyan viselkednek a medvemamák, hogy hagyják el a hímegyereket, hogy ott az ilyen bocsokat ne egyék, meg miközben ők azért halásznak, szóval ez a gólya történet nekem aztán így visszafele volt érdekes ezekből az emlékeimből kifolyólag, szóval. De egy abszolút jó dolognak tartom egyébként.
0: Akkor lendüljünk tovább, és jöjjön Rishavi Pál témája.
4: Mélyebb téma bizonyos szempontból. Kijött egy film nemrég, aminek a címe, hát magyar címet nem kapott, különböző módon próbálják fordítani. Az angol címe Citizen Vigilante, hát egy kicsit olaszosan említettem, tulajdonképpen bosszúálló állampolgár. Na most azért választottam ezt a témát, mert ez az alkotás, ha lehet így nevezni, erősen kilóg a bosszúfilmek kategóriájából, ugyanis a rendező annyira olyan sikeresen félrecsúszott annak kapcsán, hogy egy társadalmi problémát közelítsen meg, hogy konkrétan Németországban, ahogy kijött a filmbe is tiltották. A történet nagyon röviden körülbelül annyi, hogy van egy hölgy, akit hát migránsok vagy bevándorlók, azt így nem derül ki, megerőszakolnak, és van egy férfi, aki elkezd bosszút állni. A film egyébként, mint filmalkotás teljesen szétvásra szól, teljesen értékelhetetlen szerintem, mert olyan snittekből áll össze, mintha mind különálló, nem tudom, YouTube shorts lenne. A főszereplő színész háttere is egy kicsit érdekes, valószínűleg úgy tervezte, hogy majd ezzel a filmmel tér vissza, hát szerintem nagyon rosszul döntött. És itt az egész vita konkrétan akörül alakult ki, hogy ezt a témát most egyrészt hogyan közelítette meg a film, mármint a bevándorlók által elkövetett erőszakos cselekmények. Másrészt a film egyébként belemegy teljesen ilyen boomer tempóba, szóval, hogy a felnőtt kioktatja a fiatalokat, mert nem fizetnek a buszon, tehát a történet totálisan szét van esve, viszont a lényeges pontja itt ez a bevándorlókkal kapcsolatos hozzáállás és annak megjelenítése a popkultúrába. Ilyen szempontból ilyen alkotás még nem volt eddig, ami ennyire félrement volna. Elon Musk fogta és felrakta az X-re az egész filmet úgy, ahogy van. mondjuk Maszkról is elég sokat elárul ez a történet, hogy szerintem nem nézte meg a filmet, és nem igazán tudja, hogy mint film teljesen káosz az egész, teljesen nem is tudom, az IMDb-ben egyáltalán kapott pontot. Ez egy ilyen érdekes alkotás, vagy érdekes nüansz így az elmúlt időszakban, különösen most, hogy az Európai Unió is elkezd egy kicsit másképp állni a bevándorlókhoz. Elsősorban nem az a probléma, hogy a kérdésre vagy a problémára felhívja a figyelmet, hanem az, hogy a film tulajdonképpen egy olyan jelenséget propagál, ami konkrétan a terrorizmus határát súrolja, sőt, konkrétan ez a terrorizmusnak egy válfaja. És ez így lement, és ezt Hollywoodba leadták, és egy, hát mondjuk azt, hogy A-kategóriás színésznek, az konkrétan adta hozzá az arcát.
0: Hát nehéz, hogy így, hogy abszolút nem láttam a filmet.
4: Yeah.
0: Most már évtizedek óta megosztó kérdés, a bevándorlás kérdése, és gyakorlatilag ennek mentén így egyre inkább reped szét a társadalom, és már ilyen vallásos hiteket látok én csak. Egymást megérteni akaró ilyen vállalkozásokat pedig kevésbé.
2: Én, amit ezt hozzá tudnék fűzni, hogy ez pusztán határoknak a feszegetése, egy kicsi provokáció, polgárpukkasztás. Nem nagyon hallottam erről a filmről ezelőtt, viszont a rendezőről hallottam, aki ilyen legendásan egy ilyen idézőjesen rossz film rendező, aki mindig keresi ezeket a határokat, és át akarja ütni a falat, és hogy szerintem ezt már direkt mód csinálja, hogy minél inkább kiakasztja a nézőket, az embereket, a közvéleményt, és egésznek így ellent akar mondani, amit úgy elmondtál, hogy ezt egész helyzetet hogy kezeli, hogy egyfajta propagáció a terrorizmushoz. Merem remélni, hogy nem gondolja komolyan, viszont ez az egész dolog csupán megbotránkoztatásra szól. Szerintem a főszereplő választás is erre adta a bizonságot. Ugye Armie Hammer volt az a színész, akit pár éve canceloltak súlyos alkohol és drog problémái miatt, és a élettársa, a párja pedig megvádolta a kannibalizmussal is őt. És ez mindez akkor, mikor a színészi karrierje igazából kezdett így kilőni, hogy a 2010-es évek végén, és ez kb. Egy ilyen 5-6 éves történet, és azóta teljesen el van tűnve, és ő ezzel akart visszatérni, és nyilván a rendező Uwe Boll is azért választotta, hogy na, akkor beszéljenek erről a filmről, hogy üssük át ezeket a falakat, ne köntörfalazzunk, és akkor csináljuk ezt az egészet. Igazából, amikor nincsen mögötte semmilyen szándék, vagy semmilyen művészi elképzelés, csupán a megbotránkoztatás és a polgárpukkasztás. Nekem nagyon ez jön le az általad elmondattakról, és arról, amit utána olvastam a filmnek.
4: Csak az az, hogy pont amikor most is még a társadalom megosztott pont, amikor az Európai Unió is próbálja valahogy megoldani a problémát, ez kicsit ilyen olaj a tűzre.
0: Tudod, hogy vannak ezek a témák, ahogy említettem, és mondjuk ilyen a bevándorlás is, hogyha ezzel bármit kezdesz, vagy kihozod, akkor a közösségi médiumokban már csak erre a kult szóra tudod, hogy sokkal nagyobb valószínűséggel fogják felkapni ezt a projektedet, vagy filmedet, vagy videóidat. Sokkal hamarabb fogsz eljutni a közönséghez. És egyet mondom így, hogy teljesen láthatatlan vagy, csak hogy próbáljam kicsit védeni a másik oldalt is, hogy azért a művészetnek nem feladata az, hogy igazodjon a politikához, vagy a politika, nem tudom, törekvéseihez. Hát a művészet az egy autonóm dolog. Hogyha nincs több hozzászólás, akkor én átadnám a szót Pászmár Líviának, és akkor folytatnánk az érzékeny témák mentén.
1: Az utóbbi napokban több mindenkinek beszéltem arról a cikkről, amit küldtem is nektek, vagy hát nem csak arról a cikkről, hanem a cikk szereplőiről, mégpedig a Meyers Civia és férjének a története van ott egy kicsit összefoglalva, mondjuk így, a VMN-nek a cikkében, és itt is van filmes vonatkozás, mert hogy néhány évvel ezelőtt egész biztosan nagyon sokan nézték a Netflixnek az Unorthodox című sorozatát, limitált sorozatát, ami egy ortodox közösségnek a kötelékéből megszökött nőnek a történetét meséli el tulajdonképpen, és hát hogy kapcsolódik ez ide, ugye Itt is egy ortodox családról beszélünk, a Szentendrei rabbiról és a feleségéről, tehát a Rebecenről, ő Majers Szivia, és indított egy, azt hiszem, egy TikTok csatornát. Most nem tudom, hogy a platformok közül hol mindenhol van jelen, minden esetre az ortodox életformának a különböző vonatkozásait beszéli ki ezekben a videókban, és ez egyébként szerintem ez egy iszonyúan izgalmas világ, amiről beszél, mert hogy az átlagembernek nincs hozzáférése egy-egy ilyen zárt közösségnek a mindennapjaihoz. Hát eleve az meglepő, hogy mondjuk egy Rebecen influencerként tud működni, és mondjuk a divatról beszél, vagy arról beszél, hogy hogyan nyaral a család, vagy nem tudom, tehát hogy olyan hétköznapi dolgok, amik nyilván egy ortodox családnak az életében, vagy egy ortodox személynek az életében egészen másképp működnek, mint a mindennapi embereknél. Hogy példákat mondjak, ugye az ortodox nők nem járhatnak nadrágban, tehát ha történetesen valaki sportolni szeretne, edzőterembe menne, akkor neki szoknyában kell edzenie, és szoknyában kell mondjuk a fürdőket is felkeresnie, de úgy, hogy ugye nem lehet fedetlen a testük, tehát gyakorlatilag a kar háromnegyed része fedett kell, hogy legyen, illetve a lábnak is fedetnek kell lennie. Szerintem tényleg nagyon izgalmas ebbe a világba betekinteni, és úgy tekinteni bele, hogy az, aki mesél róla, ez nem teherként beszél ezekről a különböző szokásokról, hanem azt mondja, hogy például, ha nekem van 15 gyerekem, mert hogy ez mondjuk egy ortodox zsidónő esetében elég gyakran elő tud fordulni, az azt jelenti, hogy 15 inget kell vasalnom, akkor nem azon kezdek el problémázni, hogy úristen, ez mennyi munka, hanem hogy ezt én úgy közelítem meg, hogy milyen jó, hogy nekem van kire vasalnom, és hogy ennyi ember van, akire nekem vasalnom kell. Most azt állítja ez a bizonyos influencer, hogy minden ortodox zsidó szokást, és hát ezeket a tradíciókat meg lehet közelíteni ilyen módon, és hogy neki ez egy ilyen belülről jövő, és jó érzéseket generáló folyamat tulajdonképpen az ő élete.
0: És akkor jól értem, hogy a Netflix sorozatban ott inkább ennek az árnyoldalait mutatták be az ortodox zsidóságnak, ő pedig...
1: Így van, és ő elég sokszor hivatkozik is arra, hogy az, amit mondjuk ezekben a Netflixes sorozatokban látunk, az egy sarkos vagy egy sarkított helyzetet tükröz. Nyilván ilyen is van, és valószínűleg ő sem akarja ezt letagadni, de hogy nem ez az átlag. Hát igen, az is azért elég fontos, hogy milyen a személyiség az adott nőnek. Tehát aki mondjuk a Netflix sorozatnak az alapjául szolgáló könyvet írta, ki nyilvánvalóan az volt a megélése, ami abban a sorozatban látható. Tehát ő ezt tehernek élte meg. De közben ugyanúgy, ahogy szerintem bármiben az élet, bármilyen vonatkozásai, mindig a hozzáálláson múlik ez, hogy mondjuk egy adott kérdés problémának értelmezünk-e, vagy lehetőségnek.
0: Ilyen közbeszúrás, hogy az én nagymamám sohasem viselt nadrágot, és sohasem hagyt el a portát fedetlen fővel, szóval kendő nélkül.
1: Egyébként, ez csak érdekesség kedvéért, a hölgy, tehát Civia, ő a pozsonyi rabbi menye. Nem tudom, hogy ezt az ortodox zsidóknál így használják ezt a kifejezést, hogy ugye a pozsonyi rabbi fiához ment feleségül, és akkor ez az illető lett a szentendrei rabbi. Szóval lehet, hogy akár itt az utcán is lehet találkozni ezzel a családdal. Nem mellesleg a Liszt intézetben nyílt most a közelmúltban egy Vazarelli kiállítás, és hát a kiállításnak a társkurátora ez a bizonyos rabbi, hogy nekik van Szentendrén egy ilyen galéria a kávézójuk. Szóval még egy ilyen helyi kötődés is van a történetben, és akkor most már átadom a szót másnak.
2: Civia pont említette a pozsonyi apósát is, például azt, hogy a keresetét mindig hazadta a feleségének, és amit szerintem leginkább meglepett ebben az egész cikkben, hogy hangsúlyozta Civia, hogy a közhiedelemmel ellentétben a ortodox házasságokban a nők nincsenek elnyomva, mint például amit a unortodox is sugallt a nézés során. Hogy lehet karriert építeni ők hozzák a stratégiai döntések nagyobb részét a családokban, dolgozhatnak, és hogy ez igazából egy olyan megélés, amit igazából szerintem mi nem nagyon tudunk megfelelően értékelni. Például a sorozat alapján van a ortodox zsidókról egyfajta prekoncepcióink, előítéleteink, ami alapján ezt egészet nézzük, és hogy ez a cikk, meg ez az egész influencer tevékenysége a civiának arra mutat rá, hogy nem, ez nem így van, és hogy egy teljesen más szemszög, ami alapján sokkal közelebbinek tűnik ez az egész, és valóságosnak, és hogy ez a mi benyomásainkra is egy teljesen más hatást gyakorol, mint például a filmek, sorozatok által prezentált kép.
4: Egy kicsit talán ellent mondanék a cikknek, mert ő ugye Európában van. Na, szerintem meg kéne kérdezni egy amerikai, meg egy izraeli ortodox zsidó feleséget is. Olvastam, foglalkoztam a témával igazából egy időben. Óriási különbségek vannak, és lehet, és szerintem az bizonyos szempontból pozitív, hogyha Európában tényleg ez így működik, de például az Egyesült Államokban, ahol ezek a zsidó közösségek már vannak, iszonyatosan el vannak szigetelve, sokkal jobban kb. Mint az amisok, vagy ilyesmi. Ami információt összegyűjtöttem, nem, nekem egyáltalán nem jön ki, nem ilyen pozitív kép jön ki. Nagyon nehéz volt azoknak az oknyomozóknak is információt gyűjteni ezekről a zárt ortodox közösségekről, akik foglalkoztak a témával, mert eleve, mivel ezek zárt közösségek, ezért kívülállóként te nem tudsz bekerülni. Izraelben kifejezetten ellentétek vannak az ortodox és a nem ortodox ágazatok között. Az politikailag, társadalmilag, kulturálisan is folyamatos ütközés van köztük. És a nők szerepe is ezért sokkal alárendeltebb ezekben a közösségekben. Ugyanakkor azt is hozzá kell tennem, ugye, hogy amit én felhozok, azok kifejezetten például az amerikai közösségek, azok inkább elszigeteltek. Ott tényleg az van, hogy vannak nagy-nagy farmok, ahol ilyen nagy 100-120-130-as közösségek vannak itt szétszórva az Egyesült Államokban.
2: De most, hogy igazából ezekről amerikai ultraortodox zsidó közösségekről az jutott eszembe, hogy több dokumentumfilmet, riportot készítettek az Szatmári Rebbéről, és ugye van neki konkrétan New Yorkon belül egy egész városrész, amit a Magyar Királyság területéről, a mai Szatmárnémetiből és környékéről elszármazott ultraortodox zsidók élnek, és az egy teljesen olyan képet mutat, egy olyan zárt közösséget, ahol mindenféle furcsa szabályrendszer van, ami egyrészt vallási szabályrendszerek, de közben igazából ilyen gazdasági szabályrendszerek is van, hogy például, ha jól tudom, akkor mondjuk külön üzlethálózatokat működtetnek ezek a szatmári zsidók, vagy külön, hogy is mondjam, ilyen telekommunikációs dolgokat.
0: Hát magam részéről most így logikai alapon egy biztos, hogy az, hogy ez a hölgy rendszeresen publikálhatja az érzéseit a TikTokon, az biztos, hogy valamiféle nyitottságot jelent így a közössége részéről is, mert hát különben ugye retorziók érték volna. De másrészt pedig szintén úgy érzem, hogy esélytelen ebbe úgymond igazságot tennünk, vagy legalábbis nekem, mert hát annyira kevés információval rendelkezek. Viszont nagyon érdekes téma, mindig nagyon érdekes így bepillantani egy ilyen általunk nem ismert sárkával az életnek, vagy a világnak.
2: Még egy gyors ajánlásom lenne, hogy nemrég az egyik magyarországi kereskedelmi televízió készített egy kis riportot az egyik budapesti rabbinak a családjáról, hogy a szabatot hogyan ünneplik. Az egy nagyon érdekes kis riport, mivel hogy a vallási szabályok miatt nem nagyon lehet őket szabadkor felvenni, vagy zavarni, és ezért ott is különböző szabályokat kellett betartani, a vallás által előírt szabályokat, és sikerült ezt az egészet úgy megoldaniuk, hogy fel tudták venni egy napjukat, és ezt is meg lehet keresni a videó megosztó portálokon.
1: Csak nagyon óvatosan érintkeztem ezzel a kérdéssel akkor, amikor egy korábbi szombati reggeliben interjúztam egy rabbival, még nem rabbi, azt szóval egy rabbi tanonccal, és akkor így beszélgettünk arról, hogy mikor kerül adásba, stb. És megkérdezte, hogy de ugye, hogy hozzáférhető lesz ez más módon is, hiszen ő szombaton reggel 7 és 10 óra között biztos, hogy nem tudja hallgatni a rádiót, mert hogy ők olyankor a telefonjukat sem használják. Igen, ez bizonyára nekik egy nagyon természetes dolog, de ha valaki e körül a nagyon szélesen vett közösségen kívül mozog, akkor ezekben nem gondol bele.
2: Egyszer az életben kipróbálnám ilyen, hogy milyen lehet egy szabadot átérni, amikor ő teljesen kicsekkolsz abból a mindennapi körforgásból.
0: Jaj, most Mészáros Áron.
2: Én a Telex egyik nagy cikkét hoztam, ami arról szól, hogy a nagy koncertek közönsége körében egyre inkább terjed egyfajta szélsőséges viselkedésforma. Egyes rajongók inkább nem hagyják el a koncerthelyüket azért, hogy a igénybe vegyék a mosdót, és a szükségüket a nézőtéren végzik el. Ez a jelenség nem egy egyedi eset. Például most az egyik legnagyobb kuráns popsztár Olivia Rodrigo is egy rádióinterjúban beszélt arról, hogy a koncertjén és a fesztiválokon, amiken részt vett, találkozott olyan rajongókkal, akik felnőtt pelenkát viseltek, csak hogy ne kelljen feladniuk a nagyon jó helyüket a koncerten az elsősorban. A cikk arra is rávilágít, hogy ez a fajta viselkedés a COVID-járvány utáni időszakra vezethető vissza. Mindenki a lehető legjobb helyeket akarja, tömegnyomor van, nem figyelnek egymásra. És a cikk is felhoz további ilyen extrém jelenségeket. Ilyen például a helyfoglalás kérdése, amikor napokkal ezelőtt elkezdenek már sátorozni a koncert helyszíne előtt, hogy minél jobb helyeket tudjanak találni maguknak. De nagy problémát jelent az, hogy a jegyárak is elszabadultak az elmúlt 5-6 évben, hogy igazából egy kisebb vagyon egy koncert, valakinek például a félhavi fizetésre elmegy egy-egy koncertre. Bizonyos pozitív ellenpéldák is leírásra kerültek, mint például Jack White vagy Phoebe Bridgers, akik azt vezetik be, hogy a koncertjükön nem szabad használni telefont, hogy a közönség jobban jelen legyen az élményben, mivel hogy ezek a telefonos videózások és a lehető legjobb tartalmaknak a készítése is előidézi ezt a problémát, hogy sokkal nagyobb káosz van a nézőtéren. Hát szerintem ez egy nagyon elszomorító dolog, hogy igazából a koncerteken ez eluralkodott, mivel a zenei események szerintem a világ egyik legszuperebb dolgai, az élő zenének tényleg van egy olyan fajta ereje, amit más nem nagyon tud adni, hogy én is emiatt szeretek koncertekre járni, szóval nagyon remélem, hogy ezt a problémát sikerül kiküszöbölni valahogyan, és például, hogyha úgy, hogy telefonmentessé kell tenni a koncerteket, akkor telefonmentessé kell tenni a koncerteket. Tudom, ez egy nagyon szélsőséges kijelentés, de sokat tenne szerintem az embereknek, a lelkiegészségüknek is, hogy valójában a élőzene és a koncert élményért menjenek, és ne azért, hogy kergessék a lájkokat és a közösségi médiás megjelenéseket.
0: A mobiltelefonok megjelenése előtt tilos volt bevinni fényképezőgépeket a koncertre, és át is vizsgáltak. Elterjedt a mobiltelefon, innentől kezdve ez megfoghatatlan, mert te azt mondod, hogy ez nem fényképezőgép, hanem mobiltelefon, és neked szükséged van, hogy nálad legyen. Tehát ez szerintem ezen a ponton szabadult el ez a telefon kérdés, illetve ez a videózás vagy felvétel kérdés, mert nem a telefonnal van a baj, hanem azzal, hogy a telefonban benne van a fotó és a videókészülék is egyben, és innentől kezdve ez kezelhetetlen.
2: Persze a cikkben azt is írják, hogy a mobiltelefonnak ott az a lényege, hogy sok esetben egy életmentő eszköz, hogyha bármi probléma történik, akkor mobiltelefon keresztül tudunk segítséget nyújtani, és hogy emiatt igazából majdnem, hogy egy testrészünké vált, és ez olyan, mintha például a fél karunkat nem vihetjük be az adott koncertre. És nagyon nehéz lehet ezt leszabályozni.
4: Megemlítette tényleg ezt a telefonstoppot, amit esetleg valahogy kis koncerteken be lehetne vezetni, és szerintem ott még talán működne is, mert a kis közösség az általában fogékonyabb az ilyen progresszív dolgokra, de hogy nagy koncertek, szerintem azt meg technikailag se kivitelezhető tényleg.
0: Vannak komoly zenei koncertek, ahol egyben lemezfelvétel is, vagy legalábbis valamilyen komolyabb rádiófelvételről van szó, és ott ezt büntetik, én úgy tudom, hogyha megcsörren a telefonod, mert hát azzal tönkreteszel egy komoly munkát.
4: Büntetik, és voltam én is egy ilyen koncerten, konkrétan filmzenéket játszottak. Azt tudom, hogy az elején többször, legalább kétszer, de szerintem háromszor felhívták a figyelmet, hogy ne fotózzatok, kapcsoljátok ki a telefont, vagy repülőgépüzemmód, és senki sehova. És azt hiszem, így be is tartotta mindenki ott. Azért annyira belerágták az emberek szájába, hogy ne, kapcsoljátok ki, hogy azt hiszem, működött is. A színházi előadások elején is mindig mondják, kapcsoljátok ki a telefont, halkítsátok le, repülőgépüzemmód, és szomorú, hogy az embereket ezt, hogy mondjam, fel kell hívni a figyelmüket. Nekem ilyen reflex, hogy moziba, színházba, ilyen helyen automatikusan kapcsolom ki, kész, leteszem.
2: Hogy kb. Ugyanez működik a berlin technoklubokban is, ahol a beléptetés után a mobiltelefonokat bár nem veszik el, de azt kérik, hogy kapcsolják ki, és hogy a kamerákat pedig leragasztják egy ragasztószalaggal, hogy ne készüljenek fotók, és ne kerüljen ki az internetre.
4: Ez a ragasztószalag történet nem is lehet rossz. Mondjuk lehet olyan ragasztószalagot szerintem, amit hogyha az ember levesz, koncert elején mondjuk tényleg a szervezők rátesznek, és a koncert végén, hogyha azt látja a rendező úgy, hogy a karszalagnál is tulajdonképpen valami hasonló elv alapján, ha látják, hogy megsérült, egyrészt büntetni lehet, más és ezt lehet olyan ragasztó, hogyha leveszi, akkor is ott lesz az, hogy hétig tart, míg levakarja, ami kellemetlen. Nem is tudom, de legalább a célját eléri valahol. Tudom, hogy ez meg kicsit radikális, de egyébként nem abszolút, teljesen jó ötlet szerintem.
2: És kicsit felül akarom magamat azzal írni, hogy ez ugyanúgy megvolt régen is, csak akkor még ilyen őszinte rajongói attitűdnek tűnt ez az egész. De rengeteg olyan film van, hogy azt lehet látni, hogy várják a nagy sztárokat a rajongók elsősorban napok óta, és igen, ott is azért benne van az egészben az, hogy közel akartak kerülni a sztárokhoz, de az talán nem okozott más nézőknek kárt, meg a előadóknak se okozott kárt. Még a cikkhez visszatérve leírnak olyan eseteket, mikor megdobálták az előadókat. És ha jól emlékszem, akkor az egyik amerikai rock együttesnek, a Slipknotnak a énekese fakadt ki a médiában arra, hogy a nézőközönség semmibe se veszi az előadókat. Dobálnak fel mindent a színpadra, nem tartják őket tiszteletben.
0: Hogy azért, ha egy rock koncertről beszélünk, ott sohasem vonatkoztak azok a legszorosabb értelembe vett szabályok, szabályrendszerek, hisz attól annak az a szabadságérzés az igazán jó, hogy azért ott sokkal többet megengedhetsz magadnak, mint máshol. Nem azért mész, hogy üljél egyenes derékkal, hátrezett kézzel és hallgasd, ahogy a művész előad valamit, hanem oda azért az ember azért megy, hogy így kicsit kitombolja magát, és ott ugye azért árulnak általában alkoholt is, és ez is hozzátartozik a koncert érzéshez.
4: Viszont, bocs, hogy szabadba vágok, vannak barátom, akik kifejezetten jártak ilyen nagyobb, keményebb koncertek, nevezzük is, hogy keményebb, most a zsánerbe nem menjünk bele. Egyébként vannak ilyen íratlan szabályok, és az az érdekes, hogyha valaki elesik, felkapják, hogy, és ez most csak egy példa volt, de sok ilyen apró dolog van, hogy egyébként az emberek így általában legalábbis a csehországi környezetekben, mert a barátom az főleg oda járt, így figyelnek egymásra, annak ellenére, hogy azért ott is van pit, meg körbe mennek, most nem megyek bele a szakszavakba tényleg, ami tényleg egy külső szemlélőnek nagyon durva lehet, de egyébként figyelnek egymásra, szóval nagyon viszonylag kevés baleset történik. Egyrészt, másrészt, aki például a durvább részét bevállalja, az annak tudnia kell, hogy ott azért meg is sérülhet.
0: Hogyha én nem tudom, több száz eurót, vagy egy 1000 eurót kifizetsz egy koncertbelépőjére, akkor ilyen, van egy ilyen belső érzésed, hogy itt te többet megtetsz, hisz te kifizetél nagyon nagy összeget, itt neked senki nem mondja meg, hogy te mit csinálhatsz, te ezt most már kiperkáltad, akkor itt most már azt fogsz csinálni, amit akarsz.
2: De igazából ez a ilyen koncertkultúrának a hiánya, ami például a Pali által említett rockkoncerteken, metalkoncerteken megvan. Hogy itt egyszerűen sokan föl se tudnak arra készülni, hogy mi várhat rájuk egy koncerten. És igen, írták azt, hogy ez a Covid óta van ez az egész dolog, és lehet, hogy a Covid utáni, a Covid közbeni bezártság okozta ezt az egész állapotot, hogy hirtelen elfelejtettünk tömegben, közösségben való létezni, mivel hogy akkor rajtunk volt ez az egész para dolog, hogy nem mehetünk tömegbe, nem mehetünk közösségekbe.
0: Nem szeretek mindent a Covid-re ráfogni, mert szerintem ezen túl alibisztikusan állunk ez a Covid-hoz, hogy mindent ráfogunk, de én is azt tapasztalom, hogy ott történt valami, a együtt élés szabályai megkérdőjeleződtek, vagy így megborultak. De én abba bízok, hogy ez vissza fog állni. Legalábbis közel ahhoz, ahogy volt, hogy De én is érzem, hogy egy postán sorbász, ott is érzed, hogy ez nem olyan, mint azelőtt volt. Akár ott is. De számtalan ilyen helyszínt tudok mondani.
1: Gondoljátok, hogy a Covid nélkül ide nem jutottunk volna el? Mert hogy szerintem ez ilyen valamilyen szinten természetes folyamat.
4: Nem. Lehet, hogy a koncertkultúra egyébként önmagától is eljutott volna erre a mély szintre, hiszen egyébként ez a fanatikus rajongói őrület ugye különösen keleten, de igazából bárhol nyugaton, és attól függetlenül is megjelent. Sokat röhögünk rajta, meg rengeteg sorozatfilm ki szokta ezt figurázni, de valójában ezt sokan tényleg így megélik azt, hogy sátoroznak, és napokat várnak egy-egy koncert, vagy bármilyen esemény előtt, és fanatikusan rajonganak, és az életük egy egész szegmensét olyan szinten rááldozzák bizonyos dolgokra, amit nehéz felfogni. Nem tudom.
2: Most erről a sátorozás sorban állásos dologról az jutott eszembe, hogy a múlt héten hallgattam egy podcastet arról, hogy milyen volt 40 éve a budapesti Queen koncert, és az egyik podcaster mondta, hogy ő részt vett a koncerten, és a koncert előtt, a jegyárusítás előtt egy nappal már kimentek a jegypénztárhoz, és hogy több százan ott voltak, hogy várták, hogy minél előbb tudják jegyet venni, és mondta, hogy már az egy hatalmas élmény volt, mert nagyon sok jó ember ott volt, együtt voltak, jól érezték magukat, szóval volt egyfajta fesztivál hangulat. De nem feltétlen minden esetben tud ez ilyen jól elsülni. És lehet, hogy ez pont ez a türelmetlenség miatt, meg ez a fokozatos rivaldafényben levés miatt, hogy igazából életünk minden egyes apró csetlő kis mozzanatát meg kell osztanunk a közösségi médián.
0: Hogy még a Livire reflektáljak, hát szerintem egy ilyen nagyon mérgező koktél állt össze, ami a zeneipart illeti, hogy az internet kinyírta a lemezeladásokat, ezért a koncertjegyek tényleg extrém magasak lettek, mert semmilyen más eszközzel nem tudnak komoly bevételhez jutni a zenészek, tehát ez tényleg az extrém megdrágult, ez az egyik. Aztán jött a Covid, az a következő ilyen rossz momentum volt, amikor az emberek valahogy elfelejtettek közösségben létezni, és valahogy úgy maradtunk, nem tudom miért, és a harmadik pedig a közösségi média, amely kifejezetten az algoritmusai szeretik, kedvelik, és arra ösztönözzenek, hogy kínos videófelvételeket tegyél fel, meg megosztó videófelvételeket, és ez a három dolog szerintem nagyon ezt eredményezte, amiről most beszélgetünk, de én bízok benne, hogy így valahogy ezen így túltesszük magunkat, hogy a zeneipar is megtalálja megfelelő üzleti modellt, valahogy az algoritmusokat is meg,

0: Most hallgassák meg a Vasárnap családi magazin eheti számának ajánlóját Kuklis Katalin tolmácsolásában.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Hétfőtől kapható a Vasárnap családi magazin legújabb száma, a címlapon Bödő Gergely. A történészről kevesen tudják, nagy rajongója az erdélyi kopóknak. Kuklis Katalin riportjából kiderül, mire érdemes figyelni, ha valaki ezt az őshonos magyar kutyafajtát választja. És az is, hogyan visz rendszert a kopó az ember életébe. Már nem az a kérdés, lesznek nálunk 50 Celsius fokos nyarak, hanem az, hogy mikor, állítja Ürge Forszácz Diana. A klímakutatót térségünk változó éghajlatáról Vrabec Mária kérdezte. Sós Imrével játszott a Lúdas Matyiban. Az volt az első film szerepe, most pedig már 100 évesen emlékezik élete nagy pillanataira. Ambrus Andrással Szabó G. László beszélgetett. Két lelkes fiatal gyógypedagógus, Bolgár Tamás és Ivanics Magdi néhány éve úgy döntöttek, kiviszik szakmájukat a természetbe, és összekapcsolják a lovas hagyományőrzéssel. Mindezt a Komárom melletti Izsán. De hogyan fejleszti a lovas terápia a gyerekeket, megtudhatják, ha elolvassák Szászi Fanni riportját. Ezeken kívül pedig találnak még a lapban színház és filmajánlót, dupla oldalas keresztrejtvényt, horoszkópot és sok minden mást is. A Szlovákiai Magyar Családok magazinja már hétfőtől kapható. Kezdje a hetet a Vasárnappal!

Ennyi volt már a nappali. Kovács János hangmérnök és Kis Balázs hírszerkesztő nevében is köszöni a figyelmüket Köteles Szabolcs szerkesztő műsorvezető. Végezetül szeretném felhívni a figyelmüket, hogy a 12 óra után következő pentatonban a tegnap elhunyt Szolnoki Péterre, a Bombon énekesére emlékezünk. Hallgassanak bennünket a továbbiakban is.

Grafológus, szemorvos, nőgyógyász, lelkész és volt szociális munkás. Valamennyien a test és a lelki egészség megőrzéséről és az ehhez vezető útról beszélnek a Szalagtárban. A műsort szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap a 9 órai híreket követően hallhatják itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok, a szerkesztő, és számítok az önök megtisztelő figyelmére.

0: a Pátria Rádió hírei.
1: Ügyészeket váltott le Maros Zsilinka a gölnincbányai feleséggyilkosság miatt. Az Egyesült Államok befejezte az Irán elleni csapások negyedik hullámát. Az alaptörvény módosításáról szavazhat a Magyarország gyűlés, újra támad a hőség, már ma is 30 fok fölé emelkedik a hőmérséklet. A mikrofonnál Kis Balázs, jönnek a részletek. Maros Zsilinka a meggyilkolt gölnincbányai tanárnő ügye miatt leváltotta az iglói járási ügyészség vezetését. A főügyész már korábban súlyos hibákról tájékoztatott és a büntetőeljárás vezetését abszolút alkalmatlannak nevezte. A tanárnő meggyilkolásával végződő gölnincbányai tragédiát megelőző büntetőügyben tett súlyos megállapításokkal összefüggésben felmentem tisztségükből az iglói járási ügyészség vezető ügyészei, a járási ügyészt és a járási ügyész helyettest, jelentette be ma Maros Zsilinka. Hivatalos látogatásra Azerbajdzsánba utazik Peter Pellegrini köztársasági elnök. A látogatás Ilham Aliyev azeri elnök meghívására valósul meg, és folytatása a tavaly decemberi első szlovákiai azeri államfői látogatásnak. A köztársasági elnökkel együtt utazik Robert Kalinyák védelmi, Denisa Szakobá gazdasági és Matúz Sutay Estok belügyminiszter, valamint a Nemzeti Bank elnöke Peter Kazimír is. A tárgyalások közé pontjában az energetikai együttműködés, a szlovák export támogatása, valamint az ipari és technológiai kapcsolatok fejlesztése áll. A Magyarország gyűlés ma szavazhat az alaptörvény 17. módosításáról, amelyben Sulyog Tamás államfő megbízatásának végét is kimondják. A köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja azt. Ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás, írta Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán. A kormányfő korábban azt közölte, a módosítás elfogadásával megszűnik a hivatalban lévő államfő megbízatása. Az amerikai hadsereg már a virradóra bejelentette, hogy befejezte az Irán elleni légicsapások újabb hullámát, amelyek célja az volt, hogy megakadályozzák Teheránt a létfontosságú Hormuzi szorosban közlekedő kereskedelmi hajók elleni támadásokban. A művelet során vadászgépeket, hadiágyúkat, valamint most első alkalommal kamikaze drónokat és kamikaze tengeri drónokat is bevetettek, közölte az amerikai hadsereg. 3 ember életét vesztette és 5 másik megsérült a moszkvai területet ért ukrán dróntámadások sorozatában, jelentette be Andrei Vorobjov a régió kormányzója. Az orosz légvédelmi rendszerek az éjszaka folyamán egy nagyszabású támadást hárítottak el, amely során 81 ukrán drónt hatástalanítottak vagy lőttek le a moszkvai terület felett. Sergej Szobjanin, Moszkva polgármestere arról számolt be, hogy a légvédelem 50 olyan pilóta nélküli repülőgépet semmisített meg, amelyek az orosz főváros felé tartottak. A Zetor 80 év után befejezi a traktorgyártást Brünnben és Indiába helyezi át a termelést. A cseh vállalat vezetősége szerint az európai termelés nem kifizetődő. A gyártás leállítása 33 embert érint közvetlenül. Brünnben a cég központja és a fejlesztési központ marad meg, emellett egy alkatrészkereskedést, valamint egy disztribúciós központot is létrehoznak. A Zetor a cseh városban már 2024 óta csak raktáron lévő alkatrészekből szerelt össze traktorokat, a sebességváltók és motorok gyártását ugyanis már korábban felszámolta. Tűzoltó repülőgépek és mintegy 400 tűzoltó küzd a Párizstól 50 kilométerre fekvő Fontainebleau-i erdőben pusztító tűzzel, amely tegnap délután keletkezett és már a virradóra már több mint 300 hektáron terjedt el. A kánikula által felerősített tűz lezárásra kényszerítette az A6-os autópályát és legalább 6 órás késéseket okoz a párizsi TGV forgalomban is. 13-ra emelkedett a dél-spanyolországi gyorsan terjedő erdőtűz halálos áldozatainak száma, miután tegnap délután belehalt sérüléseibe egy 93 éves brit nő. További 23 embert még eltűntként tartanak nyilván. Az idős nő abban az erdőtűzben sérült meg, amely az Almería tartományban található Los Gallardos község közelében tört ki, és több mint 3200 hektáros területet érintett. A tüzet a hétvégén sikerült ellenőrzés alá vonni, így körülbelül 600 evakuált ember szombat este visszatérhetett otthonába. 2700 ember halt meg Angliában és Walesben a májusban és júniusban Európát sújtó hőség miatt, derül ki egy ma közzétett tanulmányból. Az elemzés szerint május 21-e és 29-e között 550-en, míg a június 18-a és 28-a közötti időszakban csaknem 2200-an haltak meg a rendkívüli meleg miatt. Az Egyesült Királyságot és Európa nagy részét májusban és júniusban két példát hőhullám sújtotta, amelyek során Angliában 35,1, illetve 37,7 Celsius fokos hőmérsékleti rekordokat mértek. A Venezuelát június 24-én megrázó pusztító földrengés halálos áldozatainak száma 4490-re emelkedett, ami körülbelül 150-nel több az előző napi adatokhoz képest. A sérültek száma elérte a 16740-et. A kevesebb mint egy perc különbséggel bekövetkezett 7,2-es és 7,5-es erősségű kettős földrengés többszintes lakótelepeket tett a földdel egyenlővé és hatalmas pusztítást végzett. Idén májusban 576 ezer vendég szállt meg a szlovákiai turisztikai szálláshelyeken, ami 7,6%-os éves növekedést jelent. A hazai szállodások egyúttal rekordot döntöttek a májusi vendégszámot tekintve. Az eddigi legsikeresebbnek számító 2019-es májushoz képest 4,3%-kal több vendéget regisztráltak, tájékoztatott a statisztikai hivatal.
0: Sport. Zsigárdi Lászlóról.
2: Labdarúgó világbajnokság 2026.
3: Már csak 4 válogatott maradt versenyben a tengeren túli futball VB-n. A vasárnapi és a hétfői szünnap után kedden és szerdán bonyolítják le az elődöntőket. Holnap Dallasban 21 órától a legutóbb ezüstérmes Franciaország az Európa-bajnok Spanyolországgal, egy nappal később Atlantában szintén 21 órától a címvédő Argentina Angliával mérkőzik a fináléba kerülésért. A FIFA szerint az idei világbajnokságon több néző volt a stadionokban, mint az előző két tornán összesen. Eddig több mint 6,5 millió néző szurkolt a lelátókon. Ennyit a futball VB-ről, egyéb sporthírek. A Samuel Balázs Botek Ádám szlovákiai kajakpáros ezüstérmet harcolt ki 500 méteren a kajakkenu világkupa harmadik montreali állomásán. A magyarországi versenyzők vasárnap 3 arany, 1-1 ezüst, illetve bronzérmet szereztek. Ezüstérmes lett a magyar csapat a triatlonosok hamburgi vegyesváltó világbajnokságán. A világ első olasz Jannik Sinner megvédte címét a wimbledoni teniszbajnokságon, a döntőben 6-7-7-6-6-3-6-4 arányban legyőzte a német Alexander Zverevet. Piros Zsombor 6-1-7-6-ra nyert a francia Titon Drogé ellen a romániai Jászvásáron rendezett Challenger teniszviadal döntőjében.
0: Időjárás.
1: Általában napos, gomoly felhős idő várható, legfeljebb néhol az északkeleti tájakon fordulhat elő zápor eső. Az északias szél sokfelé megélénkül, helyenként erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 32 fok között várható. A héten visszatér a kánikula, a hőmérséklet csúcsértéke ismét jellemzően 30 fok felett alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: A 65-ös számú elsőrendű úton Kolon után Nyitra irányában a Pográny felé vezető leágazásnál két jármű karambolozott. A baleset mellett a szabad sávban váltakozva haladhatnak. Radar méri a sebességet Pelsőcön mindkét irányba. Balesetmentes utat kívánunk.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Pátria Rádió. Kékkő, FM 98,3. Pentaton. Puha Józseffel.
4: Könnyű zenei műsorunkban megszakítva a nyári sorozatunkat, a tegnap elhunyt Szolnoki Péterre emlékezünk, munkássága előtt tisztelgünk, együttese a Bombon slágereivel, filmdalaival, kevésbé ismert zeneszámaival, valamint másokkal közös produkciói és szóló munkássága gyöngyszemeivel.

Szolnoki Péter 1970. május 22-én született Debrecenben. Első hangszere 8 évesen a fuvola volt. 1984 és 1989 között az Zalka Máté zenész tiszthelyettes képző szak középiskola diákja volt, ahol klasszikus zene tanulmányai mellett belekóstolt a könnyű zenei műfajba is Sziluett nevű pop együttesével. Az iskola elvégzése után az Rényi Miklós Katonai Akadémia fúvó szimfonikus zenekarának tagja lett. A következő percekben is együttese a Bombon néhány felvétele szól.

meg érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyarázd a lényeg.

Itt a Pátria Rádió, benne a Pentaton, a tegnap elhunyt Szolnoki Péterre emlékezünk. 1990 első felében a Tatai Katona zenekarban muzsikált, majd 1990 és 2009 között a Police Big Band tagjaként zenélt. Itt lehetősége nyílt a fuvola mellett énekelni és basszusgitározni is. Egy kis ideig Végvári Ádám zenekarában basszusgitározott, ezzel párhuzamosan a Lehár Ferenc Operett zenekarban fuvolázott 1993-ig. 1993-ban találkozott Török Tamással, akivel 1995-ben megalapította a Bombon formációt. Ezt követően végigjárta a magyar könnyűzene szamár létráját, számos előadóval együttessel dolgozott. A folytatásban a Bombon filmzenéi közül hallgatunk meg hármat, az 1999-es Európa Expressből, a Valami Amerika 2002-es első részéből és a 2006-os Kútfejek címűből.

0: Pentaton. Az ötcsillagos dalok órája.
1: Szolnoki Péter a fuvola mellett zongorázott, gitározott, basszusgitározott, klarinétozott, ukulelézett és dobolt. Pályafutása során számos magyar produkcióban közreműködött, a klasszikus, a jazz, a musical, a rock és a pop műfaján belül. Zeneszerzőként jó néhány musical, film, szignál és reklámzene, valamint sporthimnusz fűződik a nevéhez. A Pentaton további perceiben a másokkal közös produkciói és szóló munkái közül csemegézünk.

0: életeteket. Így nem csak megvalósíthatjátok magatokat, ahogy szeretnétek, de képesek lesztek megosztani Isten szeretetének melegségét és kegyelmének kiengesztelő erejét a körülöttetek élőkkel. Végül pedig a fényre szükség van a növekedéshez és az új élethez, ezért a remény jelképe, folytatta gondolatmenetét 14. Leó pápa. A szeretetben gyökerezve az iraki fiatalok hivatása az, hogy a béke előmozdítói legyenek, hogy egyesítsék a körülöttük lévő embereket, és elültessék másokban a reményt egy tartósan békés jövő iránt. Lehet, hogy nem tudnak minden helyzetet és kihívást kontrollálni, amivel szembe kell nézniük, de mindig választhatják Krisztus békéjét, hogy szívükben uralkodjon. A remény erénye arra ösztönöz, hogy az ég felé nézzünk. Ez nem azt jelenti, hogy megfeledkezünk a világról, hanem hogy bízunk, és megosztjuk a világgal a Krisztustól jövő békét és életet, akinek világossága beragyogja az új Jeruzsálemet. Kedves fiatalok, soha ne kételkedjetek Isten jóságában, és ne féljetek attól a tervtől, amelyet az Úr tartogat valamennyi őtök élete számára. Jeremiás prófétának is szembe kellett néznie nehéz pillanatokkal, és ő tanúsítja, hogy az Úr tervei a békére vonatkoznak, nem a pusztulásra, mert ő reménységgel teli jövőt szán nektek. Videóüzenete végén a pápa az ankavai ifjúsági találkozó résztvevőjét Mária, az egyház anyja anyai oltalmába is vezetésére bízza.
1: I pray that during these days of spiritual renewal, you may discover in her the true example of a life fully given over to the grace of God.
0: Azért imádkozik, hogy a lelki megújulása napjain fölfedezzék benne egy olyan élet valódi modelljét, amelyet egészen Isten kegyelmére bíznak.
2: A Vatikán közzétette az októberi Amoris Laetitia találkozó előkészítő dokumentumát. A Vatikán július 6-án közreadta az októberi Amoris Laetitia találkozó előkészítő dokumentumát, amely Ferenc pápa a családokról szóló szinódus utáni apostoli buzdításának 10. évfordulóját ünnepli. A világiak, a család és az élet dikasztériuma és a szinódus általános titkársága közzétette a tematikus keretet, azt az előkészítő dokumentumot, amely a 14. Leó pápa által összehívott találkozó vezérvonala lesz, amelyet 2026. október 7-e és 14-e között tartanak a Vatikánban a keleti katolikus egyházak vezetőivel és a püspöki konferenciák elnökeivel. A dokumentumot elküldték a Sui Juris, a saját jogú keleti katolikus egyházak vezetőinek és a püspöki konferenciák elnökeinek. A tematikus keretrendszer célja, hogy előkészítse és kísérje a Leó pápa által összehívott a Vatikánban október 7-e és 14-e között tartandó találkozó munkáját. A találkozót a Szent Atya először 2026. március 19-i üzenetében jelentette be, amely az Amoris Laetitia szinódus utáni apostoli buzdítás 10. évfordulója alkalmából készült. Elismerve a családokat továbbra is érintő mélyreható változásokat, Leó pápa kifejezte azon vágyát, hogy kölcsönös meghallgatás útján szinodális mérlegelést folytasson arról, hogy milyen lépéseket kell tenni ahhoz, hogy hirdessék az evangéliumot a mai családoknak az Amoris Laetitia tükrében, és figyelembe véve azt, ami jelenleg a helyi egyházakban történik. A július 27-i rendkívüli konzisztórium lezárásakor 14. Leó visszatért a család témájához. Ahol a családot támogatják és kísérik, ott a kapcsolatok, a szolidaritás és a remény iskolája nő. Ahol a család megsebesül vagy elszigetelődik, ott az egész társadalom viseli a következményeket. Ugyanezen alkalommal bejelentette, hogy több család is részt vesz a találkozón, megosztva élettapasztalatait. Rómában a világ minden tájáról érkező püspököket arra hívják, hogy foglalkozzanak a tematikus keretben javasolt témákkal, és figyelmesen hallgassák meg egymást, hogy helyi egyházaikba visszatérve a családokkal együtt megújíthassák a közös

0: lelkipásztori elkötelezettséget, a család, az emberi élet és a házasságra szóló hivatás támogatása érdekében. A találkozó napjainak célja, hogy valódi teret biztosítsanak a találkozásra, a meghallgatásra és a megkülönböztetésre. A családok élettapasztalatainak befogadása, az élet konkrét történeteinek megosztása, az egyházi közösség családokat kísérő lelkipásztori kezdeményezéseinek átgondolása, valamint a szakértőkkel való párbeszéd. Emiatt a püspöki konferenciákat és a keleti katolikus egyházakat arra kérik, hogy a találkozót megelőző hónapokban kezdjék el átgondolni a javasolt témákat, különös hangsúlyt fektetve a helyi egyházaik családjainak meghallgatására. Ez tehát egy elsősorban lelkipásztori út, amely a családokat nem csak az egyház lelkipásztori gondozásának kedvezményezettjeiként, hanem küldetésének aktív alanyaiként helyezi a középpontba, akiken keresztül az evangélium testet ölt a mindennapi kapcsolatokban, döntésekben, küzdelmekben és reményben. Bár a találkozó nem a püspöki szinódus gyűlése, szinódusi stílusban kerül lebonyolításra, mert ahogy 14. Leó pápa a konzisztórium végén jelezte, osztozik a szinódus végrehajtási folyamatának szellemében, amelyet a meghallgatás, az ima és a megkülönböztetés jellemez. A dokumentum 5 tematikus területet javasol átgondolásra, mind a találkozó előkészítése, mind a találkozó idejére. Ezek a témák a következők. Családok ma. Valóság, szépség és kihívások. Az idők jeleinek felismerése a családok tapasztalatain és az egyház mai lelkipásztori elkötelezettségén keresztül. Fiatalok és a házasságra szóló hivatás felfedezése. A fiatalok meghallgatása és elkísérése a házasság értékének felfedezésében. Házas élet. A házasság első évei. Döntő időszak a párok meghallgatása és kísérése a házasság első éveiben és az élet minden szakaszában. Az élet nehézségeiben kísérés és támogatás. A családokkal együtt járni összetett helyzetekben. Keresztény családok, mint az egyház küldetésének alanyai. A házastársi és családi szeretet felvállalása a misszió ösztönzésére.
1: Norvégia. Megkezdődik Sigrid Undset írónő boldoggáavatási eljárása. Szeija szigetén szerdán jelentette be a Szentmise celebrálásakor az oszlói püspök a hírt, hamarosan megindul az 1928-ban irodalmi Nobel-díjjal kitüntetett írónő boldoggáavatási eljárása, aki a keresztény hit példája volt.
2: Önök a Vatikáni Rádió magyar műsorának heti összefoglalóját hallották. A viszont hallásra jövő vasárnap. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Laudetur Jézus Krisztus!

0: 14 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Az ügyészek tanácsa elítélte a főügyész elleni bombafenyegetést. Irán figyelmeztette az Egyesült Államokat a megállapodások betartására. Többnyire napos, helyenként gyengén felhős időnk van. A mikrofonnál Mezőszállási Márk. Jönnek a részletek. A szlovák ügyészek tanácsa határozottan elítélte a múlt heti névtelen bombafenyegetést, amely Máros Zsilinka főügyész családja, valamint a főügyészség épületében dolgozó ügyészek ellen irányult. A testület szerint az ilyen fenyegetések minden civilizált normát átlépnek, és elfogadhatatlan, hogy az ügyészek magánéletét, illetve hozzátartozóit is megfélemlítési kísérletekbe vonják be. A rendőrség nyomozást indított az ügyben, a főügyészség épületében végzett tűszerészeti átvizsgálás pedig nem talált robbanó szerkezeteket. A történteket korábban a szlovák ombudsman is elítélte. Július 15-én nyílik meg az Obnov Dom, avagy Otthonfelújítás Mini Plus program első pályázati köre, amelynek célja a családi házak felújításának támogatása. A modernizációs alapból összesen 186 millió eurót különítettek el a programra, amelyből mintegy 17 ezer háztartás részesülhet támogatásban. Egy család akár 11 ezer eurót is kaphat, ennek fele előlegként is igényelhető. Az új kiírás egyszerűbb feltételeket tartalmaz, nem lesz szükség energetikai tanúsítványra, és jelentősen emelték a jogosultsági jövedelem határt is. Irán közölte, hogy nem tartja magát a Washingtonnal kötött memorandumhoz, amennyiben az Egyesült Államok sem teljesíti vállalásait. Az iráni külügyminisztérium szerint Teherán kizárólag olyan katonai célpontokat támad, amelyek az Irán elleni műveleteket szolgálják. A vezetés egyúttal figyelmeztette a térség országait is, hogy ne engedjék területük felhasználását Irán elleni támadásokhoz. A felek közötti feszültség az elmúlt napokban ismét nőtt, ugyanakkor Irán közlése szerint Katar, Pakisztán és Omán közvetítésével továbbra is folynak a tárgyalások a konfliktus további eszkalációjának elkerülése érdekében. Az Európai Unió és az Egyesült Királyság összehangolt szankciókat vezetett be Oroszországgal szemben a kontinensen végrehajtott kibertámadások miatt. Brüsszel 9 személyt és 4 szervezetet, London pedig 24 személyt és szervezetet vett fel a szankciós listára. Az Unió szerint az orosz FSB-hez köthető hacker csoportok több európai ország, köztük Szlovákia ellen is támadásokat hajtottak végre, amelyek kormányzati hálózatokat és kritikus infrastruktúrát céloztak. A brit kormány szerint az orosz hírszerzés kibercsoportokat használ katonai és politikai céljai támogatására. Legalább 3 meghaltak és 5 megsérültek, amikor orosz támadás érte az ukrajnai Odessa térségében horgonyzó, togói zászló alatt közlekedő teherhajót. A műtrágyát szállító hajó kigyulladt a támadás következtében. Az orosz védelmi minisztérium szerint a csapás célpontja a Csornomorszk kikötőjének katonai célokra használt infrastruktúrája volt. Az ukrán hatóságok ugyanakkor közölték, hogy a támadás polgári létesítményeket is megrongált, és a kikötő működését részben fel kellett függeszteni.
0: Időjárás.
1: A délutáni órákban országszerte többnyire napos, helyenként gyengén felhős idő várható, ugyanakkor a keleti tájakon időnként erősebben megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan a zápor, zivatar is kialakulhat. A legmagasabb hőmérséklet általában 26 és 32 fok között alakul, a szél többnyire gyenge, vagy mérsékelt északi lesz.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Pozsonyban a Vajnori felüljárón mindkét irányban körülbelül 10 perces torlódásra kell számítani, bős utána a vízi erőmű irányába 2 személyautó ütközött, a helyszínen egy sáv járható, vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: A következő percekben részletek hangoznak el a csütörtöki nappaliból. A mikrofonnál Récsei Noémi. Önálló érett felnőtt életünk egyik alapfeltétele, hogy ne csupán a szüleinktől váljunk le, hanem a bennünk élő, róluk kialakult belső képről is. Ez a belső szülőkép, vallja el Stipkovics Erika pszichológus, gyermekkorunk során formálódik. Magában hordozza a szüleinkhez fűződő tapasztalataink, sérelmeink és konfliktusaink lenyomatát, valamint a velük kapcsolatos gondolatainkat, tudatos és tudattalan érzéseinket, félelmeinket és vágyainkat. Mindezek együtt alkotnak egy belső mintázatot, amely később is jelentős hatással van arra, miképp viszonyulunk önmagunkhoz, társainkhoz és természetesen a világhoz. A soron következő percekben El Stipkovics Erika, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, integratív hipnoterapeuta áll hallgatóink rendelkezésére, aki több évtizedes tapasztalattal rendelkezik pszichés és személyiségzavarok, családi, párkapcsolati és életvezetési problémák feltárásában és kezelésében. Terapeutákat, személyiségfejlesztő szakembereket tanít, rendszeresen publikál és tart előadásokat. A soron következő beszélgetés lehetőséget nyújt hallgatóinknak arra, hogy megértsék a belső szülőkép kialakulásának és működésének különféle rétegeit, különös tekintettel arra, miképp sűrűsödnek benne a gyermekkori kapcsolati tapasztalatok, a veszteségek, a hiányok és a fájdalmas élmények, és arról is hallhatnak majd, hogy miként maradnak ezek a belső mintázatok később is meghatározóak a felnőtt kori viszonyulásainkban, és nem utolsó sorban önmagunkkal kialakított kapcsolatunkban. Korábban már megismerhették a szobanforgó szakértőt, most azonban egy egészen más témát kínálunk hallgatóinknak. Ha tehát kérem, hallgassák meg a beszélgetés mindkét részét. El Stipkovics Erikát hallják.
1: Van egy ilyen belső szülőképünk, és ez a belső szülőkép, ez köszönő viszonyban sincs a valós szülővel, hanem ez azt jelenti, hogy a sérelmeinken keresztül éljük meg az életet gyakorlatilag, hogy hogyan látjuk őket. És nem az a lényeg, hogy milyen szülőnk volt, vagy mit éltünk meg, mert ezek mind átdolgozhatók. Lenyomatként ott vannak. Hanem az a lényeg, hogy ma itt és most mekkora hatással van az életünkre. Tehát lehet, hogy elhagyott az anyám, mert úgy gondolta, hogy elhagyja az apámat, és akkor elment. De nem szabad azt megengedni magunknak, hogy ezen keseregünk egy életen át, és ez határozza meg az életünket, és az a gondolat, hogy én mindig elhagyható vagyok, és mindig beszorongok az elhagyástól, hanem hogy a mostani életemben arra fókuszálok, most kik azok, akik szeretnek? Vagy az életemben is kik voltak azok, akik szerettek? Tehát nem arra fókuszálok, hogy hagyott el az anyám, és ezért mindenféle haragot a cipelek magamba, hanem az, hogy tudom ezt az egészet úgy nézni, hogy biztos, hogy volt legalább egy tanár, vagy legalább egy edző, vagy legalább egy, tehát hogy tudom, és egy csomó ilyen gyakorlat, hogy tekintsd át, hogy kik szerettek életedbe, vagy tekintsd át, hogy kik tettek hozzá a te életedhez, tehát egy idővonalon végigvinni azt, hogy és ez megint egy több órás gyakorlat egyébként, és nem egyszerű. És a másik meg az, hogy bármit tettek is a szüleink, ezt mindenki tudja fejbe, hogy azt adták, amit adni tudtak. De egész más fejbe tudni ezt, meg egész más zsigerileg tudni. Vagy azt mondani, aki racionalizál, mit kell foglalkozni már, hogy mit adott az anyám, meg mit nem. Én is azt gondolom, hogy nem kell vele foglalkozni, de ha nekem hiányaim vannak, azt egy mondjuk párkapcsolatban a párom soha nem tudja bepótolni. Mert nem férfinőként vagyunk együtt, hanem apa-anyaként, és azt várom a másiktól, hogy azt pótolja, amit én nem kaptam meg. Akkor főleg, ha én nem tudtam a megbocsájtásig eljutni, és elfogadni azt, hogy ezt a, nem is tudom, az igazi mély önismeret az, mikor azt tudom mondani, hogy ez van, én ezeket a szülőket kaptam, ez az én életem ára, és ezzel fogok úgy megküzdeni, hogy látom meg a jó részüket, hogy tudom őket elképzelni gyerekként, és szeretetet adni feléjük, hogy tudom elképzelni, hogy a kicsi énemet én megszeretem helyettük, a gyermeki énemet, hogy tudok eljutni addig az elfogadásig, és az itt megint az elfogadás és a változtatás, hogy elfogadom azt, hogy ez volt, de már nem ez vagyok. És hogy én meg tudom magamnak adni mindazt, amit nem kaptam meg. És ez meg már a változás. Azért mondtam, hogy elfogadás, változás, cselekvés, és érteni is kell a dolgokat, de hogy a legfontosabb a cselekvés. Ide is raktam egy Buddha idézetet, tehát, hogy ez nagyon-nagyon jó ez az idézet, hogy a parazsat, mikor másra dobod, akkor téged éget meg. Tehát kár szidalmazni bárkit is, mert hogy felnőttként nagyon-nagyon fontos, hogy azt tudjuk, hogy mindig ott van bennünk egy sérült gyerek, de ott van bennünk egy felnőtt is, aki meg tudja ezt a sérült gyereket szeretgetni. Megszületett a húgom, az anyukám hosszabb ideig volt kórházba, engem odaraktak a nagymamához, az egy itt szokott lenni. Szeretett a nagymamám, de én azt éltem meg, hogy elhagytak engem. És hogy látszik, hogy az a kislány milyen szomorú, és most lehet ezen egy életen át sírni, hogy mennyire, mert mikor hazajöttek a kórházból is, az apám a kicsit ölelgeti, és nem engem. És ugye a fotókkal való gyakorlatokban, hogy most már ránéz el, milyen érzésed van. Kivel tudsz azonosulni? Mit érezhet ott az apád? Mit érezhet az a pici lány, aki most jött nemrég a világra? Mit érez az a kislány? És hogy tudom, én azt körülbelül hónapokon át csináltam, hogy akinek nincsenek emlékei, mert hogy van, aki azt mondja, hogy neki nincs emléke, akkor hogy tudom a fotón ezt a kicsi lányt, azt, aki ott nagyon el van keseredve, és nagyon akarja az apját, meg az anyját nyilván hárítja, anyám készítette a képet egyébként, tehát, hogy azt hárítja, mert hát most jöttek meg, és elhagyta őt. Tehát ugye akkor a gyerekek azt úgy bosszulják meg, hogy távolságot tartanak. Tehát, hogy tudom megölelni képzeletbe, megadni neki mindazt, és hogy nagyon érdekes volt az élet, hogy aztán ugye úgy küzdöttem meg ezzel gyerekként, hogy ilyen parentifikáltam magamat, vagy a szüleim parentifikáltak, tök mindegy. Ezért lettem segítő is szerintem. Na, és hogy tudom szeretgetni, és hogy nagyon oda kell figyelni nekem a mai napig is, pedig rengeteg önismeretem vagyok túl, hogy a parentifikáltságból kiszálljak, és tudjak nemet mondani, tudjak határozottan határokat húzni, ne akarjak mindenkit megmenteni. A pályám elején mentem a boltba, és akkor láttam, hogy kinek milyen patológiája van, és akkor szívem szerint úgy adtam volna egy névjegyet, hogy gyere drágám, hadd segítselek meg, de aztán ebből ezt aztán teljesen a sok önismeret hatására, meg hasonló gyakorlatok hatására ezekből ki tudtam jönni, és testvérek nem beszélnek, és látszik generációkon át, hogy már az öregek se beszéltek, mert volt mindig egy, akit kirekesztettek, meg mit tudom én, és akkor ott, amikor így ölbevettem ezt a kicsit, akkor jött belém ez, hogy ki vagyok rekesztve. Ez a mély, tehát nem az elhagyatottság érzés, először az jött, de ez a kirekesztettség érzés, és aztán az csak később derült ki egyébként, hogy az apám ugyanúgy ki volt rekesztve, mert hogy a nagyapámat elvitték Auschwitzba, és ott végezték ki. És ez a transzgenerációs mély, és ez csak az, hogy ezt a kicsi lányt akartam szeretni, hogy ez hogyan jön elő, és hogy azt is föl tudom dolgozni, hogy nyilván ő neki azért volt egyértelmű a kirekesztés, mert ő is ki volt rekesztve. Egyébként a nagyanyám nem volt zsidó, és ezért a család nem engedte, hogy elvegye a nagyanyámat, így maradt életbe az apám. Mert hogy pont külön voltak, amikor elvitték őt Auschwitzba, és ott is halt meg, és különben én se lennék, ugye ebben mindig belegondolok, hogy azért a nagyanyám szerelmének az ára volt az, hogy én ma élek. Amikor ezzel így szembesülünk, hogy mi az én életem ára. És ennek is van ára, hogy amiket meg kellett élnem gyerekkorban, meg felnőttkorban is, az meg az én életem ára. Ugomban jókat tudunk így már képeket nézegetni, tehát ilyen szemmel, hogy egész finom mozdulatokat veszünk észre. Nos, ez az, amit mondtam, hogy még a fájdalomról egy kicsit beszélek. A fájdalom utat talál magának. Most, ha nem tudok vele dolgozni, és muszáj, tehát meg kell csinálni, nem lehet megúszni, mert ha nem dolgozunk a fájdalmainkkal, az odaírtam, hogy mind a víz az utat talál magának, és hol, azért gondoljunk bele, hogy mennyi pszichoszomatikus betegség van ma. Tehát a gyomor béltraktusnak, tehát a refluxtól a béltraktusnak a mindenféle megbetegedés, a szív és érrendszernek a megbetegedése, tehát nem csak a pszichés betegségek, hanem a pszichoszomatikus betegségekbe is, az van mögötte, hogy a fájdalmunkat elfojtjuk, ugyanúgy, mint a többi érzést, tehát hogyha ha összevesztem a párommal, miért ne fájhatna? Tehát ne csináljunk, hogy megráztuk magunkat, jó, kikiabáltuk magunkat, elmondtuk egymást mindennek, és akkor utána megrázzuk magunkat, mint ha mi se történt volna. És nem beszéljük meg, hogy melyikünkben mi zajlott mélyen, és mi fáj ebbe az egészbe. És nem az van, hogy nyalogatjuk a sebeinket, mert az akkor nem gyógyul, hanem hogy hogyan tudjuk elfogadni, mert a fájdalomnak is van egy üzenete. Az is a tudattalan üzenete, hogyha fáj valamim, tehát most ebben nem tudok sajnos a pszichoszomatikába belemenni az időhiánya miatt, de hogyha fáj a gyomrod állandóan, vagy migréned van állandóan, például ezt is lehet csinálni, hogy hogyan állítod be magadnak a migrént, és megkérdezed a migrént, csak becsukod a szemed, és megkérdezed a migrént, hogy mit akar üzenni. És van üzenete. Ha megmered hallgatni, van üzenete, és nagyon-nagyon sokat tud segíteni a mindenféle fáj, és nyilván nem a helyett, hogy az orvoshoz nem mész el, mert hogy most azokról a betegségekről beszélek, ahol orvosilag kivizsgált, és negatív leletek vannak, és mégis van egy csomó tünet. Tehát gyakorlatilag főleg azok a és ugye itt is az a megoldás, hogy tudom az önbecsülésemet növelni, és hogyan tudom az érzelmeimet, és merem az érzelmeimet megélni. Például, most mondok valamit, családba be van söpörve a szőnyeg alá minden fájdalom és minden sérelem. És akkor egyszer elmegyünk hozzájuk, mondjuk az eredeti családomhoz, és ott kiborítjuk a szidolt. Ugye elkezdjük mondani az érzéseinket, ugye nem biztos, hogy mindenki ezt megérti. Lehet, hogy elkezdenek üvölteni, hát úgy, ahogy működni szoktak. De most erre mindenki azt mondja nekem terápiában is, hogy kár volt. Én meg azt mondom, neki, hogy szomatizálni jobb. És lehet, hogy amikor kiborul a szidol, mivel az is fáj nekem, akkor felerősödnek a szomatikus tünetek, tehát a testi tünetek, de hosszú távon jobb lesz az egész, ez biztos. Tehát nagyon fontos, és a fájdalmat nem lehet megúszni, tehát hogy és főleg az ismétlődő fájdalmak. Tehát ha mindig megfájdul a fejem, mindig azt is érdemes megfigyelni, hogy mikor, milyen helyzetben, de a front van, most nem aludtam jól, na és az alvás jelez legjobban. Én rengeteg olyan racionális férfivel, nők között is van, nem győzöm hangsúlyozni, csak férfivel dolgoztam, aki egész életébe küzdött a racionalitásával. Ez a mindent megmagyarázott, nem kell a gyerekkorral foglalkozni, nem kell a múlttal foglalkozni, anyánkat, apánkat felejtsük el, vagy éppen idealizálta, és ilyen jó gyerek képet mutatott. Na és akkor elkezdünk ezzel, ja, és akkor a párja már... Ugye jár az akadémiára, az akadémiások mindig a párjaikat is akarják küldeni fejlesztésbe, meg terápiába, és akkor ő ellenállt évekig, és egyszer csak, és valóban egy sikeres vállalkozó, egy sikeres ember, de hogy őt hagyja békén. Na és akkor mi történik ebbe a hatalmas racionalizálásba, hogy nem tudja megélni a saját érzelmeit, a szülei meg vannak idealizálva, hogy hát ő olyan jó családból származik, hogy ihaj, közben alkoholista a papa, azért mondom, zárójel bezárva. Idealizálás mögött elfojtott düh van. Ezt a dühöt sikerült neki 45 éven át elfojtani. És akkor mi történt? Egyszer csak jön az alvászavar, és azt már nem tudja kontrollálni. Nem alszik, akkor még kapja az altatót, de altatóval se alszik, mert a tudattalan okosabb. Mert aludt volna, sose jött volna el. Tehát, hogy ez volt az ára, hogy az altató se használt. Tehát tudattalan tudta. Na és akkor az, amit 25 éve halogat, azt mondta nálam, amikor leült, hogy 25 éve készülök magához. A névjegykártyám, már nincs is névjegykártyám, de még az a kártya, ott hordom a pénztárcámba. És hogy itt van, 25 éve elővett egy olyan gyűröttet, még a titulusaim is mások voltak rajta, meg a lakcímem, vagy a címem is, meg minden, de tényleg nagyon régi volt. Tehát, hogy és azóta tervezgeti, de mindig lebeszélte magát, hogy ez a gyöngék sportja. És aztán egyszer csak a fájdalommal nem bírt. Tehát én azt gondolom, hogy a fájdalom az kellemetlen, tehát nem gondolom azt, hogy az jó, de a saját fájdalmaimmal is így vagyok, de hogy egy segítő, és mindig el kell gondolkodni, hogy most mit is akar nekem üzenni. Na és akkor, ha mély az önismeret, és ezeken mind túl vagyunk, amiről beszéltem, akkor az állarcok elkezdenek hullani, repedezni. Na most nagyon sokszor az a zára egyébként, hogy elhagyunk embereket. Tehát, hogy mert már a mérgező közegben mondjuk nem tudunk megmaradni. És ez is egy ár, mindennek ára van. Tehát az árat meg kell fizetni. Én egy nagyon hűséges típus vagyok, úgyhogy nekem fáj ez a sok vállás, ami manapság van, de hogy mert én azt gondolom, legalább addig együtt kéne maradni, és dolgozni az önismereten, meg a párkapcsolaton, amíg a gyerekeket föl nem neveltük, mert ezt vállaltuk. Tehát, hogy de nem a rossz kapcsolatba, mert az megint mintaként megy tovább, hanem azon, hogy azt látják a gyerekek, hogy dolgozunk magunkon is, meg a kapcsolatunkon is, de hát ezt nem mindenkivel lehet megcsinálni. Mert azért, ha csak az egyik dolgozik, akkor meg nagyon nyílik az olló. Tehát, hogy, és az ollónak is van egy pont, ahonnan törik, és abból már soha nem lesz olló. Tehát azért ez is hozzátartozik, hogy ezt a fejlődést, ezt együtt kell megcsinálni, de úgy, hogy nem bántalmazzuk egymást.
0: Kedves hallgatóink, egy rövidet zenélünk, és a zene után folytatjuk beszélgetésünk második részét Elstipkovics Erika klinikai szakpszichológussal.

0: Kedves hallgatóink, vissza is tértünk a zeneszám után. Önálló érett felnőtt életünk egyik alapfeltétele, hogy ne csupán a szüleinktől váljunk le, hanem a bennünk élő, róluk kialakult belső képről is. Vallja El Stipkovics Erika, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, integratív hipnoterapeuta, aki több évtizedes tapasztalattal rendelkezik pszichés és személyiségzavarok, családi párkapcsolati és életvezetési problémák feltárásában és kezelésében. A beszélgetés második részét hallgathatják meg a következő percekben, és már is mondom, hogy miről hallhatnak a beszélgetés második epizódjában. A pozitív önbecsülés belső forrásból táplálkozik. Része az önértékelés, az önelfogadás és az önbizalom. Ezt is fogja hangsúlyozni El Stipkovics Erika. Az egészséges önbizalom a közvélekedéssel ellentétben nem az önhitségen alapul, hanem a reális önismereten, azaz a képes vagyok érzése reális tettekre sarkal bennünket, írja egy kézikönyvben El Stipkovics Erika. Beszélgetésünk második részében El Stipkovics Erika részletesen is elmondja, mi a különbség az önértékelés, az önelfogadás és az önbecsülés között.
1: Önértékelés, önelfogadás, önbecsülés. És most ezeket a fogalmakat, mert ezek az ő betűsök, ezeket teljesen össze van kutyúva mindenkinek a fejébe. Most ezt szeretném tisztázni, hogy ez mit jelent. Az önkép az azt jelenti, hogy milyen képen van magamról, ez egyértelmű, ugye? És ez nagyon gyakran torz. Tehát nagyon gyakran, ugye aki narcisztikus, az többnek érzi magát, mert az túl kompenzál, de nagyon sokan kevesebbnek érzik magukat, mint amik. És ezért nagyon fontos az önbecsülés és fejlesztése, hogy az vagyok, aki vagyok. És hogy ezt el tudjam fogadni, hogy ez vagyok, ennyi vagyok, és így vagyok jól, ahogy vagyok, de folyamatos fejlődésben vagyok, mert a fejlődés az halálunkig tart. És az önképnek a fejlődése is halálunkig tart. Aztán ugye fontos fogalom az önértékelés, hogy hogyan tudok magamra reflektálni, tehát hogyan értékelem magam, és ez mind a múltból jön. És ezért nagyon fontos a múltat is megdolgozni. Tehát amikor önismeretről beszélünk, mert hogy a múltból jön az, hogy miket mondtak rám, miket éltem meg, és az határozza meg azt, hogy milyen az önértékelésem. És ez határozza meg az önszeretetet, hogy tudom-e feltétel nélkül szeretni magamat. Na, ez a legnehezebb. Hogy tudom-e, és ahhoz nagyon sokat kell dolgozni a kicsi énemmel is, hogy hogyan tudom, és nagyon sokszor ezt a gyerekünkön keresztül éljük meg, hogy van egy gyerekem, és akkor ahogy őt szeretgettem, egy kicsit megélem azt is, hogy én is mennyire szeretve vagyok. Tehát, hogy ugye ezért nehéz a kamaszokkal, meg már a felnőttekkel, mert akkor már ezt nem érzem, hogy én mennyire szeretve vagyok, tehát mert főleg a kamasz, aki kritizál, hogy ez meg az, ami... Na és akkor az önbizalom, az egy jövőbeli dolog, tehát az már nem a múltból, tehát a múltból gyökeredzik, de ez egy jövő, hogy mire vagyok képes, mit hiszek el, hogy én ezt meg tudom majd csinálni. És azért mondom, hogy ezt is fejleszteni kell, nagyon-nagyon fontos, hogy én el tudjam hinni a saját eredményes cselekvésemet, és ebbe tudja hinni, hogy mondjuk, ha én ide kiállok, akkor ezt az előadást, hogy jól vagy rosszul, azt majd minősítik, de hogy meg tudom tartani, tehát ezzel a hittel, hát ha azzal állok ki, hogy ez biztos, hogy senkinek nem fog tetszeni, akkor ki se állok, mert akkor minek. Tehát, hogy és nagyon sokszor lebeszéljük magunkat dolgokról azért, mert nem hiszünk abba, hogy képesek vagyunk megcsinálni. És az önbizalmat is csak akkor, azt is csak cselekvéssel lehet fejleszteni. Tehát most mondok megint egy példát, hogy úszótanfolyamon voltam az unokáimmal, és akkor volt egy gyerek, aki így ott állt a medence partján, és nagyon félt. És akkor az edző itt fogta, és belökte. Hú, az anyukák ugye rám szálltak, hogy te mi is, pszichológus vagy. Hát mondtam nekik, hogy nem szólok, mert most gondoljátok meg, most nézzétek meg, majd 5 perc múlva élvezi a gyerek, és élvezte is. Most ha még 20 percig áll a medence szélén, mit tanul meg? Nincs cselekvés, nincs változás, szorongás van, és nekem ebbe kell benne maradni. És az életben, és ez megint nem csak erről az egy helyzetről szól, hanem hogy hogyan tudok az életembe beleugrani cselekvésekbe. És aztán ugye az önbecsülés, az is egy nagyon fontos, ugye egy nagyon mély viszonyulás önmagunkhoz. Mit szerettél volna, hogyha mondanak a szüleidnek egy gyerekkorodban? És gyűjtsd össze azokat is, amiket nem. Hogy mondtak, de nem szeretted volna. És hogy mondasz-e olyanokat, egy napig írt, hogy miket mondasz így belül magadba, és mondasz-e ilyeneket az idegeneknek? Ez ahogy álljál már meg, ne beszélj annyit, nem jó hülyeség, amit mondasz. Hát van, aki így kezdi a mondatát is, hogy hát most lehet, hogy hülyeség, amit mondok, akkor szoktam mondani, akkor ne is mondd. És ugye ez érzelmi folyamatokban, tehát ezért is nagyon fontos a cselekvés, a gyakorlás, hogy éljem meg a fotóimat, éljem meg a gyakorlatom, éljem meg a gyerekkori énemet, éljem meg a bármit, a gyerekkori mesémet, és akkor, hogy nagyon fontos az, hogy érzelmileg meg tudom-e élni, és ha érzelmileg megélem, hogy hogyan halad, és ugye nagyon sok kutatás van itt, hogy hogyan van a külső meg a belső önbecsülés, tehát, hogy most kívülről várom azt, hogy folyamatosan megerősítsenek, és akkor vagy kívülről se, meg belülről sincs megerősítés, mert van, aki olyan helyen dolgozik, olyan párkapcsolatban él, olyan, hogy se kívülről nem kap megbecsülést, se belülről nem kap, hát az az összeomlás. Tehát, hogy nagyon fontos az, hogy hogyan, és egyébként az az egészséges személyiség, aki kívülről is tud kapni, de van egy belső tartása, egy belső önbecsülése, és azért mondtam, hogy ezt is éveken át fejleszteni kell azzal, hogy a sok negatívat azt megpróbál fődolgozni, és hogy egy csomó pozitívat találok magamba. Hogy kik szeretnek, kik szerettek, kik, ki hova tartozom, milyen értékeim vannak. Én hogy tudok a saját elég jó szülőm lenni. Tehát, hogy nem zsigerelem ki magam, ha idomár családból jövök, nem teljesítek túl, nem bántom magam állandóan, hogy mi nem jó az életemben, és mit nem csinálok jól, hanem hogy tudok magamnak is nagyon sok szeretetet adni. Én nekem ez döbbenet a pályámon, hogy felnőtt emberek mennyire nincsenek leválva a szüleikről. Figyeld meg, hogy mikor otthon vagytok a szülőkkel, a pároddal, hogy figyeljétek meg együtt, hogy gyerekként kezelnek, vagy felnőtt. Mondják-e, hogy kisfiam, egyé még csak egyet ettél. És most sorolhatnék százat is, hogy miből látszik az, hogy téged gyerekként vigyél egy kis sütemény, de nem akarok, mert diétázom. De vigyed el. És akkor főleg a borostyán szülők azok nagyon idomárok, meg megmondják a tutit. Mesélsz valamit magadról, és ott azt mondja, hogy te figyelj, de ezt csináld. Ezt az állást fogadd el. Ez annyira jó, osztja az észt. Mert ő ilyen. Vagy a narcisztikus, ugye a szülő az mindig jobban tudja, mint én. Annál okosabb sose lehetek. Tehát, hogy megmondja, hogy hát azért, fiam, nem biztos, hogy ezt a lányt kéne elvenned. Na és akkor minden kifogása van, hogy nem szép a szeme, vagy az öreg apját ismertem, és az... Felnőttként tudom ezt kezelni? Tehát azért nagyon fontos, hogy felnőttként vagyok-e jelen a felnőtt életemben. És tudom-e azt mondani, dűnélkül, mert ez a felnőtt lét, a gyermeki énem lesz nagyon dühös. A felnőtt énem az azt mondja, hogy jó, örülök, hogy így gondolod, én meg hadd gondoljam másképp. Vagy mit tudom én. A fiaim tőle, amikor így becsúsztam ebbe az okosanya állapotba, akkor már 20 évesen is azt szokták kérdezni, hogy és anya, tudod-e hány éves vagyok? Tehát, hogy mert belecsúszik mindenki, én is hozok azért mindenfélét, azért nem biztos, hogy minden meg van dolgozva. Tehát, hogy hogyan tudjuk tényleg ezt a felnőtt működést, de hogy nem biztos, hogy felnőtt vagyok, mert nem biztos, hogy tudok. Hát a mártír szülőkről nem is beszélve. Tehát a mártírok tudnak a legjobban zsarolni. És akkor, ahogy zsarol téged, ez a bezzeg a szomszéd Marit meg is látogatták. És akkor hát ettől, hát aki igazi mártír szülő gyereke, az el se tud menni ilyenkor wellnesselni. Tehát ott kezdődik. Tehát, hogy ez nagyon fontos az, hogy tudok felnőni, és hogy tudom megérteni őt, hogy ő neki hiányzunk, egyedül van, nem bántani akar, és nem főkapom a vizet, hanem azt mondom, hogy anya, kedden tudunk menni. És akkor, de föl fogunk hívni telefonon.
0: Önálló érett felnőtt életünk egyik alapfeltétele, hogy ne csupán a szüleinktől váljunk le, hanem a bennünk élő, róluk kialakult belső képünkről is. Ez a belső szülőkép gyermekkorunk során formálódik. Magában hordozza a szüleinkhez fűződő tapasztalataink, sérelmeink és konfliktusaink lenyomatát, valamint a velük kapcsolatos gondolatainkat, tudatos és tudattalan érzéseinket, félelmeinket és vágyainkat. Mindezek együtt alkotnak egy belső mintázatot, amely később is jelentős hatással van arra, miképp viszonyulunk önmagunkhoz, másokhoz és a világhoz. Az elmúlt percekben Elstipkovics Erika, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, valamint integratív hipnoterapeuta állt hallgatóink rendelkezésére. Itt jegyezném meg kedves hallgatóink irányába, hogy 2022-ben jelent meg Elstipkovics Erika témába vágó kötete, amely a Közelebb önmagunkhoz címet viseli. A kiadvány 13. oldalán a soron következő gondolatok olvashatók. Az önismereti munka egy életen át tart. Eredményeként egyre jobban megismerjük és szeretettel fogadjuk el valós képességeinket, szándékainkat, belső tulajdonságainkat, valódi önmagunkat. Ha tehetik, kérem kedves hallgatóink, maradjanak velünk a továbbiakban is.

0: 15 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Emmanuel Macron úgy nyilatkozott, Európa kész megvédeni a szabadságot, ha kell, áldozatok árán is. Milan Uhrík szerint Szlovákia közvetve mégis megfizetheti az Ukrajnának nyújtott hitelek árát. Többnyire napos, helyenként gyengén felhős időnk van. A mikrofonnál Mezőszállási Márk. Jönnek a részletek. Milan Uhrík, európai parlamenti képviselő, a Republika Mozgalom elnöke szerint Szlovákia ugyan nem vállal garanciát az Ukrajnának nyújtott NATO és uniós hitelekre, de azok költségeit közvetve mégis viselheti. A politikus úgy fogalmazott, ha Ukrajna a jövőben nem tudja visszafizetni a kölcsönöket, az Európai Uniónak más forrásokból kell fedeznie a hiányt, ami szerint az uniós támogatások csökkenéséhez is vezethet. Uhrík emellett bírálta a szlovák államfő NATO csúcson képviselt álláspontját, mert szerinte határozottabban kellett volna szorgalmazni a béketárgyalásokat. A Republika vezetője arról is beszélt, hogy mozgalma nem támogatja a júliusi népszavazást, mert azt feleslegesnek tartotta, a közelgő regionális választásokon pedig saját megye elnök jelöltjeire összpontosít. A Magyar Szövetség jelöltjeként ismét indul Somorja polgármesteri tisztségéért Orosz Csaba. A jelenlegi városvezető közösségi oldalán közzétett videóban jelentette be döntését, egyúttal bemutatta a párt önkormányzati képviselőjelöltjeit is. Orosz azt mondta, továbbra is elegendő energiát, elszántságot és tapasztalatot érez ahhoz, hogy a következő ciklusban is a város fejlődéséért dolgozzon. Hozzátette, programját és terveit fokozatosan ismerteti majd a lakossággal. A szlovákiai önkormányzati és megyei választásokat október 24-én rendezik. Emmanuel Macron francia elnök a Bastille nap előestéjén tartott hagyományos beszédében kijelentette, Európa békére törekszik, ugyanakkor készen áll arra, hogy megvédje a szabadságot és a nemzetközi jogot, még emberáldozatok árán is, ha erre szükség lesz. A francia államfő tisztelgett a szolgálat közben elesett, valamint a fizikailag vagy lelkileg megsérült katonák előtt. Macron kiemelte, hogy elnöksége alatt megduplázódott Franciaország védelmi költségvetése, a többletforrásokat pedig elsősorban a légvédelem, a drónok, a lőszergyártás, a logisztika és a katonai kiképzés fejlesztésére fordítják. Hangsúlyozta, a fegyverkezés elengedhetetlen Ukrajna további támogatásához és Európa biztonságának megőrzéséhez. Az Európai Unió és az Egyesült Királyság összehangolt szankciókat vezetett be Oroszországgal szemben a kontinensen végrehajtott kibertámadások miatt. Brüsszel 9 személyt és 4 szervezetet, London pedig 24 személyt és szervezetet vett fel a szankciós listára. Az Unió szerint az orosz FSB-hez köthető hacker csoportok több európai ország, köztük Szlovákia ellen is támadásokat hajtottak végre, amelyek kormányzati hálózatokat és kritikus infrastruktúrát céloztak. A brit kormány szerint az orosz hírszerzés kibercsoportokat használ katonai és politikai céljai támogatására. Legalább 3 meghaltak és 5 megsérültek, amikor orosz támadás érte az ukrajnai Odessa térségében horgonyzó togói zászló alatt közlekedő teherhajót. A műtrágyát szállító hajó kigyulladt a támadás következtében. Az orosz védelmi minisztérium szerint a csapás célpontja a Csornomorszk kikötőjének katonai célokra használt infrastruktúrája volt. Az ukrán hatóságok ugyanakkor közölték, hogy a támadás polgári létesítményeket is megrongált, és a kikötő működését részben fel kellett függeszteni.
0: Időjárás.
1: A délutáni órákban országszerte többnyire napos, helyenként gyengén felhős idő várható, ugyanakkor a keleti tájakon időnként erősebben megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat. A legmagasabb hőmérséklet általában 26 és 32 fok között alakul, a szél többnyire gyenge, vagy mérsékelt északi lesz.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: A D1-es autópályán a Branyiszkó alagút közelében mindkét irányban sérült az útburkolat. Az érintett szakaszon 60 km/h sebességkorlátozás van érvényben. Szereden a Sintavská utcán a belváros irányába sebességet mérnek a rendőrök. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: Kedves hallgatóink, a következő percekben még egy beszélgetést ismétlünk meg, amely a csütörtöki nappaliban hangzott el első ízben. A mikrofonnál Récsei Noémi. Természetközeli kikapcsolódást, igényes kulturális programokat és kisgyermekes közösségi élményeket élhettek át azok a családok, akik az idei évben is meglátogatták az NF Green Kids Fesztivált. A gyermekprogramok szervezésében évek óta fontos szerepet vállal a Wecker műhely és a Gurigongó szimpózium is, akik ezúttal is aktívan hozzájárultak a fesztivál színvonalának emeléséhez. Mi is a helyszínen jártunk, ennek okán pedig helyszíni riporttal is szolgálunk hallgatóinknak. Összeállításunk első részében a szervezőcsapat nevében kérdéseimre Cucor Nóra válaszolt.
1: Végig kérdéses volt, hogy egyáltalán megszervezzük-e idén az NF Green Kids-et, ugyanis tavaly volt ugye az ötödik NF Green Kids, és utána fölmerült bennünk a szervezőkben, hogy ezt most akkor így ezzel a kerek ötössel lezárjuk, illetve különböző kapacitási problémák is adódtak a csapatban, de végül is úgy döntöttünk, hogy megpróbáljuk, és egy kicsit más felállásban, mint eddig, ugyanis eddig az NF Green úgy működtünk együtt, hogy egy hét eltérés volt a két fesztivál között. Először volt a gyerekfesztivál, illetve a családi fesztivál, és utána pedig következett a felnőtt fesztivál, és ezt idén ez a legnagyobb változás, ami úgy mindenre, a programtól kezdve a közönségig mindenre hatással van, az, hogy egy időpontra tettük a két fesztivál megvalósulását. Ennek köszönhetően viszont a pozitívummal kezdem, tehát a pozitívuma az, hogy az egész tó területe a miénk, ideig csak az eddigi években csak a tó egyik felén terjeszkedhettünk, és most pedig az egész tavat belakjuk, az egész tó területe a miénk. El van választva egymástól a két fesztivál, egy úgynevezett senki földjével, tehát mindenki választhat, hogy melyiken szeretne részt venni, illetve van lehetőség átjárásra is, és egyelőre ez működőképesnek látszik így. Nyilván majd fogunk kapni, úgy, ahogy kérdéseket is kaptunk a fesztivál megvalósulása előtt, úgy fogunk kapni visszajelzéseket is arról, hogy vajon az esti koncertek mennyire befolyásolták a gyerekek alvását, vagy pihenési lehetőségeit, ugyanis ugye az volt a fő célkitűzésünk, amikor ezt a fesztivált életre hívtuk, hogy legyen a gyerekeknek egy olyan fesztiválja, ahol biztonságban érezhetik magukat, róluk szól, úgy fesztiválozhatnak, mint a nagyok, de minden köréjük van szervezve, és az ő igényeiknek megfelelően. Ehhez képest most 10 órakor is még, illetve éjfélkor is még koncertek zajlanak. Igaz, hogy a tó túlsó oldalán, de ugye a víz nagyon szépen vezeti a hangot, úgyhogy eljut azért hozzánk is, de egyelőre itt még konkrétan nem találkoztam olyan véleménnyel, hogy nem tudtak volna aludni, nem tudtak volna pihenni, úgyhogy kíváncsian várom majd az utólagos visszajelzéseket is, hogy vajon volt-e ez hatással a gyerekek pihenésére, mert különben pedig nagyon jónak tűnik ez a felállás, hogy felnőtt és gyerekfesztivál van, az egyszerre van megszervezve.
0: Egyszerre párhuzamosan, és még egy kulcs info, amit ide szeretnék behozni beszélgetésünkbe, hogy a környezettudatossági jegyében is szerveződik minden évben a fesztivál. Azon hallgatóink irányába szóljunk, akik esetleg nem ismerik a kezdeményezést, nem ismerik magát a fesztivált, hogy mit jelent ez, mit jelent a környezettudatosság itt ebben a kontextusban.
1: Ugye egy fesztivál nagyon sok szemetet termel, nagyon sok eldobható hulladék, főleg tényleg a szemét a leghangsúlyosabb a környezetvédelemmel kapcsolatban, és az NFG klubnak szerintem a kezdetektől, tehát ott már ők egy évvel hamarabb szervezték az első fesztivált, tehát ők már 7 évesek, úgyhogy ők már akkor NF Green, és ez a Green, ez azt is jelzi, hogy zöld a fesztivál, és környezettudatos igyekszik lenni, tehát ők nagy hangsúlyt fektettek arra, és nekünk ez nagyon, nagyon tetszett, ez a fajta tudatosság, és ez a fajta kapcsolódás a természettel, hiszen eleve egy olyan helyszínen is szerettük volna, és mindig is egy olyan helyszínen szerveztük az elején még Bodakon, most pedig itt Talóson, ahol a környezetben vendégként lehetünk, tehát nem a betonban vagyunk, hanem a fák között, tó mellett, és nagyon hangsúlyos a természet, így azt is szerettük volna, hogy mi is minél kevesebb nyomot hagyjunk a természetben, és hát leginkább ez gyakorlatban úgy látszódik meg, hogy különböző kedvezmények vonatkoznak azokra, akik például nem autóval, hanem kerékpárral, vagy gyalogosan érkeznek, mindenkit arra biztatunk, külön felhívások voltak arra vonatkozóan, hogy hozzon mindenki magával tányért, étkészletet, amiből lehet, van mosogatási lehetőség, tehát hogy ne az eldobható, még ha papír is, de akkor is eldobható hulladékot termeljük. Úgyhogy ezek így a fő, azt gondolom, ez a két fő dolog, ami így a környezettudatossággal kapcsolatos, vagy a környezetvédelemmel kapcsolatosan kiemelhetnék.
0: Nem bizonytalanítja el egyébként a táborozókat, illetve a jelenlévőket a fesztivál hálózókat ez a fajta szemlélet. Én úgy látom, hogy egyébként bátorítóan hattok ti is mindannyiukra. Hogy tudod ezt, vagy hogy tudjátok ezt jól átültetni a gyakorlatba?
1: Nyilván van egy réteg, aki lehet, hogy először van a fesztiválon, és úgymond felkészületlenül jön ide, hogy nem hoz saját poharat, nem hoz saját étkészletet, saját tányérokat, de nagyon sok már, aki megszokta ezt, tehát hogy nagyon sok olyan szerintem nagy részt az a közönség jár az NF Green és az NF Green Kids fesztiválokra, akik ezt már ismerik, és támogatják ezt, elfogadták ezt, és számukra is fontos a természetvédelem, úgyhogy én nem látok, tehát inkább abban mindig az újoncok azok, akik esetleg használják, vagy kihasználják azt, hogy van azért nyilván az is kap enni, inni, aki nem hozott magával tányért és poharat, az eldobható, de hogy akik visszajáró fesztiválozók, azoknak már ez automatikusan működik.
0: Körülbelül hány család látogatott ki? Mi az, amit el tudnál mondani a beszélgetésünk ezen pontján?
1: Erre vonatkozóan még nincs pontos adatom, épp ma reggel számoltam meg, hogy hány sátor van fölverve a tópartján, és ez olyan 30 körüli szám volt. Ez azt jelenti, hogy ők nagy valószínűséggel 3 napos bérletet vettek a fesztiválunkra, és itt vannak péntektől vasárnapig, és közben még ugye jönnek a napi jegyesek, akik csak reggel jönnek és este mennek, de nem alszanak itt, úgyhogy ilyen 200-300 ember nyi a látogatottsága a fesztiválnak. Ez szerintem idén is így van, ahogy az elmúlt évben volt. Ami a kultúra finanszírozást illeti, a fő támogatónk a Kultmirror, a kisebbségi kulturális alap. Őtőlük kapjuk mindig meg azt a fő pillért, ami mentén elindíthatjuk a fesztivál szervezést, illetve idén sikerült még pályázati forrást találnunk máshonnan is, úgyhogy hogy ez most idén úgy érzem, hogy egyel nyugodtabb év volt, ami a finanszírozást illeti, mint tavaly voltak-e körül bizonytalanságok jobban, de idén jobban tudtunk számolni, és időben tudtuk megkezdeni a szervezést a forrásoknak köszönhetően.
0: 2 darab színházi előadás között beszélgetünk itt a Fák árnyékában. Mit láthattak a nézők, és mit fognak látni még most az előttünk álló napokban, mert hogy a szombati nap felében járunk, és még előttünk van a vasárnap is.
1: Így van, vannak már visszajáró vendégeink, és vannak újoncok is minden évben a fesztivál programjában. Most pont egy újonc, tehát egy új előadót láttunk vendégül. A Jubó társulatot és azon belül Kovács Judit színművész, bábművész előadását, a Mia Manót néztük meg, ami egy nagyon látványos és nagyon helyes kisebb korosztálynak szóló előadás volt. Illetve most pedig érkezik hozzánk a Révszínház. Ők Győrben működnek, és ők színházi nevelési műhelyként működnek. Hosszabb, sok éves együttműködésünk van, mármint a Wecker műhelynek és a Révszínházi műhelynek, és még a fesztiválunkon ugyan nem szerepeltek, úgyhogy most ennek is kimondottan örülünk, hogy őket is vendégül láthatjuk. Illetve holnap pedig egy teljesen újdonság, Szlovákiában még a Kámfor Báb Színház nem jelent meg semmilyen szinten, úgyhogy nekik is, őket is nagy szeretettel várjuk.
0: Köztudott egyébként rólatok, meg az NFG-ről és a Wecker műhelyről is, hogy igényes programokat kínálnak, igényes programokat kínáltok. Miért van ez így? Miért tartjátok fontosnak, hogy a legkisebbeket a lehető legigényesebb programokkal szolgáljátok ki, és kínáljatok nekik ne valami gagyit, hanem valami magasfokú kultúrát. És ahogy csak a közönséget is néztem, rendkívül sok szlovákiai magyar művész is érkezett ide hozzátok, tehát a közönség tagjait erősítik. Miért fontos, hogy igényes kultúrát kínáljatok a gyerekeknek?
1: Egyik fő célkitűzésünk volt az is, emlékszem évekkel ezelőtt, hogy kimondtuk azt, hogy olyan vendégeket, olyan előadásokat szeretnénk vendégül látni, akik nem nagyon szerepeltek még Szlovákiában. Szerettük volna azt, hogyha, mivel sokszor nincs lehetőségünk Budapestre, vagy még távolabbra utazni az előadásokért a gyerekekkel, hogy akkor ezek az előadások jöhessenek el hozzánk. Úgyhogy ez volt az egyik ilyen, egy ilyen fontos szempont, meg ez minden évben ez a fontos szempont, hogy olyan előadásokat igyekszünk meghívni, akiket még nem láthattak az itteni közönség.
0: Nyugtasd meg hallgatóinkat, hogy lesz még jövőre is fesztivál, és hogy lehet jövőre is, és a következő kalendáriumi évben is várni az eseményt, és örülni nektek.
1: Ilyenkor a fesztivál vége felé, illetve még csak a felénél vagyunk, de hát már azért a vége felé közeledve, már túl vagyunk a felén, mindig sosem merem azt mondani, hogy persze biztosan lesz, ilyenkor jó megengedni magunknak azt a gondolatot, hogy lesz majd, hogyha lesz erőnk újra szerveződni és újra csinálni a fesztivált. Bízom benne, nyilván van igény bennünk is, és a közönségben is, tehát az, hogy látom, hogy sokan jönnek, van érdeklődés, az mindig az felé hajt, és arra az oldalra fordítja a dolgot, hogy szervezzük újra a fesztivált.
0: A természet közelsége, a családi együttlét és a gyermekeknek szóló élmények idén is meghatározó pillérei voltak az NF Green Kids Fesztiválnak. Ahogy imént közvetített összeállításunk első részéből is kiderült, a Tallósi tópartján minden adott volt ahhoz, hogy kicsik és nagyok együtt töltsenek el tartalmas, élményekben gazdag napokat a szabadban. Mi pedig egy rövid zeneszám erejéig most elbúcsúzunk, összeállításunk második részében pedig ankéttal szolgálunk. Arra leszek kíváncsi a továbbiakban, hogy miképp érezték magukat a résztvevő szülők. Ha tehetik, kérem, maradjanak velünk!

0: Természetközeli kikapcsolódást, igényes kulturális programokat és kisgyermekes közösségi élményeket élhettek át azok a családok, akik az idei évben is meglátogatták az NF Green Kids Fesztivált. Ahogy zeneszámunk előtt is ígértem, folytatjuk összeállításunkat. Az első részben Cucor Nórát, az esemény egyik főszervezőjét hallották, a második részben pedig ankéttal szolgálunk hallgatóink irányába. Elsőként Ivanics Júlia gyártásvezető válaszol.
1: Köszönöm a kérdésed, már többedszer vagyunk itt, igen. A gyerekek számára nagyon érdekes bábelőadásokat szoktunk látni, érdekes programok vannak, természetközeli, ökotudatos az egész projekt, úgyhogy emiatt is többek között nagyon szeretünk járni. Érdekes együtteseket tudunk megismerni, előadásokat, akikről nem hallottunk, majd aztán ezután az élmény után elkezdjük őket követni, úgyhogy mindig egy nagy élmény ez számunkra.
2: Mit gondolsz, miért fontos az, hogy a gyerekeknek igényes programokkal szolgáljunk, és igényes programokat kínáljunk nekik? Valaki itt fél szóval említette azt, hogy hát hiszen ők lesznek a jövő nemzedék színészei, művészei, alkotói. Te mit gondolsz erről?
1: Hát szerintem fontos az, hogy jó, igényesen formáljuk az ízlésüket, és hogyha igényes programokra, fesztiválokra, előadásokra visszük el őket, akkor nyilván egy sokkal kifinomultabb ízlés világgal rendelkeznek majd, és nyitottabbak lesznek, és keresik ők is a jót.
2: Molnár Csaba filmrendezőt is megkérdezem, hogy miért jó ez a fesztivál, és miért érzed magad jól, ha jól érzed magad? Hogy érzed magad? Miért tartod fontosnak azt, hogy itt legyetek, és kapcsolódjatok a természethez és a gyerekeken keresztül egy ilyen jellegű kezdeményezéshez?
3: Hát igazából nagyon sok ismerősöm van itt, mint szerintem mindenkinek. Ez ilyen kicsit ilyen mini gombaszök, hogy így igazából minden méteren van valaki, akivel évek óta nem találkoztam, úgyhogy nekem ez a legfontosabb része ennek. Meg olyan jó, hogy ilyen nem kell semmit csinálni. Most egész nyáron dolgozom, forgatunk, és olyan jó most így jönni ide, és belassulni egy kicsit itt a tóparton.
2: Az előtted lévő megszólalók egyébként azt is kifejtették, hogy nagyon fontos, hogy a gyerekeknek is igényes programokat kínáljunk. Ne legyen gagyi, ne legyen megúszós. Miért fontos ez, hogy a gyerekeknek igényeset kínáljunk?
3: Hát formáljuk az ízlésüket, szerintem az egyértelmű.
4: Vörös Júlia vagyok, a Kiskobolt műhelyboltnak vagyok a gazdája. Most már 2 éve, és korábban néhány évig a Róka úr és kompánia nevében voltam itt a fesztiválon, még amikor először jártam itt, akkor annak az ászlaja alatt, és igazából már több mint 10 éve vagyok gyerekkönyves.
2: Hogy érzed magad itt most az NF Green-en? Miért fontosak szerinted az ilyen jellegű közösségi programok, ahol igényes a felhozatal, ahol a gyerekek kapcsolódhatnak a természettel, a művészettel, az irodalommal? Miért fontos itt lenni? Hogy érzed magad?
4: Hát általában ez a nyárnyitány a családunk számára, és annyira jó itt, hogy nekem megéri az is, hogy lényegében alig látok valamit az előadásokból. Nem tudok egy hajfonást megcsinálni, vagy egy agyagszobrot, mert hogy nincs időm rá, mert szerencsére akkora érdeklődő kereslet van a könyveimre, vagy hát azokra a könyvekre, amiket én összeválogatok. Úgyhogy nekem ez még így is öröm, hogy egész nap dolgozom, meg így is átjön az a szellemiség, ami ezt az egészet élteti. Hát valószínű azért ilyen szuper, mert hogy kiterjed az érzékekre, minden érzékre, ad időt és ad teret annak, hogy akár magadban egy picit olvas, vagy hogy ismerkedj, vagy a gyerekek együtt játszanak szabadon. Ennél többet szerintem egy szülő sem akarhat.
2: Az előtted szólók egyébként azt is kifejtették, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy igényes programokat kínáljunk a gyerekeknek, kulturális programokat, ugye itt gondolatunk a színházra, és az irodalomra is, mert hogy itt vagy, és az irodalmat képviseled, a gyerekirodalmat a munkád által. Miért fontos ez a fajta igényesség egy ilyen típusú, és bármilyen típusú fesztiválon?
4: Izgalmas kérdés. Hát ez nekem ez a fesztivál azért speciális, és eltér minden más vásáromtól, mert itt egy viszonylag homogén társasággal, vagy társadalmi réteggel találkozom, egy olyan igényes, tájékozott értelmiségi közegbe jövök ide mindig, ami ezt szomjazza. Tehát ez itt nem számít exotikumnak, amit idehozok, viszont vannak olyan helyzetek, sok helyen az országban, meg a határokon túl, ahol esetleg meglepődnek rajta, hogy na hát, mennyiféle könyv van itt ez a meglepetés, inkább egy hála, és azt gondolom, hogyha ez valamiért fontos, az nyilván az, hogyha már egészen kicsi korban megkapja a gyerek azt, hogy egy könyv nem csak jó kell legyen, legyen, de lehet szép is. Nem csak szép kell legyen, de legyen jó is. És hogy minőségirodalmat kap már egészen kicsi korától, az egy meghatározza az egész életét.
2: Nincs-e buborékban az eladó, ki gyerekkönyveket forgalmaz? Nyilván te azzal találkozol, hogy mindig mindenki érdeklődve tekint a termékeidre, a kötetekre. Kell-e másokat arra bátorítani, hogy olvassanak, művelődjenek, érdeklődjenek?
4: Abszolút szükséges szerintem, hogy felfedezzük a világot, és elinduljunk a dolgainkkal. Én szeretek kísérletezni, és mindig újabb helyekre is szívesen elmegyek, csak hogy lássam, hogy mi történik, hogy ott van-e fogékonyság, és szerintem formálódik az ízlés. Tehát, amit egy szülő sem kell, hogy a gyerekrevel hagyja folyton a választást egy könyvnél, hanem választhat ő neki, ezzel terelgetve őt finoman, úgy mi is terelgethetjük egymást. Tehát, hogy azzal, hogy én szelektálok, azzal hatással vagyok arra a közönségre, akivel találkozom, és szerintem ez a kölcsönös egymásra hatás, ez az életnek az egyik legizgalmasabb része.
2: Szászi Fannitól azt kérdezem, hogy hogy érzi magát most itt az NF Greenen, a gyerekfesztiválon, hogy érzed magad?
5: Hát igazából én hivatalosan a felnőtt részére jöttem, de így néha-néha átszökünk ide a gyerek részegre is, mert jó itt a kis nyüzsgő gyerekek között lenni, meg hát a felnőttek is kipróbálhatják az arcfestést, ugye? De egyébként nagyon jól érzem magam, és nagyon-nagyon jól esett a lelkemnek az, hogy most itt vagyok, és eljöttünk, és sikerült egy kicsit kikapcsolnom. Tavaly volt az első év, hogy a NF Greenen voltunk, és szerelem volt első itt létre, és akkor még csak úgy, hogy így eljöttünk napközben, és akkor éjjelre hazamentünk, és most idén eldöntöttük, hogy úgy jövünk, hogy itt is alszunk, és akkor így teljes élmény lesz az egészből. És még egy beszélgetés is volt velem, és ez egy nagyon fura élmény volt, mert hogy egy kicsit így a másik oldalt is megtapasztalni, szóval picit így vendégként jönni, de közben aztán a szombaton meg abszolút csak kikapcsolódni. És egyszerűen tényleg fantasztikus itt. Jó, hogy nem túl stimuláló, nekem ez most nagyon jól esik, mert hogy nem olyan, hogy állandóan történik valami, és mindig dömpingelve, vagy információkkal és történésekkel, hanem hogy pont annyi dolog van, amit még így kellemesen ki tudsz élvezni, viszont rengeteg jó program van, rengeteg jó koncert van, és én igazából mindenkinek ajánlom, hogy jöjjön el a NF Greenre, mert egy szuper hely.
2: És ami még nagyon érdekes, ugye most a gyerekfesztiválon vagyunk, ugye párhuzamosan zajlik két fesztivál, te is említetted, meg a főszervező is említette az interjúban. Miért fontos az, hogy a gyerekeknek igényeset kínáljunk, ha már a gyerekfesztiválnál tartunk? Miért tartod nagyon fontosnak azt, hogy ne legyen ez egy gagyi, megúszós fesztivál, bármi, ami gyerekprogram igényes és magasfokú legyen? Miért?
5: Hát ugye a gyerekek nevelése szempontjából iszonyat fontos az, hogy egészen kicsi koroktól olyan programokkal, olyan történésekkel találkozzanak, amik igényesek, és hogy minőségiek, meg főleg azt, hogy kortársakkal találkozzanak, meg az is, hogy ez a fesztivál azért is zseniális, mert hogy ugye a szülőknek is ad, és hogy a szülőknek is nagyon jó az, hogy elhozzák ide a gyerkőcöket, de hogy egy kicsit olyan, hogy így valaki biztosan figyel rá, együtt vannak, ismerkednek, látom azt, hogy egészen picitől, csecsemőktől fogva, totyogósokig, egészen kiskamaszokig vannak itt, és hogy minden korosztály jól érzi magát, és tényleg még a felnőttek is bebeosonnak kicsit így a gyerek részlegre is, akár egy tűzsót megnézni, vagy akár egy hüvelykmatyi előadást, mert hogy így mindenkinek jól esik egy kicsit visszamenni gyerekbe, és hogy jól érezheti itt magát, és tényleg hát fontos az, hogy olyan eseményekkel találkozzanak, ami építi őket, ami nem leromboló, hanem hogy tényleg építő jellegűek, és hogy nem mondjuk csak a tévét bámulják otthon, hanem egy tök jó színházi előadást lássanak.
0: A természet közelsége, a családi együttlét és a gyermekeknek szóló élmények idén is meghatározó pillérei voltak az NF Green Kids Fesztiválnak. Ahogy összeállításunk első részéből is kiderült, a Tallusi tópartján minden adott volt ahhoz, hogy kicsik és nagyok együtt töltsenek el tartalmas, élményekben gazdag napokat a szabadban. Összeállításunk első részében az esemény egyik főszervezőjét, Cucor Nórát hallották, a második részben pedig ankéttal szolgáltunk.

Grafológus, szemorvos, nőgyógyász, lelkész és volt szociális munkás. Valamennyien a testi és a lelki egészség megőrzéséről és az ehhez vezető útról beszélnek a Szalagtárban. A műsort szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap a 9 órai híreket követően hallhatják itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok a szerkesztő, és számítok az önök megtisztelő figyelmére.

0: 16 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Gulyás Gergely lemondott a Fidesz frakció vezetői posztjáról. Milan Uhrík szerint Szlovákia közvetve mégis megfizetheti az Ukrajnának nyújtott hitelek árát. Este többnyire derült, vagy gyengén felhős lesz az ég. A mikrofonnál Mezőszállási Márk. Jönnek a részletek. Milan Uhrík, európai parlamenti képviselő, a Republika Mozgalom elnöke szerint Szlovákia ugyan nem vállal garanciát az Ukrajnának nyújtott NATO és uniós hitelekre, de azok költségeit közvetve mégis viselheti. A politikus úgy fogalmazott, ha Ukrajna a jövőben nem tudja visszafizetni a kölcsönöket, az Európai Uniónak más forrásokból kell fedeznie a hiányt, ami szerint az uniós támogatások csökkenéséhez is vezethet. Uhrík emellett bírálta a szlovák államfő NATO csúcson képviselt álláspontját, mert szerinte határozottabban kellett volna szorgalmazni a béketárgyalásokat. A Republika vezetője arról is beszélt, hogy mozgalma nem támogatja a júliusi népszavazást, mert azt feleslegesnek tartotta, a közelgő regionális választásokon pedig saját megye elnök jelöltjeire összpontosít. A magyar szövetség jelöltjeként ismét indul Somorja polgármesteri tisztségéért Orosz Csaba. A jelenlegi városvezető közösségi oldalán közzétett videóban jelentette be döntését, egyúttal bemutatta a párt önkormányzati képviselőjelöltjeit is. Orosz azt mondta, továbbra is elegendő energiát, elszántságot és tapasztalatot érez ahhoz, hogy a következő ciklusban is a város fejlődéséért dolgozzon. Hozzátette, programját és terveit fokozatosan ismerteti majd a lakossággal. A szlovákiai önkormányzati és megyei választásokat október 24-én rendezik. Donald Trump amerikai elnök szerint az Egyesült Államok átveszi az ellenőrzést a Hormuzi szoros felett, és Washington a stratégiai jelentőségű vízi út őreként lépne fel. Trump azt mondta, a védelem költségeit a gazdag államoknak kellene megtéríteniük. Kijelentése röviddel azután hangzott el, hogy Irán ismét azt állította, a szoros ellenőrzése továbbra is az ő kezében van. Az amerikai hadsereg központi parancsnoksága ugyanakkor azt közölte, hogy Teherán már nem ellenőrzi a térséget. Magyar Péter magyar miniszterelnök szerint Súlyog Tamás köztársasági elnök korábban és jelenleg is a Fidesz érdekeit helyezte az alkotmányosság elvei elé. A politikus úgy fogalmazott, hogy az államfő a Fidesztől kapott pozíciót védi. A parlament ma szavaz a 17. alkotmánymódosításról, amely a Tisza párt szerint Súlyog leváltásához vezethet. Gulyás Gergely bejelentette, hogy távozik a Fidesz parlamenti frakciójának éléről. Indoklása szerint a frakciót nem vezetheti olyan politikus, aki közjogi értelemben már nem tölthetné be ezt a szerepet. A döntést a Tisza párt alkotmánymódosítási javaslatával hozta összefüggésbe. Úgy fogalmazott, a Tisza alkotmánymódosítása példátlan határátlépés, és olyan politikai versenyt alakít ki, amiben a képviselők legalább fele ki van zárva a versenyből. Ezzel a képviselők 12 éves mandátum korlátozására utalt. A KDNP részéről Rétvári Bence közölte, ők más formában tiltakoznak, és nem mond le frakcióvezetői tisztségéről.
0: Időjárás.
1: A délutáni órákban országszerte többnyire napos, helyenként gyengén felhős idő várható, ugyanakkor a keleti tájakon időnként erősebben megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan a zápor, zivatar is kialakulhat. A legmagasabb hőmérséklet általában 26 és 32 fok között alakul, a szél többnyire gyenge, vagy mérsékelt északi lesz.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Torlódás lassítja a forgalmat a D2-es autópályán Pozsony felé, a magyar határtól egészen a Lanfranconi hídig. Az idővesztés körülbelül 25 perces. Galgóc felé a D1-es autópálya lehajtójánál mintegy 10 perces késésre kell számítani. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.
2: A nő arcai Gasparik Majával. Vannak emberek, akik történeteket mesélnek, és vannak, akik néhány sorban egész életeket tudnak elmondani. Mai vendégem ilyen alkotó. Közel 30 éve ír dalszövegeket, de verseiben is ugyanazzal az érzékenységgel fordul az emberi történetek felé. Munkásságát 2021-ben az év szövegírója Artisius díjjal is elismerték, és akárcsak a dalszövegeiben, a gyermekversek alkotásában is gyönyörű eredményeket ér el. Az Anya ezerszer pályázat külön díját is megkapta nemrég. Ma azonban nem elsősorban a dalokról beszélgetünk, hanem arról, hogy hogyan is tudjuk mi tovább örökíteni azt, amit például a nagymamáinktól kaptunk, és még lesz sok minden más, érdemes lesz velünk tartani, kezdünk! Hol lakik? A szívére mutatott, amikor megkérdeztem tőle. Mama, hol lakik az Isten? Nem volt szava rá, csak mozdulata. És az ő mozdulataiban tényleg ott lakott. Ahogy mosta a gyümölcsöt, írdalta a kacsát, törte a krumplit, a pászkát elfelezte, kicseppentette a propoliszt, ahogy könyvjelzővé hajtogatta a szalvétát, patkómágnessel gyűjtötte a gombostőket, először kezembe adta a szabászollóját, ahogy etette a párkányon a gerléket, parfümöt hintett a párnámra. A szemöldökét felhúzva úgy tett, mintha elhinné, sikerült levegőt vennem a víz alatt. Ahogy belehazudta a margarint a vajtartóba, hogy megkímélje mások szívét. És ahogy a kezét a szeme elé kapta, miközben az övé megállt. Egy mozdulattal ott volt a másik oldalon. És ha az Isten megkérdezte tőle, Julika, hol lakik az ember? Remélem a szívére mutatott, és rám gondolt közben. Eszter, nagy szeretettel köszöntelek a nő arcaiban. Szia, köszönöm, hogy itt vagy velünk.
3: Szia, Maja. Köszönöm. Kicsit elérzékenyültem, mert ugye eddig csak a saját hangomon hallottam belül a verset, és most így átadtam magam az érzésnek egy kicsit, és hát igen. Ilyen volt a nagymamám. Igen.
2: És közben ugye szerintem sokunk szíve egy kicsit ilyenkor facsarodik, csavarodik, itt a nyári szünetben például, amikor sokunkban előtörnek és feltörnek bennünk gyerekkori emlékeink, akkor bizony ráérős nyári szünetek a nagymamáknál. És hát igen, szerencsés az, aki még ezt mondjuk meg is tudja köszönni, vagy fel tudja emlegetni, együtt fel tudják idézni ezeket az időket, de hát vannak, akiknek már az emlékek maradtak mindössze. De hát akkor kezdjük, Eszter, milyen érzés volt? Tehát nem tudom, most hallottad tényleg először a versedet így? Milyen igen. volt meghallgatni saját magad gondolatait, érzéseit? Egyébként igen, nem volt könnyű, úgyhogy közben azért szem nagyon nehezen maradt szárazon ennél a versnél.
3: Hát az enyém is most könnyes lett, ami meglepett, mert hiszen hát annyit gyúrtam ezt a szöveget, mert azért a versírásnál ugye az van, hogy így kiszalad az emberből, de aztán egy hosszú szerkesztési folyamat következik, hogy sokszor felolvastam én is hangosan, és ahol egy pillanatra megakad az ember, ott újraírja, addig formáljuk, hiszen ugye a dalszövegnél a dalra írjuk rá a szöveget, itt meg vagy egy ilyen belső ritmusra próbálja az ember. Ugye sokszor felolvastam hangosan, de azok akkor, mikor szerkesztettem, sokszor csak szavak voltak már egymás után, hogy hogyan passzolnak össze, hogyan rakjam sorrendbe, mivel függ össze, és most úgy beleengedtem magam, ahogy felolvastad, és könnyes lett a szemem, és megjelent előttem a nagymamám, mert ennek a versnek tényleg minden szava igaz, tehát azokat tettem bele, 14 éves voltam, amikor ő tényleg így, hogy megállt a szíve, meghalt. És ami ilyen nagyon erős emlék, azt mind beletettem. Ugye ott van a szalvetta és a könyvjelzőként használva, nagyon-nagyon sokat olvastunk együtt. Verseket is, történeteket kaptam tőle, krúdi novellákat, pedig hát ugye még pici voltam. És van egy könyv a mai napig, a Mátyás király története, Matthias Rex a cím, amiben benne van egy szalvéta, ő szalvettának hívta, vagy fordítva, tehát tudom, hogy nem úgy mondta, hogy ahogy mi szoktuk a hétköznapokban, és még mindig benne van, és könyv illata van, meg nagymama illata van egyszerre, úgyhogy én nagyon-nagyon-nagyon sokat gondolok rá, és egyébként én nagyon hiszek egy csomó mindenben, amiről nem nagyon szoktam beszélni, talán így megjelennek így a dalszövegeimben, de például volt olyan, amikor annak a könyvnek egyszer csak a gerincére ráírt, tehát ahogy ugye a gerince megvan, és rá van írva a címe, az egyszer leesett, és a földön találtam meg, aztán beleraktam, szóval, hogy kicsit olyan, mintha mindig velem lenne, és egyébként tudtam, hogy egyszer szeretnék majd róla vagy hozzá írni egy verset, mert ő nem tudta már, hogy én mivel foglalkozom.
2: Vagy lehet, hogy ugye tudta, mert hogy nem véletlenül adta azokat a könyveket, ugye Krúdit is említettél, nem véletlenül adta lehet a kezedbe már gyerekként, de hogy szerinted, ha most így eljátszunk a gondolattal, akkor mit mondana most a nagymama, hogy van egy vers, ami róla szól, ami ő?
3: Hát szerintem nagyon jól esne neki apukám, akinek az édesanyja, Juli mama, ő mondja, hogy ő se tudja elolvasni úgy a verset, hogy ne sírna. Szerintem a nagymamám is biztos meg lenne hatódva. Lehet, hogy megkérdezni, hol vannak a rímek. Tehát ebben most nincsenek rímek, mert így adta magát, és nem szerettem volna én összecsengésekkel feloldani a sorvégeken az érzést, hanem csak úgy így hömpölyögjön az egész. És a kerettörténet pedig tényleg így volt, hogy megkérdeztem, hogy hol lakik az Isten, és bár ezen eddig nem gondolkodtam, hogyha tőle megkérdezik, csak valahogy a versben olyan szépen adta magát, hogy remélem, hogyha letekint rám, akkor azt látja, hogy olyan ember lettem, amilyen ő volt.
2: Mikor érezted azt először, hogy ezt le kell írnod? Ugye itt azt fontos elmondani, hogy egy pályázat, tehát az Anya ezerszer pályázat külön díjasa lettél. Ez kifejezetten a pályázatra íródott ez a vers, vagy elkészült a vers, és utána küldted el?
3: Ez a vers, ez meg volt, nagyon régóta írtam, és kerestem a formáját, hogy hogyan tudom, mert egy álmom volt róla, amikor találkoztunk, és hintáztam, és ő lökött, volt egy ilyen álmom, egy fél éve, és onnantól kezdve minden nap gondoltam rá, egyébként is nagyon sokat szoktam, de minden nap gondoltam rá, valahogy így talán egy ilyen feloldódás történt bennem, mert ugye én nem tudtam tőle elköszönni pont emiatt, hogy ő egy pillanat alatt ment át a másik oldalra, és nagyon sok mindent akartam volna neki mondani, és először arról kezdtem el írni, hogy mit szólna ehhez a világhoz. Hogy vajon használná a mobiltelefont, vagy a sima telefonon hívna, hogy lenne Netflix-e, hogy mit szólna ahhoz, hogy most már szupermarketek vannak, meg az internetnek. Szóval elkezdtem egy ilyen verset írni, hogy Juli mama mit szólná hozzá. És aztán valahogy ez annyira személyes lett, hogy ezt így nem akartam volna kiadni, és akkor egyszer csak így elkezdtek záporozni a fejembe azok a dolgok, amik annyira meghatározóak voltak vele kapcsolatban. Nyilván van még, de ezek fértek bele, és akkor megírtam ezt a verset pár hónappal ezelőtt, és eddig csak apás pályázat volt itt ezen a fórumon, és láttam, hogy most anyákkal kapcsolatosan is, vagy nagymamákkal is lehet beküldeni verseket, és akkor úgy döntöttem, hogy akkor beküldöm ezt a verset. Ugye van az apa kulcs, és az anya kulcs, és akkor az apa pályázat már azt hiszem 2022 óta megy, és most írták ki először az anyákkal kapcsolatos versek pályázatát, és akkor azt éreztem, hogy én megméretem magam ebben a kategóriában.
2: Ugye, ahogy először olvastam a verset, így az első gondolatom az volt, hogy itt nincsenek események, hanem mozdulatok. De aztán meg közben pedig ugye egy egész élet, mint esemény van jelen ebben a versben. Te hogy tekintesz rá? Mozdulatok vagy szavak?
3: Ugye a mozdulatokban élünk valahogy, vagy hogyha valakire rágondolsz, akkor vagy legalábbis nekem, hogyha nagymamámra gondolok, akkor ezek a mozdulatok. Nagyon szerettem a kezét, emlékszem a kezére, a körmére, a gyűrűire, mindig néztem valamiért, az nekem olyan fontos volt, hogy ő mit tesz a világban. És akkor ezek köré, a mozdulatok köré építettem fel az egészet, de azért mindegyik mögött van. Tehát, hogy kérdezte apukám, hogy tudom, hallottam egyébként, mert ő nem is emlékszik erre, hogy miért hintett a párnámra, egyébként Krasznaja Moszkva parfümöt, amit azóta is, ha megjegyzem, akkor rögtön a nagymamám. Mert hogy azt szerette volna, hogyha jó illatban alszom. Vagy Hogy ugye ez a patkómágnes, hogy ő szabásznő volt. Tehát, hogy azért kinyílik a mozdulatok mögött valami. Nem akartam feltétlen cselekvéseket beleírni, mert ugye, ahogy a szívére mutatott, és nem mondott semmit, hogy ott lakik az Isten, az is egy mozdulat volt, és akkor így felfűztem. Nyilván az már csak, hogy oda kapta az arca elé a kezét, amikor ugye egy mozdulattal már, mikor meghalt, azt már csak kitaláltam, hiszen nem voltunk ott, éppen főzött, és egyébként úgy esett össze, de hogy a mozdulatok köré építettem fel az egészet, és mindegyik mögött van valami, a gerletetés, hogy neki tényleg mindig voltak gerlepárjai, akik visszajártak, gyönyörűek voltak, vagy a belehazudni ugye ott a vaj és a margarin körül mindig van egy ilyen, hogy mindig, hogy melyik az egészségesebb, és melyik nem. És akkor a nagypapám nagyon szerette a vajat, de ugye akkor éppen az volt, hogy az nem egészséges, és a nagymamám fölvágta a margarint olyan alakúra, mint a vaj, és úgy tette bele a vajtartóba. És akkor hát most meg már megint azt mondják, hogy inkább a vajat kell lenni, nem mindegy, szóval, hogy ő egy ilyen nagyon gondoskodó ember volt, egy csupa szeretet, és ez minden mozdulatában látszott, és akkor így a mozdulatok között megelevenedik az ő alakja.
2: Igen, egyébként minden sor nagyon erős, de hogy ez úgy különösen bennem is megragadt, és bennem maradt ez, hogy belehazudtam a margarint a vajtartóba, hogy megkímélje mások szívét. Szerintem ebből egyébként remek szlogent is lehetne, reklámszlogent is gyártani manapság, mert hogy tényleg, amikor annyira jót akarunk a szeretteinknek, és hogy ez a sor is ez annyira szépen mutatja. De hogy szerinted, akkor beszélgessünk egy kicsit erről, a szeretetet inkább szavakból, vagy pedig mozdulat tanuljuk meg.
3: Én nagyon szeretem mondani a gyerekeknek, hogy szeretem őket, de mit sem érnek egyébként ezek a szavak, hogyha tettek, nem követik. És most nem csak az ölelés mintát, hanem az, hogy tényleg odafigyelni a másikra, hogy az ő érdekeit nézni, közben nyilván nem feladni magunkat. Nem könnyű ezt megtanulni, nekem egyébként ebben a nagymamám egy nagyon erős példa. Bár ő azt gondolom, hogy egy kicsit jobban feladta magát, mint ahogy mondjuk már én teszem, és azt mondta, hogy az asszonynak nagy kötényének kell, hogy legyen, hogy elférjen benne minden. Én azért ezt nem így gondolom, én azt gondolom, hogy ezeket ki kell tenni az asztalra, és meg kell beszélni, úgyhogy szerintem ahogy a mozdulatokban, úgy a tettekben, szavakban jó, hogyha megnyilvánul a szeretet, de nem fekszünk le anélkül például a gyerekekkel, hogy ne ölelnénk meg egymást, nem mondanánk el, hogy mennyire szeretjük egymást, mert szerintem ezt fontos tudni, de nem sokszor, nem emlékszem arra, hogy sokszor mondta például, hogy szeret engem, és mégis mindenből, amit csinált, tudtam. Tehát az, hogy a kedvenc sütim, a kedvenc gyümölcsöm, a kedvenc ételem, tehát, hogy mindig odafigyelt arra, hogy én tényleg jól érezzem magam. Egyébként a nagypapámmal is nagyon sok időt töltöttem együtt, és ő egy zordabb ember volt, de emlékszem nála is, hogy tényleg mennyi mindennel járt a kedvemben, és azért egy gyerek szerintem abból érzi a szeretetet, hogyha foglalkoznak vele, ő van a középpontban. Igen.
2: Igen, és ott van az a bizonyos nagy kötény, ami alatt lehet még a nagymama úgy gondolta, mert ő is ezt tanulta, hogy a nagy kötény alatt mindennek el kell férnie, és akkor itt van ez a generációs váltás, ahol már mondjuk te kimondod azt, hogy nem feltétlenül kell mindennek elférnie, tegyük ki az asztalra. Tehát a nagymama, mint női örökség. Mit tud egyébként szerinted egy nagymama, amit lehet, hogy egy anya nem, vagy hát nyilván ugye a szerep körből adódóan máshogy néznek dolgokra, más élettapasztalattal rendelkeznek, más életszakaszokban vannak. Tehát az anya és nagymama, most már ugye te is anyuka is vagy, tehát akkor nézzük meg innen ezt a kérdést, hogy mi az, amit a nagymama tud?
3: A nagymama ugye teljes odafigyeléssel tud szerintem a gyerek felé lenni, hiszen nem feltétlen csörög a telefonja munkával kapcsolatban, és szerintem, ugye mivel neki alapvetően nem a nevelés már a feladata, hanem a gyerekre való ráhangolódás szerintem talán néha még a gyerekek jobban is érzik magukat a nagyszüleikkel. Nem csak azért, mert megkapják mondjuk azt, amit otthon nem, hanem azért, mert a feltétlen összeretetés, odafigyelés, és hogy már lekerül az a stressz, ami a neveléssel jár együtt, hogy jól csináljuk-e vagy sem. Én ezt látom, amikor az anyukám a gyerekekkel van, hogy ő le tud menni már gyerekbe, és hogy úgy tudnak kertészkedni, és hosszú időt eltölteni, és nem lehet őket elérni, mert ugye a telefon benn marad, tehát hogy ők tényleg elmerülnek mondjuk egy közös játékban, vagy egy közös tevékenységben. Az én anyukám nagyon laza egyébként. Anyaként nem volt ennyire laza, ott azért erősebb szabályok voltak, ez nyilván majd itt vagy rám marad, de hát ő medencézik velük, és a másik nagymama, aki meg messzebb lakik, ő meg pont azokra a dolgokra tudja megtanítani, amire én nem, tehát hogy neki meg olyan csodás kézügyessége van, ő megtanította a lányomat már most horgolni, varni, szóval hogy szép dolgokat, és mivel kettő van belőle, ezért, hogy ezt is tudja adni meg az egyik, a másik meg azt tudja adni. Szóval, hogy nekem is így volt, az egyik nagymamám bizonyos dolgokra tanított, például kártyázni tőle tanultam, ugye Juli mamától, meg az ő szabászollójával mi a Barbie-nak ruhákat készítettük, de én ebben nem voltam ügyes, én ezt a lányomnak nem tudom átadni, viszont ő meg megkapja a másik nagymamájától. Szóval, hogy azt hiszem, hogy a nagymama lét az egy felszabadultabb kapcsolódást tud a gyerekekkel hozni.
2: Ugye Eszter, te a szavak embere, szavak mestere vagy, hogyha fogalmazhatok így. Mi az, amit most kérdeznél, vagy kérnél-e tanácsot a nagymamától az anyaságodban, az aktuális életszakaszotokban, vagy mi az, amit kérdeznél tőle? Hiszen ugye még szinte gyerek, tinédzser voltál, amikor ő elment, tehát ő ebben a szerepedben már nem látott téged, de hogy eszedbe jut-e néha, hogy mondjuk kérdeznél tőle valamit, vagy ő hogy csinálná például?
3: Néha csak így szoktam rá gondolni, segítsen, hogy jól meg tudjam oldani a helyzeteket. Az az igazság, hogy én nekem inkább abban az időszakban hiányzott nagyon, amikor ugye már úgy magamat kerestem a gimnáziumban, a főiskolán, akkor nagyon sokszor volt az, hogy olyan dühös voltam, hogy ezekről a dolgokról nem tudok vele beszélni. Vagy hogy még kicsi voltam ahhoz, hogy úgy tényleg megértsem az ő életét, hogy mi történt ő vele, vagy hogy neki hogyan alakult. Tehát én inkább az érzelmi és szerelmi életemben lettem volna jobban rászorulva rá. Így most inkább anyukámat kérdezem. Azt gondolom, hogy annyira nagy már a generációs különbség, hogy azt hiszem, hogy nem, tehát az anyasággal kapcsolatban nem feltétlen kérdezném, mert már nagyon mások a gyerekek. Nagyon. Nem vagyok benne biztos, hogy az adekvát lenne az, ahogy ő. Viszont amikor mondjuk ő nagyon nyugodt volt, aztán persze nem tudom, hogy anyaként mennyire volt nyugodt, nagymamaként nagyon, hanem hogy inkább tényleg itt szoktam úgy gondolatban kérni, hogy segítsen helyzetekben, hogy higgadtabban tudjam kezelni.
2: Nagyon érdekes ez az örökség, amiről így beszéltünk is meg, hogy hogyan is változzunk meg az életszakaszainkban. Anyukádat is említetted, hogy lehet, hogy szigorúbb volt anyukaként, de hogy most nagymamaként már ő is megengedőbb, és igenis megengedi azt a, nem tudom, azt a medencézést, vagy azt a kis telefon nélküli időben elveszést, és hogy ez mennyire fontos. Miért olyan különleges ez a kapcsolat szerinted, akár anya, nagymama között, vagy az unokák és a nagymama között? Mi olyan különleges van szerinted ezekben a kapcsolatainkban?
3: Szerintem egy kicsit a nagymama újraélheti azt, mondjuk rám nagyon hasonlít a lányom, és szerintem újraélheti kicsit azt, amikor én pici voltam, és egyébként én is, amikor nézem őket, akkor így elképzelem azt, mert nem emlékszem, tehát nem tudom, biztos van, aki emlékszik jobban a gyerekkorára, nekem nincsen nagyon sok élményem, vagy élményem az volt nagyon sok emlékem. Valahogy nem tudom, hogy miért. Nem tudok. Vannak helyszínek, vannak érzések, de hogy nagyon sok emlékem nincs. És hogy nézem őket, így elképzelem, hogy úristen, hogy nekem is így felvágta az epret, hogy velem is ennyire kedves volt. Egy csomó ilyen helyzet van, és nyilván amikor gyereked lesz, akkor egy csomó dolog feljön, ami meg sérülés gyerekkorodból, és például látom azt, hogy mondjuk rászól valamiért, amiért én nem szólnék rá, vagy gyerekkoromban nem örültem, hogy rám szóltak, tehát hogy szerintem ez, hogy így látom őket kívülről, ez egyrészt egy csomó jó érzést okoz, viszont felhoz olyan dolgokat, ami meg lehet akár beszélgetni, hogy ez hogy volt annak idején, hogy ő hogyan élte meg, vagy feldolgozni. Tehát, hogy azt látom, hogy ahogy a gyerekeim belépnek valamilyen korszakokba, onnan én tudok feldolgozni, nem csak a szüleimmel kapcsolatos, hanem társakkal kapcsolatos akkori, mondjuk negatív érzéseket. Tehát, hogy valami történik a gyerekekkel, és bennem furcsa érzés hoz fel, és akkor megvizsgálom, hogy tényleg most az zavar, vagy nekem volt valami hasonló élményem egy barátságban, egy sporteseménnyel, bármi. Vagy amikor igen, a fiam nem véd ki egy helyzetet, mert ő kapus, és akkor és magamban úgy pityergek, akkor valószínűleg nekem is előjön, amikor én sportoltam, hogy úgy szerettem volna, és pont nem jött össze. Szóval, hogy ilyenek. És a nagyszülőknél például ezt nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy én majd olyan nagyszülő szeretnék lenni, és ezt is szeretném tőlük, hogy csinálják úgy, ahogy akarnak, bármit, de hogyha nekem vannak olyan szabályrendszereim, ami viszont szerintem a mindennapokban fontos, akkor azt örülök, hogy ők is betartatják a gyerekkel, hogy ne legyen ebből az a probléma, hogy jaj, a mamánál jó lenni, mert ott ez, meg ez, most nem a hánykor fekvésben, hanem úgy egyébként, tehát vannak olyan dolgok, amiket szeretném, hogyha ők is betartanának, ezeket meg kell beszélni. Tehát a nagy szabadságban, meg a mamával, meg a papával levésben azért a legfontosabb dolgokat, amiket én fontosnak tartok, ne veszítsük szem elől. Tehát én ilyen nagyszülő szeretnék lenni, hogy mondjátok el, hogy mi az, amihez ragaszkodtok, azt úgy csinálom, és mi az, amiben meg szabad kezet kapok.
2: Mi az, amit örököltél szerinted a nagymamától? Egy kicsit beszéljünk akkor arról is, hogy hol laknak bennünk a női felmenőink. Tehát, hogy mi az, ami már szerinted egy örökség abból, amit ahogy te most élsz, vagy ahogy majd akár majd te nagymamaként szeretnél élni?
3: Én mindenféleképpen szeretnék olyan nagymama lenni, mint ő, mert ez a támogató és körbeölelő szeretet, ez fantasztikus. De például az öcsém a másik nagyszüleimmel szeretett nagyon együtt lenni, tehát, hogy mindenki megtalálja azt. Nekem a nagymamám tényleg egy nagyon erős kötődésem volt, és az egyik legnagyobb dicséret volt mondjuk apukámtól, amikor azt mondta, hogy mennyire hasonlítok rá. Például az olvasásnak a szeretete. Hogy most ez azért volt, mert egyébként is olvastam volna sokat, vagy azért, mert hogy az ő kezében mindig könyvet láttam, és kaptam, vagy ezért volt-e, nem tudom. Ő is nagyon-nagyon szépen fogalmazott, nagyon szépen beszélt, nagyon szerette maga körül a szép dolgokat. Például nekem a vázák ilyen mániáim, mert neki annyira szép vázái voltak. Nincsen sok vázám, de imádom például a vázákat. Ez szerintem onnan jön. Aztán a kacsahús, ugye benne is van az írdalás, tehát hogy nekem az, ahogy ő beírdalt és úgy sült meg, ez egy ilyen gyönyörűség látványban is, meg ízben is. Tehát én nagyon sok mindent hoztam szerintem tőle, és én megmondom őszintén, hogy talán egy kicsit erre úgy rá is dolgoztam, mert hogy az ő személyisége számomra annyira gyönyörű és tiszta volt, és nagyon-nagyon sok rossz dolgot élt át életében, és mégis annyira pozitív tudott mindig maradni, és amit szerintem tőle hoztam, bár így nem beszéltük meg soha, az, hogy én hiszek abban, hogy van test és van lélek, és a családomban más nem hisz ebben. Hála Istennek, hogy a férjem is, és egyébként a gyerekeknek is ez tök természetes dolog, de szerintem ezt például tőle hoztam, hogy van a lelkünk, ami halhatatlan.
2: A nő arcai vendége Major Eszter Artisius díjas dalszövegíró, aki az Anya ezerszer pályázaton külön díjas lett a Hol lakik című versével, amit a beszélgetésünk előtt olvastam fel. Mit jelent a női örökséget hordozni magunkban, magunkkal, Eszter?
3: Egy nő élete szerintem, és ez így volt a nagyszüleink idejében is, szerintem nehezebb, mint egy férfinak az élete. És ezt én így gondolom, biztos, hogy van, aki nem így gondolja, én azt gondolom, hogy egy nőnek nehezebb. Annyi féle szerepben kell helytállnunk, és az én nagyszüleim már dolgoztak, tehát ugye, hogy ki, talán még korábban, amikor család anyaként és háztartásbeliként, akkor még egyel kevesebb szerep volt, de szerintem ez, hogy anyaként, dolgozó nőként, van, aki ugye testvérként, valakinek a gyerekeként, tehát hogy annyi szerepet kell összegyúrnunk magunkban, és hát nagyon-nagyon jó, hogyha van valaki, aki mondjuk etalon tud lenni az embernek valamiben, és akkor tudja követni, van, akinek saját magának kell, vagy pont ellentétesen kell kialakítani az ő szerepeit, mint amit látott, de hogy az, hogy mit öröklünk, nyilván genetikailag is vannak dolgok, amiket öröklünk, tehát például mindig mondja az apukám, hogy oda kell figyelnem ugye a szívemre, neki is, mert ugye a nagymamámmal ez történt, de hogy szerintem el lehet csipegetni azokat, amiket az ember szeretne magával vinni, és hát vannak ugye a transzgenerációs, akár negatív dolgok, rengeteg módszer van, amivel ezeken lehet dolgozni, és szerintem kell is dolgozni, mert amikor például ugyanolyan helyzetekbe futunk bele, és egyszer csak rájövünk, hogy azt ismételgetjük öntudatlanul, amit mondjuk a szüleink, nagyszüleink, abban meg kell találnunk a saját működési módunkat, és erre rengeteg módszer van. Egyébként akár az írás is.
2: Itt vannak ezek a transzgenerációs örökségeink. Volt már olyan, ami akár egy ilyen, nem tudom, ráeszmélés volt, vagy akár ilyen, akár egy belső munka révén jöttél rá arra, hogy itt is egy láthatatlan szál, egy párhuzam, mondjuk a nagymama is közöttet, hiszen ugye ez most már a beszélgetésünkből kiderült, hogy számodra egy rendkívül fontos hát szereplő a te életedben, igen, mint máig.
3: Például nekem nagyon fontos volt a nagymamám abban a korban pláne, de hogy ő későn szült. És hogy amikor én nem találtam ebben a még leendő anya terepben a helyemet, meg egyébként a párkapcsolatokban sem, akkor ez például megnyugtatott, hogy ő viszonylag későn lett anyuka, és aztán végül is azt hiszem, hogy és a másik nagymamám is, és hogy végül is az történt, hogy ugye én is későn lettem anyuka, most ezt örököltem, vagy ez okozott megnyugvást, hogy nekik is végül sikerült már majdnem 40 évesen anyukává válni, szóval ez például egy megnyugtató dolog volt. Inkább a szüleink generációját szoktam ilyenkor nézni, hogy amikor mondjuk kimondok valamit, és azon gondolkodom, és miért mondtam a gyereknek, hogy ne ugráljon a kanapén, engem egyáltalán nem zavar, hogy ugrál a kanapén. Ja, mert hogy nekem is ezt mondták. Szóval ugye vannak olyanok, amikor a szüleinknek a szavai gurulnak ki a szánkon észrevétlenül, vagy azok a hangsúlyok, és akkor hú, hát azért ezt így nem kéne, mert hát ugye adjuk tovább azt, amit hallottunk hangsúlyban, kifejezésmódban, stb. Tehát ugye ezekre naponta rá lehet döbbenni, de vannak olyanok, amiket nem tudjuk, hogy miért csinálunk, mert esetleg nem is beszéltek róla a nagyszüleink, és akkor mondjuk egy családállításon, vagy az ember elmegy egyénileg egy terápiába, akkor ezek ki tudnak derülni. Én a saját dolgaimat nem szeretem annyira ezekről így megosztani, viszont mivel az öcsém úgysem fogja hallgatni, ezért elmondom, hogy például, hát valószínűleg, de aztán lehet, hogy például volt egyszer egy olyan családállítás, ahol pont ez a nagymamám és a nagypapám szereplői jelenettek meg, és beszéltek arról, hogy nekik milyen nehézségeik voltak az életben, és hát teljesen ledöbbentem, mert azokat a szavakat és mondatokat használták, amiket a testvérek testvérem korábban elmondott, hogy neki a párkapcsolatában milyen nehézségei voltak, hogy ő kiment külföldre, ott ismerte meg a hogy hát azért ment ki, mert hogy volt egy amerikai szerelme, és hogy attól volt nehéz, hogy egyszerre kellett, hogy ő legyen a szerelme, a barátja, nem voltunk ott, minden neki kellett helyettesíteni, és a nagyszüleimnek is volt egy ilyen helyzet az életében, és szó szerint ugyanazt mondta a két ismeretlen szereplő, amit előtte a testvérem elmondott. Tehát ő ott láttam, hogy ő a nagypapámnak az örökségét vitte tovább abban például, öntudatlanul. És nyilván az én életemben is voltak ilyen dolgok, és ezeket én elég sok mindent helyre tettem már.
2: Ugye ezt így ismételni fogom a mai beszélgetésben még többször, hiszen nálad tényleg hatványozottan érvényes, hogy a szavakkal mennyire jól bánsz, és ugye ezeket az érzéseket rendkívül fontos lenne, akár ahogyha túl vagyunk bármilyen, nem tudom, terápián, családállításon, hogy ugye ki kell mondani, ha nem is, nem az egész világnak, de hogy saját magunknak. Mennyire fontos az szerinted, hogyha akár valaki hasonló helyzetben van, hogy valahogy tudjuk megfogalmazni, és tudjuk kimondani, vagy tudjuk leírni, tehát hogy milyen ereje tud lenni a szavaknak, mikor már így érzésként, szinte egy vulkánként törnek ki belőlünk.
3: Én mondjuk mindig azt gondoltam, hogy nekem az a nagy szerencsém, hogy a hivatásom, ugye a dalszövegírás, az egyben egy terápia is. Sosem próbáltam a saját életemet belenyomni a dalszövegekbe, de azért átszíti a dalszövegeket, az én élményeim átszínezik meg a megéléseim, de nagyon-nagyon fontos is a naplóírás, az szerintem nagyon-nagyon-nagyon fontos, ha csak pár gondolatot az ember felír, őszintébb az ember magával, ha azt már le kell írni, mint gondolatokban. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ha valaki nem is szeretne másokkal beszélni, ha ír őszintén, tehát ugye ezt nem fogja más elolvasni, tehát tényleg kitenni azt, ami a fejünkben van a papírra, az egy fantasztikus és felszabadító élmény, és akár azt is, hogy mit szeretnénk megvalósítani, ugye leírni, és aztán kipipálni szépen, hogy ez meg ez sikerült, tehát akár egy ilyen mit szeretnék elérni füzetet, hogy mi az, amit én megteremtenék az életemben, de ugyanilyen fontos az összegzés. Nekem szerencsém van, mert olyan barátaim vannak, akik szívesen meghallgatják ezeket a dolgokat, és én is szívesen meghallgatom az ő életükben történő dolgokat. Viszont nagyon-nagyon veszély annak, hogy az ember, ha rájön valamire, tehát egy ponton hozza egy felismerést, és azt nem írja le például, akkor elfelejti. És hány olyan visszaolvasva a naplomban, ezt a napot soha nem fogom elfelejteni, dehogy nem felejtem, nem tudom, mi történt akkor nagyon fontos volt. Úgyhogy én, hogyha valami felismerést teszek, ami nagyon-nagyon-nagyon fontos, hallok egy mondatot. Mondjuk egyszer valaki azt mondta, amikor ki voltam akadva, hogy de ezt nem szerethet mindenki. Ugye ez mennyire semminek tűnik, de abban a pillanatban nekem az életet jelentett. Ezt mondjuk pont nem írtam le. És nagyon sokszor el szoktam mondani magamban, hogy nem szerethet mindenki. És nem is kell, és nem is lehet mindent úgy csinálni, hogy mindenki szeressen. Önazonosnak kell lenni. Nyilván nem bántva másokat. Vagy egyszer volt egy helyzet, amikor egy barátom azt mondta, amikor mindig mondtam, hogy de hogy ennek nem így kellett volna lenni, nem így. És azt mondta, hogy ha nem így kellett volna lenni, akkor nem így lett volna. Szóval hogy vannak fantasztikus mondatok az ember életében. Volt még egy, hogy mondtam valakinek, hogy nem szeretném, hogy ez az érzés elmúlna, mert már most rosszul érzem magam, és mondta, hogy mikor elmúlik, nem fogod magad rosszul érezni tőle. Szóval olyan minimális kis picike dolgok, amik segítenek az embernek, és amikor rájön az ember valamire, akár ugye egy ilyen transzgenerációs oldás, vagy összeáll egy kép, hogy ezt azért csinálom, vagy ezt, mint hogy a naptáron vagy jelzést beleírok, hogy ne felejtsem el, hogy mondjuk a Maja hív, hogy ugyanilyen kis figyelmeztetőket föl lehet az embernek magának írni, és igenis sokat számít, mert elszáll utána az a gondolat. Elszáll, ha leírod, utána tudod magad hozzátartani. De én mindenkit buzdítok arra, hogy írjon verset róla, írja ki magából. Nem kell beküldeni pályázatra, mert egyébként be lehet küldeni pályázatra, de hogy jó kiírni, jó megfogalmazni, jó egy kis versikét írni, akár annak, akit szeretünk, vagy saját magunknak. Úgyhogy szerintem a szavak, ha már vannak szavaink, és tudunk fogalmazni, és akkor ezt használni kell, és nem csak arra, hogy 2 kiló krumplit kérjünk, hanem arra is, hogy megfogalmazzuk az érzéseinket magunknak, akár írásban.
2: Eszter, ha most az Anya ezerszer pályázathoz egy kicsit elkanyarodunk, akkor milyen érzés volt, amikor megtudtad, hogy külön díjas lettél?
3: Hát nagyon örültem neki, mert amikor az ember egy pályázatra bead egy verset, akkor azért titkon reméli, hogy másoknak is fog tetszeni, amire ő azt gondolja, hogy az jó, és én azt gondolom, hogy nekem egyébként van önkritikám, és hogyha egy vers nem annyira jó, vagy de a szöveg, utólag már fölösleges változtatni fejben, hiszen az már fel van énekelve, de azért tudja az ember, hogy melyiknek van nagyobb súlya, az mondjuk ahhoz nyilván, tehát egy jó szöveghez olyan dal is kell, mert különben leveti magát róla, de hogy én tudtam, hogy ez egy jó vers. És van egy mentorom, Posta Marianna, és neki utólag megmutattam, amikor én ezt már lezártam, itt nem szerettem volna, hogy bárki beleszóljon, és azt mondta, hogy ő például lehet, hogy tett volna még bele valami kis negatívumot, hogy nem lehet valaki ennyire, tehát hogy valakiről csak jót. Mondtam, hogy szerintem a belehazudás az egy pici negatívum. És mondta, hogy hát igen, de annak is pozitív a kicsengése, tehát szakmailag azt a tanácsot kaptam, hogy egy pici piszok lehet egy versben, mert hogy nem csak fénnyel, így mondta Marianna, árnyékkal is festünk és dolgozunk, de én a nagymamámról például tényleg nem tudok semmi rosszat mondani. Soha semmi olyat nem csinált senkinek, amivel azt láttam volna, hogy megbántotta, és ezért szoktam őt kérni, amikor olyan helyzetben vagyok, hogy nem tudom, hogy most magamnak kedvezzek, vagy mondjuk a gyerekeknek, vagy hogy csináljam, mert azt gondolom, hogy ő ezeket ösztönből jól csinálta. Bár neki csak egy gyereke volt, és mi tudjuk, hogy milyen nehéz, amikor 2 van, és igazságot kell tenni, és az embernek ide is húz a szíve, meg oda is, és ilyenkor szoktam megérezni azt, hogy fú, ha ez nekem ennyire rossz, akkor lehet, hogy velem is történt ilyen, és ott állok, hogy úristen, mit csináljak, hogy mindenkinek, hogy nem mondja utólag azt a gyerek, hogy mindig a másiknak adsz igazat, pedig az nem is igaz, meg nagyobb gyerekként mindig ugye az volt velem, hogy neked kell okosabbnak lenni, mert te vagy a nagyobb, pedig nem is én csináltam. Szóval, hogy ezekben például nem tudnék egyik nagyszülőmtől sem tanácsot kérni, mert az anyukám és az apukám is egyke. Tehát a nagyszüleim ugye nem tapasztalták meg ezt. A szüleimtől kérek tanácsot, de azt mondják, hogy mi meg szuper testvérek voltunk, tehát itt állok, hogy oldjam meg ezeket a helyzeteket. Igen.
2: És akkor ezerszer ugye föltesszük magunknak, sokszor igen, ezerszer feltesszük ezeket a kérdéseket, és ugye az anya ezerszer. Hát közben a pályázaton túl nekem annyi kérdés így eszembe jutott erről, hát erről egy szókapcsolatról, hogy anya ezerszer. Szerinted anyaként akár egy életben hányszor születünk újjá?
3: Hát mondhatjuk szerintem, hogy kicsit minden nap, nem? Tehát, hogy olyan ritka az a nap, amikor az ember azt mondja, hogy ma mindent tökéletesen csináltam, és minden úgy volt jó. Igen, mert hogy vannak a nagyobb célok, aminek az irányába megyünk, és vannak a picik, hogy szeretnénk minden napot jól csinálni, de szerintem az egy borzasztó fontos, és a borzasztót nem szeretem használni, egy rettenetesen szörnyen fontos dolog, hogy nem kell elvárnunk magunktól azt, hogy tökéletesek legyünk. Tehát, hogy ha az ember elvárja, akkor kudarc lesz a nap, mert hogy nekünk nem tökéletesnek kell lennünk, hanem hát egyszerűen megpróbálni a legjobb szándékunk szerint csinálni, és akkor sem biztos, hogy sikerül. Úgyhogy, igen, és ez nekem még az jut eszembe az anya ezerszer, hogy hányszor halljuk életem, anya, különböző anya, hányféle hangsúlya halljuk azt, hogy anya. Engem például a tömegben megtanítottam, hogy Eszternek hívjanak, mert a gyerekek valahogy ugyanúgy mondják, hogy anya, nem? Tehát kiabálja valaki, anya, rögtön megáll az embernek egy pillanatra a szíve. És akkor én megtanítottam nekik, hogy ha nagyon sokan vannak, és ne azt kiabálják, hogy anya, hanem hogy Eszter, és én úgy imádom, amikor kimondják a nevemet, de csak, ez tényleg csak a tömeg, Eszter, és akkor rögtön tudom, hogy nekem szólnak, de hogy igen, és akkor még a pályázatra, mert ugye azzal kapcsolatban kérdeztél, nem tudom, hogy mennyi pályamű érkezett be, azt tudom, hogy hogy amiket elolvastam, a többi különdíjas és a fődíjasok nagyon-nagyon tetszettek nekem, tehát ilyenkor azért ez egy jó visszajelzés, hogyha tényleg jó műveket választottak helyezésre, akkor az ember elhiheti, hogy szakma szerint is ez egy jó vers, de hogy én ebben a versben például nem kételkedtem, és azt gondoltam, hogy ez számomra annyira fontos volt, és annyira sokat adott, hogy végül is megszületett, nagyon sokat dolgoztam vele egyébként, akkor egy ilyen plusz jó érzés, hogy akkor más is felfigyelt arra, hogy ez értéket hordoz.
2: Igen, és ez az értékhordás, értékátadás, ahogy a versben is, tehát, hogy annyi szép dolgot megtanulhatunk, de nem csak ez, tehát, hogy a varrás, a sütés, tehát, hogy sok mindent láttunk, hallottunk, tehát szinte automatikusan tanultunk meg, de szerintem arra is nagyon sokan emlékeznek, vagy sokaknak ismerős az az érzés, amikor a nagymama dalokat énekel, mondókázik, verseket mond, és hogy ez valahogy ilyen természetes része volt szerintem az együtt töltött időnek. Nem tudom, te ezt mennyire tapasztalod, hogy ma, mintha ebből egyre kevesebb maradna, vagy szerinted ez átalakult, vagy ez ilyen, nem tudom, ez ilyen tévhit?
3: Hát lehet, hogy nem tudom, mert az én anyukám tök sokat énekel a gyerekeknek, és egyébként lehet, hogy ezt nem is írtam bele a versbe, hogy voltak dalok, amiket a nagymamámtól tanultam, mindegyik olyan, hogy fölvágja mindenki az erét, hogyha elléneklem, mert ilyen katona indulok, vagy rettenetesen kimegyek a Doberdói harctérre, meg nem értem, hogy miért énekelt nekem ilyeneket. Aztán amikor csodálkoztak, amikor elmentem a nem tudom milyen Gyermek halála című verssel, ötvös verssel a szavaló versenyre, szóval, hogy azért adott egy ilyen szomorú hangulatot, az irodalomban megmutatta ezt a szomorúságot, milyen érdekes, hogy ez csak így most jutott eszembe. Azokat a dalokat a mai napig tudom, de tényleg mindenki elsírja magát, hogyha énekelem. És az anyukám például sokat énekel a gyerekekkel, és olvas is nekik, én is sokat olvasok, meg hangos könyveket hallgatunk, alapvetően az van, hogy ez kezd kikopni, és akkor itt megragadom az alkalmat, mármint, hogy azt gondolom, mert hogy például, amikor mondtam az óvónőnek, mert mondta, hogy milyen szép szókincse van a gyereknek, hogy hát én minden este olvasok, hát nyilván mindenki minden este olvas, és így rám nézett, és mondta, hogy hát csak azt hiszed. És hogy akkor én felhívnám a szülők figyelmét arra, hogy amikor már nagyon fáradtak, és nincs kedvük olvasni, meg a mobiltelefonnal világítani, csodálatos hangos könyvek vannak, és most, hogy ugye Scherer Péter már nincs köztünk, és egyébként sajnos az író Cigány Zoltán sincs köztünk, a Csoda és Kósza, hát ez egy csodálatosan vicces mese, és Scherer Péter hangjával meg lehet hallgatni, egyébként fönn van különböző ilyen zenei megosztókon, és hát főleg most szomorú szívvel, a gyerekek nem tudják, hogy már nincs köztünk, nem is mondtam, de Csoda és Kószát nagyon érdemes hallgatni, és ugye nagyon fáradtak vagyunk, akkor egy jó kis hangos könyv, ami visszahozza a mi régi gyerekkori élményeinket is, hogy annyira jók vannak már mindenhol fent. Tehát, hogy én például ehhez ragaszkodom, és a gyerekek is ragaszkodnak hozzá, és Ruminit is hallgatunk, még most is, mert fáradt vagyok mondjuk olvasni, de fönt vannak ingyenesen a Magyar Rádiónak az oldalán, ott is meg lehet keresni, szóval, hogy ezt nem szabad elfelejteni, és mi üvöltetjük a kocsiban együtt a zenét, szóval, hogy ez nagyon-nagyon-nagyon fontos, ez összeköt. Ezek összekötnek, ezek a dolgok. És például volt a Momo, az én kedvenc mesém. Most például kijött filmben. Volt egy nagyon régi változat, azt is mi lehaláztuk vele onnan. Most a Momót például, Michel Ende, ugyanaz írta, mint aki a Végtelen történetet. Tehát, hogy emlékezzünk vissza, hogy mi mit szerettünk gyerekkorunkban. Vannak ideje múlt dolgok nyilván, de ami bennünk jó érzést kelt. Tehát, hogy ezeket olvassuk el a gyerekeknek, a Kis Herceget, a Süsüt, a Vukkot, a rengeteg Csukás István, szóval, hogy érdemes, mert ezek örök értékek, és itt visszakanyarodva, hogy nekem például ez mindig nagyon fontos volt, amikor gyerek témához nyúltam, hogy így meghajtani a fejem így az elődök, Marék Veronika és a többiek előtt, és megpróbálni olyat csinálni, ami hát, ha majd az én gyerekeimet vagy a következő generációt köti össze a következővel. Mesekönyvön is dolgozom most, mert ennél fontosabb szerintem, meg nyilván az, hogy szeressük és fogadjuk el őket, hogy így ezt a szavak erejét, a szavak erejével átadni az érzéseket, ezt nem szabad elfelejtenünk, ennél nincs fontosabb.
2: Eszter, mi az, amit te szeretnél továbbadni a gyerekeknek?
3: Van egy olyan szó, egyébként Müller Péter tette nekem világossá, az udvariasság. Ő azt mondja, hogy van körülöttünk egy udvar, és mindenki körül van egy udvar, és hogy az, hogy oda belépünk valakinek a kis udvarába, az ugye belépünk a személyes terébe, hogy ezt udvarias, tehát ezt, erre oda kell figyelni, hogy mikor, meg hogyan. És hogy bár én a saját határaimat nem őrzöm jól, nekem mindig sajnos idézőben sajnos nyitva van, és jöhetnek, és mehetnek, jobban meg kell tanulnom a saját magam. Nehéz ez a gyerekekkel, tudod, mindig hozzád szólnak, kirántanak a gondolataidból, mindig elérhető akar lenni az ember, de nem feltétlen pont ezt kell megtanítani. Én ezt az udvariasságot, az, hogy udvariasan beszéljünk egymással, udvariasan bánjunk egymással, tiszteljük egymás határait, de nyilván azért, mert nekem is sok dolgom van ezzel, meg azt szoktam nekik mondani, hogy ha mi piciben itt harcolunk egymással, és háborúban állunk, azzal a kis picivel is egy olyan hullámot keltünk, ami aztán nagyban, nyilván nem a mi háborúskodásunk vezet egy nagyobb háborúhoz, de hogy mindenkinek a saját házatáján ugyanígy megint ez az udvar kell elkezdeni azt, hogy a másikkal a békét keresni, a hasonlóságot. A hasonlóság az összeköt. Ha a különbözőséget keresünk, arra fókuszálunk rá, az eltávolít. Én erre szeretném őket megtanítani, hogy lássák meg az emberekben a jót, lássák meg az emberekben azt, ami hasonlatos magukhoz, mármint ő hozzájuk, és úgy összekapcsolódni. Nem szeretem az intrikát, nem szeretem kibeszélni a másikat, nem szeretem azt, hogyha próbálom ezt a békítő szerepet, de hogy ez meg nehéz, ez egy folyamatos munka, tehát inkább megpróbálom beléjük ültetni, nem sikerült még igazán jól. Tehát valószínűleg olyan nagy az elvárásom ezzel kapcsolatban, hogy de majd egyszer szerintem beérik. És a becsületesség az nagyon fontos, ezt én mindig elmondom, hogy én ezt hoztam otthonról, hogy muszáj becsületesen és tisztességesen csinálni és élni az életet.
2: És hát micsoda dolgok és gondolatok ezek, amelyek annyira fontos, hogy ha érzésként ott is vannak bennünk, de hogy szavakba öntsük, és merjük ezeket kimondani, és merjük megfogalmazni. Ugye Eszter, egy verssel indítottunk, nem is akármilyennel, és egy verssel zárunk. Mondasz kérlek róla így előzetesen valamit?
3: Igen, és csak még előtte annyit, hogy ugye van nekem ez az erényes verses kötetem, és ezt is én erőszakoltam ki tulajdonképpen a kiadónál, hogy hagy írjak erről, mert hogy annyi mindenről lehet verset írni, de hogy az erényeket olyan nehéz átadni,

0: onnantól kezdve, hogy anyává válunk, milyen helyzetekbe kerülhetünk bele, és hogy azt ahhoz hogyan érdemes szerintem így már utólag okoskodva hozzáállni. És akkor ez a Szívedben ringat című vers lett, ami a Literatúra magazin oldalán jelent meg.
1: Eszter, én azt kívánom neked, hogy ringass a szavaiddal bennünket továbbra is, mert hogy elképesztő, ahogy zsonglőrködsz, ahogy varázsolsz a szavakkal, és én nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen mélyen beszélgethettünk ezekről az érzésekről, gondolatokról, amelyek szerintem sokunkat összekapcsolnak, és hiszen sokunknak ismerősek ezek az érzések. Köszönöm neked a beszélgetést.
0: Én is nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Zárásként Major Eszter Szívedben ringat című versével búcsúzunk. Engedd az idősebbeknek, hogy kontrolláljanak, de a kérdéseiket ne tévezd össze a segítséggel. Hadd lássák, milyen újdonsült anyának lenni, talán már elfelejtették. Engedd a többi anyának, hogy utánozzon, nem téged akarnak lemásolni. Azt a nyugalmat, amit te is csak színlelsz, megnyúlt has, tejet adó mell, és ringató kar vagy magad is. Hála és fáradtság között zsonglőrködsz. Engedd, hogy azt gondolják, könnyebb neked. Arra vágynak, hogy ők is megtanulják, ami a könyvekben egyszerűnek tűnt, de még halk rá az ösztönük. Ne töltsd az időt önmarcangolással, vajon olyan anya vagy-e, aki majd elrontja a gyerekét. Ha kétségekkel a szívedben ringatsz, tanulj meg altatót énekelni hozzá. Engedd meg magadnak azokat a gondolatokat, amelyeket kimondani szégyen lennél. Szeretve lenni nem ugyanaz, mint hibátlannak tűnni. És engedd a gyerekednek, hogy szeressen. Úgy, mint amikor először elönt a tej. Ne legyen gátja. Nehéz megállni, hogy ne akard jobban a közelségét, mert tudod, lesz, hogy nem tőled kéri. Mai vendégem Major Eszter, Artisziusz díjas dalszövegíró volt, akinek nagymamájáról írt az Anya ezerszer pályázaton különdíjas verse kapcsán, a nagymamák szerepéről, a női örökségről, és mindarról beszélgettünk, amit generációról generációra tovább viszünk. Köszönöm önöknek a figyelmet, találkozunk legközelebb is, a viszonthallásra!
2: A nő arcai Gasparik Majával.

0: viszonylag sok mindent csinálok, és szeretnék is sok mindent csinálni. Az irodalmi közeg is egy ilyen kicsit számomra idegen, vagy talán most rázódom kicsit bele, akkor megyek most így a könyv kapcsán is ilyen eseményekre. A színház a legkonzentrálisabb, én ugye ezt is tanultam, tehát dramaturgiszakon végeztem, és az is van, hogy amikor már valamelyik közeg nagyon a fejemre nő, akkor kis visszanök és átmegyek egy másikba. Szóval így, mint egy ilyen kvantum részecske, így mindig valahol vagyok, de néha én sem tudom, hogy most melyik ponton és milyen töltéssel.
1: A Szövegköz eheti vendége Fekete Ádám, dramaturg, színész, rendező, akinek az idei könyvhétre jelent meg az első regénye, Megszólítások címmel. A szerzőről és a rá kísértetésen hasonlító mozgássérült főhősről beszélgetünk kedden a 16 órai hírek után, itt a Pátria Rádióban. Várja önöket a szerkesztőműsorvezető Paszmár Lívia.

0: 17 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Gulyás Gergely lemondott a Fidesz frakció vezetői posztjáról. A kereszténydemokraták bírálják az oktatási reformokat. Este többnyire derült vagy gyengén felhős lesz az ég. A mikrofonnál Mezőszállási Márk. Jönnek a részletek. Peter Pellegrini államfő hivatalos látogatásra utazott Azerbajdzsánba Ilham Alijev elnök meghívására. Az elnököt több kormánytag és a Szlovák Nemzeti Bank vezetője is elkíséri. A tárgyalások középpontjában az energetikai együttműködés, a szlovák export támogatása, valamint ipari és technológiai kapcsolatok fejlesztése állnak. Pellegrini a Karabach régióban is látogatást tesz, ahol megismeri egy okosfalu projekt működését, és egy új Milan Rastislav Stefánikról elnevezett iskola alapkövét helyezi el. A kereszténydemokrata mozgalom, azaz a KDH szerint az oktatási minisztérium tervezett törvénymódosításai káoszt és túlzott bürokráciát hoznak az iskolákba. Ján Horecki, a párt alelnöke úgy véli, a változások növelik az állami beavatkozást, miközben csökkentik a szülők és az oktatási szakemberek szerepét. A KDH kifogásolja többek között az iskolaigazgatók kiválasztásának átalakítását, valamint az új adminisztratív kötelezettségeket. A párt szerint a tervek nem valódi reformok, hanem újabb terheket jelentenek a pedagógusok számára. A mozgalom módosító javaslatokkal készül a parlamentben. Donald Trump amerikai elnök szerint az Egyesült Államok átveszi az ellenőrzést a Hormuzi szoros felett, és Washington a stratégiai jelentőségű víziút őreként lépne fel. Trump azt mondta, a védelem költségeit a gazdag államoknak kellene megtéríteniük. Kijelentése röviddel azután hangzott el, hogy Irán ismét azt állította, a szoros ellenőrzése továbbra is az ő kezében van. Az amerikai hadsereg központi parancsnoksága ugyanakkor azt közölte, hogy Teherán már nem ellenőrzi a térséget. Magyar Péter magyar miniszterelnök szerint Súlyog Tamás köztársasági elnök korábban és jelenleg is a Fidesz érdekeit helyezte az alkotmányosság elvei elé. A politikus úgy fogalmazott, hogy az államfő a Fidesztől kapott pozíciót védi. A parlament ma szavaz a 17. alkotmánymódosításról, amely a Tisza párt szerint Súlyog leváltásához vezethet. Gulyás Gergely bejelentette, hogy távozik a Fidesz parlamenti frakciójának éléről. Indoklása szerint a frakciót nem vezetheti olyan politikus, aki közjogi értelemben már nem tölthetné be ezt a szerepet. A döntést a Tisza párt alkotmánymódosítási javaslatával hozta összefüggésbe. Úgy fogalmazott, a Tisza alkotmánymódosítása példátlan határátlépés, és olyan politikai versenyt alakít ki, amiben a képviselők legalább fele ki van zárva a versenyből. Ezzel a képviselők 12 éves mandátum korlátozására utalt. A KDNP részéről Rétvári Bence közölte, ők más formában tiltakoznak, és nem mond le frakcióvezetői tisztségéről.
0: Időjárás.
1: A délutáni órákban országszerte többnyire napos, helyenként gyengén felhős idő várható, ugyanakkor a keleti tájakon időnként erősebben megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat. A legmagasabb hőmérséklet általában 26 és 32 fok között alakul, a szél többnyire gyenge, vagy mérsékelt északi lesz.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Pozsonyban a Szenci úton a városból kifelé vezető irányban sebességet mérnek a rendőrök. Forgalomkorlátozás lassítja a közlekedést a D2-es autópályán is a magyar határ felől Pozsony irányába az úttesten dolgozó munkások miatt a Lanfranconi hídig tartó szakaszon körülbelül 10 perces menetidő növekedésre kell számítani. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást. Kedves hallgatóink! Most válogatást hallhatnak a reggeli mai adásának interjúiból. A mikrofonnál Bábeli Vett.
2: A napokban az Európai Parlament több mint 400 szavazattal úgy határozott, felkéri az európai politikai pártok és európai politikai alapítványok hatóságát arra, hogy ellenőrizze, megfelele az uniós értékeknek a Szuverén Nemzetek Európája nevű politikai párt, melynek többek között a német AfD, a magyarországi Mi Hazánk és a Szlovák Republika párt is tagja. Milyen döntés várható ebben az ügyben, és az milyen precedens teremtene a jövőre nézve? Erről kérdezem Arató László brüsszeli tudósítót. Kezdjük talán azzal, hogy tisztázzuk a fogalmakat, mert hogy a Szuverén Nemzetek Európája egyrészt egy pártcsalád, de létezik egy azonos nevű képviselőcsoport, egy frakció is a parlamentben, szóval mi a kettő között a különbség?
3: Valóban, ez fontos tárolni, mert amiről mi most beszélni fogunk, az az európai pártcsaláddal kapcsolatos. Ettől függetlenül létezik az európai parlamenti frakció, de hát tulajdonképpen a kettő olyan értelemben nem független, hogy ugyanazok a pártok delegálnak az egyik helyre képviselőt, a másik helyen pedig maguk a pártok képviselik saját magukat. Szóval a Szuverén Nemzetek Európájának, mint ahogy tulajdonképpen minden európai parlamenti pártnak, egyrészt van egy parlamenti frakciója, saját igazgatással, ugye a képviselők a tagjaik, ez a legkisebb frakció az Európai Parlamentben, és emellett létrehoztak egy európai pártot, mint ahogy az összes többi párt létrehozott egy európai pártot, aminek ugyanez a neve, tehát a Független Nemzetek Európája, Európai Párt a neve, és hát ennek a megoldásnak az a, vagy ennek a formációnak az az értelme tulajdonképpen, hogy ilyen módon kaphatnak a pártok európai támogatást. Tehát uniós forrásból maga az európai párt kaphat a működésére pénzt. Ez teljesen független attól, hogy az Európai Parlamentben a képviselők, a frakciók, stb. Megkapják a minden képviselőnek, frakciónak járó támogatást. De ettől függetlenül az európai politikai pártok alapítványa az tud finanszírozni európai forrásból pártokat. Jelen esetben az Európai Szuverén Nemzetek Pártnak az éves támogatása az körülbelül 2 millió euró. Összehasonlításképpen ez ugye a legkisebb frakció, a legnagyobb frakció az a Néppárt, ők 13 millió eurót kapnak egy évben.
2: Mit kell még tudnunk erről a pártcsaládról, azon kívül, hogy ez a legkisebb, ahogy ön is említette?
3: Én azt hiszem, ha jól emlékszem, a legutoljára jött létre a legutóbbi EP választások után, mert hogy annyi féle fajta párt van benne, hogy nagyon nehéz volt közös nevezőt találni. Ami mondjuk közös bennük, az a masszív Európa szkepticizmus, EU ellenesség, az Európai Unió mindenféle föderalista törekvésének a kategorikus elutasítása, ezen kívül a gyakran lehet látni náluk a bevándorlás ellenességet, de más kisebbségi csoportok ellen is élénken felszoktak szólalni, úgymond a normalitást képviselik. Azok az országok, ahonnan érkeztek a tagjaik, ők a szülő, tehát az anyaországban a szélső jobb oldal képviselik általában, Magyarországon és Szlovákiában, hogy említettük ugye az AfD-t Németországban. Azért mondtam, hogy nehéz közös nevezőt találni, mert igazából az a közös bennük, hogy kit nem szeretnek, és mondjuk ezt azért hosszan lehet sorolni, de igazából nincs köztük ilyen természetes ideológiai kapcsolat. Praktikus oka is volt annak, hogy létre tudták hozni ezt a frakciót, amiben ugye legalább 7 országból 25 képviselő kell, ők ezt a minimumot meg tudták ugrani, mert hogy ha van frakció, akkor több a pénz.
2: Ön is említette, meg hát a felvezetőben is említettük, hogy elindult egy ellenőrzési folyamat ez ellen, a pártcsalád ellen, mert hogy meg szeretnék szüntetni. Milyen okokra hivatkoznának ezek, akik ezt szorgalmazzák?
3: Igen, tehát úgy néz ki ez a dolog, hogy van ez az Európai Politikai Pártok és Alapítványok hatósága, amelyik írt egy levelet az Európai Parlamentnek és a tagállamoknak, illetve az Európai Bizottságnak, hogy olyan tények jutottak a birtokukba, amelyek alapján kétségeket lehet megfogalmazni, hogy a Szuverén Nemzetek Európája elkötelezett az uniós értékek miatt, és ez a hatóság összeállított egy közel 300 oldalas dossziét, és ebben vannak bírósági döntések, közösségi médiás bejegyzések, politikusok nyilatkozatai. Ebben a dokumentumban több tagpárt politikusainak a rasszista, antiszemita, iszlám ellenes, LMBTQ ellenes kijelentéseit sorolják fel, és ez volt az a dokumentum, ami miatt az Európai Parlament úgy döntött, hogy vegyük napirendre ezt a kérdést, és tulajdonképpen hoztak egy állásfoglalást, amelyben nem mondta azt az Európai Parlament, hogy amit ez a hatóság megfogalmaz, az akkor most akkor teljes mértékben úgy van. Tehát nem mond, azt akarom mondani, hogy nem mondott ítéletet a szuverén nemzetek Európája fölött, és nem mondta azt, hogy akkor ők megsértik az uniós értékeket, de visszadobta ennek a hatóságnak a labdát az EP azzal, hogy akkor vizsgálják meg alaposan ezt az egészet, és arra nézve készítsenek egy jelentést, hogy akkor mindezek valóban alkalmasak-e az Európai Uniós Alapszerződések második cikkében foglalt értékek megsértésére, mert amennyiben igen, az ilyen párt az nem jogosult, nem lehet jogosult uniós pénzre. Ez egy 2025-ös jogszabály, tehát nyilván nem alkalmazták még, majd most fogják alkalmazni. Úgyhogy van ennek az egész vizsgálatnak még egy köre, vissza fog majd jönni ez az ügy az Európai Parlamentbe, de ott már arról születhet döntés, hogy a pártcsaládtól megvonják ezt a 2 milliós éves támogatást.
2: Tehát a végső döntést az Európai Parlamentnek kell meghoznia.
3: Ugye ez a hatóság majd fog hozni egy javaslatot, és a parlament ezt megvétózhatja. Így néz ki a folyamat, de magát, hogy mi legyen, azt ez a hatóság állapítja meg, de nem kizárólagosan ők az urai, mert az EP ezt megligálhatja egy egyetlen döntésével, szóval az Európai Parlament kezében van a végső döntés. Hát érdekes lesz megfigyelni, hogy mondjuk akkor ebből a 300 oldalas dossziéből egy milyen vizsgálati anyag fog végső formát ölteni, és hogy akkor ezt hogyan lehet majd összhangba hozni különböző Facebook bejegyzéseket azzal, hogy most egy párt megsérte az uniós értékeket, meg nyilván nem mindegyik tagpárttal van probléma, van amelyikkel több van, van amelyikkel kevesebb van, viszont hogyha ez negatív lesz ez az értékelés, akkor ez tehát a pénz elvonása az összes tagpártot ugyanúgy fogja sújtani. Ebből a pénzből ezek a pártok egyébként rendezvényeket szoktak finanszírozni, működési költségeket szoktak fedezni. Egy ilyen viszonylag kis párt esetében azért 2 millió euró elég sok pénznek számít.
2: De azon kívül, hogy megvonnák tőlük ezt az összeget, valójában a képviselők a frakcióban továbbra is folytathatnák a munkájukat, ahogy eddig?
3: Igen, tehát ennek az egésznek semmi köze nincs a képviselőknek, tehát a parlamenti frakció semmi köze nincs. Tehát a szuverén nemzetek Európája, EP frakciója benne az összes képviselővel nem érintett ilyen mód, tehát ebben a minőségében nem érintett ebben a vizsgálatban. Ez kizárólag az európai párt formációjukra vonatkozik ez a vizsgálat. Az európai parlamenti képviselők a továbbiakban is meg fogják kapni különböző járandóságaikat, úgy az egyes képviselők, a képviselők irodái, mint maga a frakció egésze, és az egyébként éves szinten azt hiszem jelentősebb, mint ez a 2 millió euró, de hát minden esetre 2 millió euró az nem kevés pénz.
2: Említette ugye, hogy zajlik ez az eljárás, magának a pártcsaládnak a tagjainak az eljárás során van-e lehetősége arra, hogy védekezzen, vagy valahogy cáfolja ezeket a vádakat, vagy csak várnak az eredményre?
3: Hát tulajdonképpen nyilatkozatokat ugye már tettek, és visszautasították az eljárást. Azt mondta a frakció társelnöke, hogy ez a demokratikus elvek és a véleményszabadság elleni támadás, de nyilván sok ilyen megjegyzés volt, de magát a pártot nem fogják belevonni ebbe a vizsgálatba, ez kizárólag ennek a hatóságnak a feladata. Még ami érdekes, hogyha megnézzük mondjuk a magyar meg a szlovák vonatkozásokat, ebben a 300 oldalas dossziéban, ebben magyar rész, tehát a Mi Hazánk részéről ott elsősorban Torockai Lászlónak a különböző bevándorlással, iszlámmal, roma közösséggel, LMBTQ közösséggel kapcsolatos nyilatkozatait idézik. A Szlovák Republika esetében pedig Milan Urikot állították pellengére, és az ő hasonló tartalmú megnyilvánulásait hozták fel bizonyítékként. Megjelent a Republika esetében az Oroszországgal való kapcsolat is, meg Oroszországgal kapcsolatos állásfoglalások is. Hát most a hatóságnak majd az lesz a dolga, hogy ezeket a bejegyzéseket, meg sajtónyilatkozatokat, ezeket valamiféle egységes mederbe szerkezetbe terelje, amelyre alapozva azt lehet mondani, hogy ezek a pártok megsértik az európai alapértékeket. Ez egy próba eljárás, tehát ilyen nem volt még, úgyhogy nehéz megjósolni a kimenetelét, tehát nem igazából tudjuk azt, hogy mi az, ami elég ahhoz, hogy ez bebizonyosodjon, mi az, ami kevés, szóval ez egy nagyon-nagyon, és hát nagyon sok esetben véleményről van szó, tehát itt nagyon óvatosan kell majd eljárni.
2: És ugye az is fontos kérdés, hogy ennek milyen hatása lenne a jövőre nézve, mert az is könnyen előfordulhat, hogy egy ilyen döntés, egy ilyen tiltás éppen ellenkező hatással lenne, és ezek a pártok csak még inkább megerősödhetnének, mert azzal tudnának választókat szerezni, hogy ugye a többség véleményével ellentétes véleményt képviseltek, ezért akarták őket megbüntetni, ilyenkor ők gyakran érvelnek ugye a szólásszabadságával is, tehát lehet, hogy pont az ellenkező eredményt éri el az Európai Parlament, mint amit szeretne?
3: Valóban, tehát ez az eljárás tökéletesen beleilleszkedik a szuverén nemzetek Európájának a retorikájába, tehát amikor az Európai Uniót bírálja, hogy elnyomja a más véleményt, hogy a nemzeti érdekeket semmibe veszi, akkor abszolút lehet hivatkozni egy ilyen vizsgálatra. Arra is lehet számítani, hogy mondjuk a szuverén nemzeteknél egy kicsit a közepebb felé orientálódó, de azért nem nagyon középpártnak nevezhető patrióták frakció tag is beszállnak ebbe a vitába a szuverén nemzetek Európája oldalán, ami egy még nagyobb nemzetközi súlyt fog jelenteni, tehát meg sokszorozzák majd a hangjukat, és ez az ügy, ez alkalmas lesz egy EU ellenes hangulatkeltésre is, és hát mondom, maga az eljárás is olyan, hogy tehát ez a hatóság megteszi majd a javaslatát, és akkor 3 hónapon belül a parlament, tehát az előbb nem mondtam, a tagállamok tanácsa is megsemmisítheti ezt a döntést, de hát azért nagyon kényelmetlen lenne mondjuk a tagállamok számára is, hogyha egy ilyen döntésbe állást kellene foglalniuk, hogy akkor most akkor ez a szólásszabadság vagy nem szólásszabadságba tartozik, tehát ez nagyon, tehát én ezt gondolom egy olyan helyzet, amit a tagállamok is nagyon-nagyon messziről szeretnének elkerülni.
2: Említette ezt a 3 hónapot, tehát körülbelül mikor várható döntés ebben az ügyben, vagy mennyire húzódhat el?
3: Nincs konkrét határideje annak, hogy mikor adja le ezt a jelentést ez a hatóság, meg aztán utána ez mikor fog véglegesülni. Én azt gondolom, hogy mivel a nagyját azért már elvégezték, hiszen az ő bejelentésük alapján, vagy az ő levelük alapján indult ez az eljárás, tehát azon kell még egy kicsit dolgozniuk, meg megindokolniuk azt, hogyha pénzbefogyasztás, vagy pénzmegvonásra tesznek javaslatot, és mert hogy az uniós értékeket látják veszélyben, tehát hogy ezt meg kell írni, körül kell bástyázni. Én azt gondolom, hogy ez körülbelül jövő év elején jöhet vissza olyan tartalommal, amikor az Európai Parlamentnek és illetve a tagállamoknak döntési helyzetük lesz, föltéve, hogyha azt fogja javasolni ez a hatóság, hogy akkor ezt a 2,05 millió eurót vegyük el ettől a pártól.
2: A napokban az Európai Parlament több mint 400 szavazattal úgy határozott, felkéri az európai politikai pártok és európai politikai alapítványok hatóságát arra, hogy ellenőrizze, megfelele az uniós értékeknek a szuverén nemzetek Európája nevű politikai pártcsalád, amelyhez többek között a német AfD, a magyarországi Mi Hazánk és a Szlovák Republika párt is tagja. Milyen döntés várható és ez milyen precedens teremtene a jövőre nézve? Erről kérdeztem Arató László brüsszeli tudósítót. Köszönöm a beszélgetést.
3: Köszönöm a lehetőséget, minden jót kívánok.
2: Nagy-Britanniában nem csak a kormányzó munkáspárt körül zajlik az élet. Nigel Farage a Reform UK párt elnökével kapcsolatban ugyanis a napokban korrupciógyanús ügyek merültek fel. A politikus bejelentette, lemond parlamenti mandátumáról, ugyanakkor azt is közölte, újra elindul a képviselői helyért az időközi választásokon. A témáról Tóth Vali állandó londoni tudósítónkat kérdezem. Mit kell tudni ezekről a korrupciós vádakról, mivel vádolják őt és mennyire komolyak ezek az ügyek?
4: Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy Nigel Farage a brit politika rossz szelleme, aki nem először, hanem mondhatnánk úgy, hogy egyik botránytól a másikig menekül, és tulajdonképpen ezeknek a botrányoknak egy része az sokáig műbalhé volt, aminek a legfontosabb szerepe az volt, hogy fenntartsa a figyelmet Nigel Farage körül, és nagyon sokáig ez a stratégia működött is, már ugyanilyen korrupciós, illetve, hogy úgy mondjam, tisztázatlan pénzügyek kapcsolódtak Farage-hoz a legnagyobb politikai sikerei idején, ami ugye a Brexit népszavazás volt. Már a 2016-os az Európai Unióból való kilépésért kampányolva, hát finoman szólva is a szabályokkal ellentétes kampánytámogatásokat fogadott el, és most is a legújabb botrány, hogy 5 millió fontos, be nem jelentett párttámogatás, vagy mondjuk úgy, hogy illegális vagy korrupciós pénztámogatáshoz kapcsolódik, amit a parlament illetékes bizottsága is vizsgált, és Farage követi azt a régi jó elvet, hogyha botrány van körülted, akkor menekülj előre egy másikba, vagyis azért, hogy elkerülje ezeket a parlamenti etikai bizottság által indított vizsgálatot a több millió fontos be nem jelentett anyagi juttatásokról, ezért nagy garral deklarálta, hogy lemond parlamenti mandátumáról egy Clacton nevű körzetben, és ugyanakkor újraindul, jelölte ki magát, és a pótválasztáson megmérkőzik, és drámaian kijelentette, hogy ez egy választás lesz az emberek és az establishment, vagyis a hatalom képviselői között. Farage, mint hogyha a Trump elnöktől venné ezeket a szólamokat, arról, hogy a hatalom csúcsán az elitek ülnek, és ő a nép egyszerű gyermeke, amin hát leginkább csak nevetni lehetne a hátterének az ismeretében. De a lényeg az hozzá, hogy nagyon sok megszegett ígéret és nagyon sok tisztázatlan pénzügy kapcsolódik a politikai pályafutásához. Ez a bizonyos pótválasztás egyébként augusztus közepén lesz, augusztus 13-ára írta ki az illetékes parlamenti bizottságok, és az az érdekes benne, hogy egyetlen párt képviselői sem hajlandók elindulni, tehát bojkottálják a választást, kivéve, és ez egy kicsit, hát ez talán a nyári uborka szezonhoz illő, egy kicsit komikus, hogy egyetlen egy jelölt, egy úgynevezett kukafejű gróf, aki a Beanface, Mr. Beanface, aki minden választáson feltűnik. Ez egy olyan ember, akinek a személyazonosságát senki nem tudja, egy fényes fémkukát borít a fejére, és ő egy ilyen komolyan nem veendő vicces jelölt. Ő az egyetlen, aki ezen a Clactoni pótválasztáson kiáll Farage-ra szemben. De ha talán itt egy tágabb mondatot mondhatok még arról, hogy milyen érdekesen alakulnak ennek a pótválasztásnak az összefüggései. Ez az egész nem igazán választható el attól, amit te is utaltál fél mondata rá, ami a munkáspártban zajlik, ahol ugye Keir Starmer bejelentette, hogy leköszön a miniszterelnöki és pártelnöki megbízatásáról, és nagyon hamarosan Andy Burnham, a volt manchesteri polgármester lesz várhatóan az új brit miniszterelnök. Nigel Farage a rendkívül népszerűtlen Keir Starmerrel szemben eljátszhatta a sármos, szavakész, a média által imádott politikus szerepét, de Andy Burnham, aki egyáltalában nem az elitek képviselője, hanem nagyon is szerű a nép között, sokkal sikeresebben fog szembeszállni. Tehát Farage vele szemben, hogy úgy mondjam, sikertelen és nem véletlen, hogy most először fordult elő, mondjuk az utóbbi 15 évben, hogy Nigel Farage személyes népszerűsége a felmérések szerint csökken, és a megkérdezettek 71%-a azt mondta, hogy igenis vizsgálják ki a pénzügyeit.
2: És azzal, amit említettél, hogy ugye nincs releváns ellenjelöltje, valójában ő nem is vállalt akkor a kockázatot azzal, hogy lemondott a mandátumáról, mert nagy esély van arra, hogy ezt ugye meg is nyeri könnyen?
4: Pontosan, tehát a többi párt ezt akarta szemléltetni, hogy ez egy műbalhé volt. Itt egyáltalán nem arról van szó, hogy ő lemondott volna, hanem ő egyszerűen csak el akarta terelni a figyelmet, anélkül, hogy ennek ránézve személyes kockázata lett volna. És hát nagyon sokat lehetne beszélni arról, hogy mennyi ígéretet szegett meg, és milyen cinikusan becsapta az embereket. Csak egyet mondanék, amikor a Brexit választási kampányban azt ígérte, hogyha Nagy-Britannia kilép az Unióból, akkor naponta 350 millió fontot tudnak az egészségügy javítására fordítani. Amikor a Brexit után számon kérték tőle ezt, azt mondta, hogy ez soha nem volt ígéret, ez csak egy törekvés volt. Ami hát egyáltalán nem igaz, és számtalan más példát említhetnék. Tehát számára ennek a pótválasztásnak nincs kockázata, annál nagyobb kockázata van viszont annak, hogy Andy Burnham fogja átvenni a hatalmat, aki népszerű, hatalmas a támogatottsága, és vele szemben Nigel Farage taktikája, hát hogy úgy mondjam, nem tűnik sikeresnek.
2: És mennyire árthat a pártnak ez az említett korrupciós botrány? Mert ugye Farage egyrészt azzal érvel, hogy a képviselői magatartási kódex csak a közéleti tevékenységre vonatkozik, a magánéletre nem, tehát ő ezeket a pénzeket nem volt köteles bejelenteni, és amit még szintén olvastam, azt is mondta, hogy ő a modern kor legtöbbet támadott közéleti szereplője, és az ismert vállalkozótól kapott pénzt is részben a saját védelmére költötte. Tehát mennyire állják meg ezek az érvek a helyüket?
4: Hát és mondhatnám azt, hogy semennyire, mert ugye egy közéleti szereplő esetében a közéletet és a magánéletet nem lehet szétválasztani, különösen akkor, hogyha ő számtalan esetben más politikusokon ezeket igencsak számon kérte. Szóval ezek nagyon hamis érvek, és aki egyszer a politikába beszáll, arra a közéleti szabályok, az etikai bizottság, a parlamenti szabályok, azok bizony érvényesek, és ezt ő maga sem hagyhatja figyelmen kívül, különben hát olyan nincs, hogy rám más szabályok vonatkoznak, mint a többi szereplőre. A reformpártnak a népszerűsége hát bizony pontosan a munkáspártban lezajlott változások miatt is már nem olyan, mint valaha volt. És itt szeretném azért megjegyezni, ami ugye a brit politikai életnek, illetve a brit választásoknak nagyon érdekes tulajdonsága, hogy a legtöbb európai országtól eltérően a brit választásokon kizárólag egyéni jelöltekre lehet szavazni, tehát pártlisták nincsenek, vagyis egy parlamenti jelölt szereplése az természetesen hat a pártjára, de elsősorban mégis magáért kell kiállnia. Tehát Nigel Farage, aki a UKIP, ugye így hívták a pártját még a Brexit idejében, ami azóta reformá alakult, tehát a reformpár népszerűsége az utóbbi időben azért, hogy úgy mondjam, éppen a Farage botrányainak köszönhetően jelentősen csökkent. Tehát ő mint egy ember ennek a pártnak se nem tud ártani, se nem tudja elősegíteni túlságosan a népszerűségét, főleg ilyen viselkedéssel. De pontosan Nigel Farage viselkedése és botrányai voltak az egyik oka annak, hogy lassan, de biztosan, és talán ez is egy érdekes fejlemény, amit ő biztosan nem akart volna, hogy így legyen, de végül is hozzájárult ahhoz, hogy így alakuljon, hogy valaha a parlamentben évtizedekig két párt volt, a munkáspárt és a konzervatívok. Miután Farage mind a kettőtől, hogy úgy mondjam, happolt el jelölteket, akik beléptek a reformpártba, lassan, de biztosan megjelennek a brit politikai életben, például a zöldek először 2024-ben a legutolsó választásokon először tudtak jelentősebb parlamenti erővé válni, tehát már több képviselőjük van, a liberális demokrata párt, a skót függetlenségi párt, tehát a két párt rendszerből kezd átalakulni egy európai értelemben is sokszínű, több parlamenti pártot felvonultató jelenségé a brit politikai parlament, és ehhez Nigel Farage tevékenysége tulajdonképpen érdekes módon és az ő szándékaival ellentétben hozzájárul, de még egyszer leszögezem, hogy a brit közvélemény egyre inkább kezd tele lenni Farage-nak az üres szólamaival és a hazugságaival, és kezdi követelni, hogy rá is ugyanazok az etikai normák, és ugyanazok a büntetőjogi szabályok legyenek érvényesek, mint minden más politikusra.
2: És említetted még a munkáspárttal kapcsolatban is azt, hogy a napokban új elnököt választhatnak. Erre mikor kerülhet sor? Mikorra várható?
4: Igen, vagy 17-én, vagy 18-án, tehát néhány napon belül. Ez a lehető legkorábbi határidő. Az eredeti forgatókönyv még azzal számolt, hogyha több jelölt lett volna, akkor minden fordulóban egy valaki kiesik, és akkor csak augusztus közepére lett volna új elnök, tehát ha ez a forgatókönyv lép életbe, akkor könnyen előfordulhatott volna, hogy a Nigel Farage pótválasztásának idején még nincs munkáspárti elnök, és még nincs miniszterelnök. Most nagyjából úgy néz ki, hogy olyan nagy a munkáspárti jelöltek közül a Andy Burnham támogatottsága, hogy matematikai képtelenség az, hogy bárki más egyáltalában elinduljon vele szemben, és ebben az esetben néhány napon belül hivatalosan is ő lesz Nagy-Britannia új miniszterelnöke.
2: Nagy-Britanniában nem csak a kormányzó munkáspárt körül zajlik az élet, Nigel Farage a Reform UK párt elnökével kapcsolatban a napokban korrupciógyanús ügyek merültek fel. A pártelnök bejelentette, lemond parlamenti mandátumáról, ugyanakkor közölte, újra elindul a képviselői helyért az időközi választásokon. A témáról Tóth Vali állandó londoni tudósítónkat kérdeztem, köszönöm a beszélgetést.
4: Én is köszönöm, szép napot mindenkinek.
2: Mennyire volt sikeres az idei Szent Cirilis metódnapi ünnepség? Hol tartunk a kutyaggyilkossággal kapcsolatos perben, és miből telik majd a kormánynak a kórház felújításokra, aminek hírét már belengedték a kormánytagok? Hétfő lévén szokásos belpolitikai összefoglalón következik. Köszöntöm a vonalban Szilvási József újságírót. Egy hete tartották a Szent Cirilis metódnapi ünnepséget a Dévényi várban. Az eseményen csak meghívott vendégek vehettek részt, és azt a közszolgálati televízió is közvetít. Mennyire volt sikeres az idei ünnepség?
5: Hát a Robert Fico szempontjából igen, de ha tárgyilagosan állítjuk és elemezzük a történteket, akkor azt kell mondani, hogy hát eléggé szürkén sikerült ez a rendezvény, és az érdeklődés sem volt jelentős, mivel felmérések szerint a szlovák köztelevízió, amely élőben közvetítette a vállást, 7%-a, a nézők 7%-a tekintette meg, tehát valamennyivel több, mint 700 000, ami semmiképpen sem nagy szám. El kell mondani azt, hogy Robert Fico hosszú évek óta próbálkozik azért, hogy a nemzet emlékezetében sokkal nagyobb hangsúly, szerepet kapjon Szent Cyril és Szent Metód, és ennek jegyében rendezték meg most is az emlékünnepséget. Volt idő, amikor Robert Fico azt állította, hogy a ószlovákok királya Svetopluk volt, aztán a neves szlovák történészek megszáfolták ezt a dilettáns állítást, mert ugye Svetopluk a nagymorvált fejedelem volt, tehát semmiképpen sem lehetett a ószlovákok királya, nem is voltak ószlovákok, ahogy Fico próbálkozott említeni. Aztán azt mondta, hogy a nemzet emlékezetében Cyril és Metód a nemes hagyományoknak a folytatója, jelenleg nem pedig Szent István király, vagy pedig a cseh Vencel király. Ezt is eléggé cáfolják a tények, hiszen ugye a szlovákság jelentős része a történelmi Magyarországon ugyancsak katolikus vallásra tért át, tehát keleten voltak ugyan pravoszlávok, meg vannak is, meg vörös keletiek, de a szlovákság jelentős része katolikus lett, úgy mint a magyarok is abban az időben. Később aztán luteránusok, meg más protestáns vallások, de hát ez már jóval későbbi történet. Visszatérve eredetihez, tehát Robert Fico most úgy próbálta beállítani, hogy valóban a Cyrilis metód úgy, hogy a szlovák alkotmánynak a preambulumában van, a Cyrilis metód hagyományait követik, és így építette fel a mostani beszédét. El kell mondani azt, hogy sokan bírálták a szlovák kormányfőt, hogy ezen az ünnepségen csak meghívottak lehetnek részt. Azok se jöttek el mindannyian, mert láthattuk, hogy elég sok volt az üres szék. Az ellenzéket sem hívták meg, kivéve Martin Dubécit, aki ugyebár a parlament egyik alelnöke, de ő meg nem jelent meg a rendezvényen. A beszédet igyekezett finomra hangolni Robert Fico, és nem volt különösebb indok arra, meg kedvesen, hogy bírálja az ellenzéket, de hát nem bírta ki, mert több esetben azt mondta, hogy vannak Szlovákiában olyan személyek, olyan pártok, akik, illetve amelyek a szlovákiának rosszat akarnak, és nem ismerik el, milyen érdemeje és milyen történelmi emlékezete van Szlovákiának. Aztán egy jelképként megemlítette, ami nagyon érdekes rész volt, a Hrušovaniban levő tölgyfát. Tudni kell, hogy Robert Fico ugye ebben a faluban született, amely közel van Napolcsánhoz, és itt őriznek egy hatalmas tölgyfát, amely a minimum 300, egyesek szerint 500 éves, és ezt tartotta jelképnek Robert Fico azért, hogy a szlovákságnak milyen történelme van, ami teljesen rendben lenne, ha nem lennének ott olyan padok a tölgyfa alatt, amelyen a Smernek meg a Smer ifjúsági szervezetének, a fiat ifjú szociáldemokratáknak a logói szerepelnének, tehát Robert Fico ezt a tölgyfát is igyekezett kisajátítani. El kell tehát mondani azt, hogy ez a rendezvény azért nem volt sikeres, mert tulajdonképpen a lakosság nem vehetett részt ezen az ünnepségen. Sokkal inkább jelentős, ami Csehországban történt, ott is megünnepelték Cyril és Metod a Zelehradban, nagyon sikeresen egyesítették a egyházi és a társadalmi jellegét a rendezvénynek. Több mint 20 ezer zarándok érkezett a morvaországi helyszínre, de ott voltak a politikusok, civil szervezeteknek a vezető is, tehát úgy vélem, hogy példát vehetnénk a csehektől, így kellene megünnepelni civiles metódot, hogy jöjjenek el a polgárok is, nem kell félni, vagy nem kell tartani tőlük, és akkor sokkal valóban nemzeti jellegű, vagy pedig még annál is séjesebb, tehát országos jellegű lehetne a civiles metódnak a megemlékezése, amely, mint említettem, idén nem nagyon sikerült.
2: A napokban újra bíróság elé állt Andruskó Zoltán, illetve Peter Tóth. Hol tartunk a Kuciak gyilkossággal kapcsolatos perben?
5: Ján Kuciakot 2018. február 21-én ölték meg a Galántai járásban levő nagybácsédon a házukban, és azóta is tart a vizsgálat, annyira előre haladott a nyomozás, hogy már letartóztatták, és már jogerős ítélete el is ítélték a gyilkosokat, a komáromi illetőségi gyilkosokat, és az egésznek a megszervezőit, Alina Zsuzsovát, illetve Andruskó Zoltánt, akit most újra elővettek, és bizonyos állításait iparkodtak tisztázni. Arról van szó, hogy találtak egy levelet, amely Andruskónak már régen megvolt, de a nyomozás úgy látszik, nem tulajdonított neki nagy jelentőséget, vagy pedig a Marek Para, aki ugye a Gottsteinnek a védőügyvédje, egyébként Robert Fiszó tanácsadója is, ő azt állította, hogy ez a levél hamisítvány. Ebben a levélben az van, hogy 2018. januárjában Andruskó Zoltán Zsuzsovától felvett 20 ezer eurót azért, hogy szervezze meg elsősorban Maros Zsilinka főügyésznek a meggyilkolását, azután pedig Ján Kuciak eltávolítását, és amikor azt mondta, hogy gondolkodott egy ideig, vissza akarta adni a pénzt, akkor Zsuzsová állítólag azt állította neki, hogy ezek a pénzek Kocsner illetik meg, ő adta ezt a pénzt, és hogyha nem teljesítik a kérését vagy a követelését, akkor őket is megöli. Tehát ez a levél szerintem fontos tény lehet a tárgyalások további menetében. Tudni kell azt, hogy ugye egyszer már felmentették a vád alól Marian Kocsnert, akit azt állítják, hogy ő szervezte meg az egész gyilkosságot, tehát úgy Ján Kuciak és jegyesének Martina Kusné románok a meggyilkolását, de egyelőre nincs bizonyíték, ezért Ruzsana Szabová bírónő felmentette a vád alól Marian Kocsnert, ám a legfelsőbb bíróság újra tárgyalás rendelt el, ez zajlik most, és ezen hallgatták meg Andruskó Zoltánnak azt a levelét, amely előkerült, és mint említettem, állítása szerint 2018. januárjában írta meg, attól tartva, hogy ha nem teljesíti a kérelmet, vagy a követelést, vagyis Maros Zsilinka, illetve Ján Kuciak és jegyesének a meggyilkolását, akkor őt fogják eltenni láb alól. Ez a helyzet, ha per folytatódik, meglátjuk, hogy mi lesz a további menet. El kell mondani, hogy Szlovákiában több súlyos bűnesetesen derült fény, például Ludmila Szervanovát 50 évvel ezelőtt ölték meg egy fiatal egyetemistát. Máig ugyan elítéltek több nyitrai szemét, de ők azt állítják, hogy nem ők a gyilkosok. Jelenleg a hazugságvizsgáló gép alá vetették magukat, és egy amerikai szakértő jött el, hogy megnézte az eredményt, és kiderült, hogy valóban nem hazudtak. Egyelőre azonban jogerős ítélettel a börtönbüntetést töltik. A másik ilyen esetben Daniel Tupi egyetemista volt, aki 2005-ben öltek meg, de máig nem tudni, hogy hivatalosan, hogy ki a gyilkos. Tehát ilyen esetek vannak Szlovákiában, és sajnos ide tartozik az említett fiatalok nyomozó újságíró és jegyesének a meggyilkolása is. Itt sem tudjuk, hogy ki volt az egésznek a megrendelője, mert ez nem világos, a gyilkosok, mint említettem, már tudjuk.
2: Térjünk át harmadik témánkra. Pár nappal ezelőtt rendkívüli hőségeket éltünk meg, és nem kizárt, hogy a nyár folyamán még lesznek ilyen napok. A hőséggel pedig a kórházaknak is meggyúlt a bajuk. Hallani lehetett a hírekben, hogy jó néhány kórházban nincs klíma. A kormány eközben kórházak felújításáról beszél, de kérdés az, miből lesz erre pénz, mivel az uniós források erre csak részben jelentenek megoldást.
5: Így van, ahogyan állítja ez a helyzet ebben a pillanatban. El kell mondani azt, hogy ugye mindannyian tapasztaltuk, mekkora hőhullám kánikul az údott Szlovákiáról is az elmúlt hetekben, júniusban, és nem kizárt, hogy ez e héten, vagy pedig a továbbiakban folytatódik, és bizony nagyon sok valóságos rémtörténetet lehetett olvasni azokról, akik a betegekről, akik a kórházban voltak, és sokkal nagyobb szenvedést kellett átélniük, mint akik, nekünk, akik ugye már legalább szabadon mozoghattunk, és itt parkolhattunk, vagy klíma, tehát légkondicionáló segítségével, vagy máshol hűtenie az állapotokat. A kórházban ez nem így volt, például a Ruzsinovi kórház egyik kórtermében 41 fokot mértek, és több személy rosszul lett, borogatást kellett tenni a nyakukra, sőt, mi az egészségügyi személyzet is nehezen viselte, volt egy nővész, aki szintén rosszul lett, többen a műtés közben, ugyanis a kiában van légkondicionáló, a gépek elég nagy meleget árasztanak. Tehát az a helyzet, hogy ebben a pillanatban nagyon kevés helyen van klíma a kórházakban, és sajnos magyar lakta vidéken Komáromtól Királyhelmecig sincs. Most megkérdezték Robert Kalinyáktól, hogy mi a helyzet, hogy azt mondta, hogy cinikusan, hát ő is izzad. Kamil Sasko, egészségügyi miniszter pedig azt állította, hogy dönteni kellene arról, hogy valójában mágneses rezonanciát akarnak venni a kórházak, vagy pedig légkondicionáló berendezést, ami eléggé szintén cinikus megállapítás, mert mind a kettő kellene a kórházakban. Robert Kalinyák azt mondta, hogy négy kórház indult el, a négy kórház építését tervezik, ahol modern eszközök lesznek, többek között légkondicionálók, vagyis klíma is. Ez a beterjesi, azután a Túró-Szentmártoni, a Beszterczebánya és a Pozsonyi kórház. Egyelőre ott tartunk ezeknél, már a Pozsonyinél, még a Ocsi, a Pozsony-Szőlősinél, hanem a másik három kórháznál, hogy a falakat már felhúzták, és ennek az összegét az Európai Unió helyreállítási alapjából fogják fizetni. A másik dolog az, hogy valóban az a helyzet, hogy viszont a továbbiakban nincs semmiféle válasz arra, hogy miből szerezik a további euromilliárdokat. Ezért várjuk érdeklődéssel a költségvetést, amelyben mindenképpen szerepelnie kell, hogy mi lesz ennek a négy kórháznak a sorsa. Valóban felépülő legalább három éven belül, akkor sokat segíthetnek a szlovákiai betegeken. Ez a helyzet jelenleg országunkban.
2: Mennyire volt sikeres az idei Szent Cirilis metodnapi ünnepség? Hol tartunk a Kuciak gyilkossággal kapcsolatos perben, és miből telik majd a kormánynak a kórház felújításokra, amit már belengedtek a kormánytagok? Hételei belpolitikai összefoglalónkat hallották Szilvási József újságírótól. Köszönöm a beszélgetést.
5: Én köszönöm a lehetőséget, de erős napot kívánok mindenkinek.

0: Utazási kisokos Kis Bartalos Évával.
1: Tunézia aranyló homokos tengerpartjai és az egzotikus sivatagi tájak sok turistát vonzanak, de az észak-afrikai kultúra tartogat meglepetéseket. Ha ellátogatunk egy helyi medinába, vagyis a hagyományos piacra, az alkudozás kötelező rituálé. Ha az elsőként mondott árat azonnal kifizetjük, a kereskedő szinte megsértődik, mert megfosztjuk őt a játék örömétől. Az arany középút az, ha a kikiáltási ár harmadáig, feléig megyünk le, és onnan közelítünk egymáshoz. Viszont van egy nagyon fontos íratlan szabály. Ha alkudozni kezdünk, és az eladó elfogadja az általunk ajánlott végső árat, akkor már morális kötelességünk megvenni a terméket. A visszalépés ilyenkor hatalmas tiszteletlenség. Ha pedig a sivatagban teve hátra ülnénk, a felszállás előtt tisztázzuk, hogy a kialkudott ár a leszállást is tartalmazza-e. Előfordul ugyanis az a klasszikus trükk, hogy a felülés ingyen van vagy olcsó, de a teve tulajdonosa csak vaskos pluszpénzért hajlandó letérdeltetni az állatot, hogy le tudjunk jönni róla.
2: Az ügyészek tanácsa elítélte a főügyész elleni bombafenyegetést. Irán figyelmeztette az Egyesült Államokat a megállapodások betartására. Gulyás Gergely lemondott a Fidesz frakció vezetői posztjáról. Július közepén indul az Otthon Felújítás Mini Plus új támogatási program. Este többnyire derült vagy gyengén felhős lesz az ég.
0: Napzárta. Mezőszállási márka.
2: Peter Pellegrini államfő hivatalos látogatásra utazott Azerbajdzsánba Ilham Alijev elnök meghívására. Az elnököt több kormánytag és a Szlovák Nemzeti Bank vezetője is elkíséri. A tárgyalások középpontjában az energetikai együttműködés, a szlovák export támogatása, valamint ipari és technológiai kapcsolatok fejlesztése állnak. Pellegrini a Karabach régióban is látogatást tesz, ahol megismeri egy okos falu projekt működését, és egy új Milan Rastislav Stefanyikról elnevezett iskola alapkövét helyezi el. Ügyészeket váltott le a legfőbb ügyész a gölnicbányai feleség gyilkosság miatt, Ürge Tamás folytatja.
3: A gölnicbányai gelnicai feleséggyilkosság miatt Marozsilinka legfőbb ügyész leváltotta az iglói, a Spiska Nováveszi járási ügyészség vezetőit. Azaz a járási főügyészt és a helyettesét azok miatt a súlyos mulasztások miatt, amelyeket a tragédiát megelőző büntető eljárás kapcsán tártak fel. Zsilinka már a múlt héten jelezte, hogy a legfőbb ügyészség súlyos törvénysértéseket tárt fel az üggyel kapcsolatban. A meggyilkolt tanárnő férje ellen indított korábbi büntető eljárást nem a törvényi előírásoknak megfelelően folytatták le, és helytelen volt a bűncselekmény jogi minősége. Is. A főügyészség szerint a férj Tomás V. ellen nem veszélyes fenyegetés miatt kellett volna büntető eljárást indítani, hanem családon belüli rendszeres bántalmazásért. Az igazságügyi minisztérium vizsgálatainak előzetes eredményei is megerősítik a mulasztásokat a gölnicbányai gyilkosság ügyében. A tárca sajtóosztálya azt közölte a TASR-rel, hogy teljes mértékben egyetért Zsilinkával. A minisztérium július végén zárja le a vizsgálatot, és akkor számolnak be részletesen. Az Országos Rendőrfőkapitányság kommunikációs osztálya a TASR hírügynökségnek így reagált. A rendőrség fenntartja a saját belső, független ellenőrző szervének és szakmai osztályának korábbi megállapításait. Hozzátették, hogy ezeket a következtetéseket a fő ügyész sem kérdőjelezte meg az ügy felül vizsgálata során. Zuzanna V. június 20-án halt meg Gölnicbányán, miután a férje bántalmazta. A férfi ellen emberölés különösen súlyos büntette miatt indult eljárás jelenleg letartóztatásban van.
2: A szlovák ügyészek tanácsa határozottan elítélte a múlt heti névtelen bombafenyegetést, amely Máros Zsilinka főügyész családja, valamint a főügyészség épületében dolgozó ügyészek ellen irányult. A testület szerint az ilyen fenyegetések minden civilizált normát átlépnek, és elfogadhatatlan, hogy az ügyészek magánéletét, illetve hozzátartozóit is megfélemlítési kísérletekbe vonják be. A rendőrség nyomozást indított az ügyben, a főügyészség épületében végzett tűszerészeti átvizsgálás pedig nem talált robbanószerkezeteket. A történteket korábban a szlovák ombudsman is elítélte. A Környezetvédelmi Minisztérium két új pályázatot indított a modernizációs alapból, bővebb információk Ürge Tamástól.
3: Az egyik pályázat célja az ipar modernizálása 150 millió euró keretösszeggel. Mindez az energiahatékonyság növelése, a technológia korszerűsítése és az energiaköltségek csökkentése érdekében. Pályázhatnak ipari vállalatok, áram, hő és gázszolgáltatók, valamint vízművek. A támogatási összegekről 300 ezer eurótól 5 millió euróig a termelés és adminisztratív épületek felújítására, 1 milliótól 30 millió euróig az ipari technológiák modernizálására lehet benyújtani a pályázatot. A támogatható tevékenységek pedig épületek hőszigetelése, nyílászárók cseréje, a világítás, fűtés, szellőztetés és a termelőgépek korszerűsítése. Pályázati feltételek, tervdokumentáció, jogerős építési engedély és az épületek energetikai felmérése. A pályázatokat a Környezetvédelmi Alap szlovákul Envirofond honlapján lehet benyújtani október 16-áig. A másik pályázat elnevezése Házfelújítás Mini Plus szlovákul Obnovdom Mini Plus 186 millió euró keretösszeggel. Célja közel 17 ezer régebbi családi ház energetikai felújítása az energiaszegénység által veszélyeztetett háztartások számára. Finanszírozás. A maximális támogatás egy-egy pályázó esetében 11 ezer euróra emelkedett a 2016 előtt épült házak esetében, és lehetőség van előleg kifizetésére is. Ami az eddigi kiírásokhoz képest változás, nem szükséges energetikai tanúsítvány és újításként a tetőfedés cseréjét is megtérítik a tető hőszigetelésével együtt. A támogatható tevékenységek, falak és födémek szigetelése, nyílászárók cseréje, hőszivattyúk, biomassza kazánok vagy napkollektorok telepítése. A jövedelmi feltétel pedig a háztartás egy tagjára jutó tiszta jövedelem 2024-ben nem haladhatta meg a 12.990 eurót. Jövedelem igazolás nélkül pályázhatnak a nyugdíjasok, az anyagi szükséghelyzetben lévők és a négy vagy több kiskorú gyermeket nevelő családok. A pályázat az első forduló 5000 jelentkezője számára július 15-én indul elektronikusan az Obnovdom hivatalos oldalon.
2: A Magyar Szövetség jelöltjeként ismét indul Somorja polgármesteri tisztségéért Orosz Csaba. A jelenlegi városvezető közösségi oldalán közzétett videóban jelentette be döntését, egyúttal bemutatta a párt önkormányzati képviselőjelöltjeit is. Orosz azt mondta, továbbra is elegendő energiát, elszántságot és tapasztalatot érez ahhoz, hogy a következő ciklusban is a város fejlődéséért dolgozzon. Hozzátette, programját és terveit fokozatosan ismerteti majd a lakossággal. A szlovákiai önkormányzati és megyei választásokat október 24-én rendezik. Magyar Péter magyar miniszterelnök szerint Súlyog Tamás köztársasági elnök korábban és jelenleg is a Fidesz érdekeit helyezte az alkotmányosság elvei elé. A politikus úgy fogalmazott, hogy az államfő a Fidesztől kapott pozíciót védi. A parlament ma szavaz a 17. alkotmánymódosításról, amely a Tisza párt szerint Súlyog leváltásához vezethet. Gulyás Gergely bejelentette, hogy távozik a Fidesz parlamenti frakciójának éléről. Indoklása szerint a frakciót nem vezetheti olyan politikus, aki közjogi értelemben már nem tölthetné be ezt a szerepet. A döntést a Tisza párt alkotmánymódosítási javaslatával hozta összefüggésbe. Úgy fogalmazott, a Tisza alkotmánymódosítási

0: elleni támadásokhoz. A felek közötti feszültség az elmúlt napokban ismét nőtt, ugyanakkor Irán közlése szerint Katar, Pakisztán és Omán közvetítésével továbbra is folynak a tárgyalások a konfliktus további eszkalációjának elkerülése érdekében. Donald Trump amerikai elnök szerint az Egyesült Államok átveszi az ellenőrzést a Hormuzi szoros felett, és Washington a stratégiai jelentőségű vízi út őreként lépne fel. Trump azt mondta, a védelem költségeit a gazdag államoknak kellene megtéríteniük. Kijelentése röviddel azután hangzott el, hogy Irán ismét azt állította, a szoros ellenőrzése továbbra is az ő kezében van. Az amerikai hadsereg központi parancsnoksága ugyanakkor azt közölte, hogy Teherán már nem ellenőrzi a térséget. Donald Trump amerikai elnök szerint az Egyesült Államok átveszi az ellenőrzést a Hormuzi szoros felett, és Washington a stratégiai jelentőségű vízi út őreként lépne fel. Trump azt mondta, a védelem költségeit a gazdag államoknak kellene megtéríteniük. Kijelentése röviddel azután hangzott el, hogy Irán ismét azt állította, a szoros ellenőrzése továbbra is az ő kezében van. Az amerikai hadsereg központi parancsnoksága ugyanakkor azt közölte, hogy Teherán már nem ellenőrzi a térséget.
1: Sport. Zsigárdi László. Labdarúgó világbajnokság 2026.
2: Már csak 4 válogatott maradt versenyben a tengeren túli futballvilágbajnokságon. A vasárnapi és a hétfői szünnap után kedden és szerdán bonyolítják le az elődöntő mérkőzéseit. Holnap Dallasban 21 órától a legutóbb ezüstérmes Franciaország, az Európa-bajnok Spanyolországgal, egy nappal később Atlantában szintén 21 órától a címvédő Argentína Angliával mérkőzik a fináléba kerülésért. A játékvezetők jelentős része már távozott a világbajnokságról, 13-an maradtak a hátralévő 4 mérkőzésre. Az ázsiai kontinensről 2 maradtak, a döntő vezetésére is esélyes iráni ausztrál Alireza Fagani és a jordániai Adham Mahadmeh. Európából a norvég Espen Eskas, a svéd Glenn Nyberg, a lengyel Simon Marciniak, az olasz Mauricio Mariani, a szlovén Slavko Vincic és a portugál João Pinheiro még ott van a keretben. Közülük az előző VB döntőt vezető Marciniak a csoportkör óta nem kapott meccset. A FIFA szerint az idei világbajnokságon több néző volt a stadionokban, mint az előző 2 tornán összesen. Eddig több mint 6,5 millió szurkoló látogatott ki a VB meccsekre. Egyesek szerint a portugál válogatott játékával azért akadtak problémák ezen a világbajnokságon is, mert a játékosok nem jönnek ki jól egymással. Legtöbben Cristiano Ronaldo-t hibáztatták, szerintük mérgező hatással van a keretre. Ennyit a futballvilágbajnokságról, egyéb sporthírek. A VB-ről lemaradó olasz labdarúgó válogatott új technikai igazgatója Paolo Maldini szeretné, ha a Manchester City-től távozó Pep Guardiola venné át a nemzeti csapat irányítását. A wimbledoni bajnok olasz Jannik Sinner továbbra is nagy fölénnyel vezeti a férfi teniszezők világranglistáját. Az angol nyílt bajnokság tegnapi döntőjében legyőzött német Alexander Zverevet és a sérült spanyol Carlos Alcarazt megelőzve. Marozsán Fábián egy pozíciót rontott, ezzel az 54. Alex Molcsán maradt a 101. A nőknél is változatlanul a fehér orosz Arina Sabalenka vezet, a kazakh Jelena Rybakina a 2., az amerikai Jessica Pegula pedig a 3. A Wimbledonban győztes cseh Linda Noskova a 6. helyre lépett előre. Udvardi Panna 2 pozíciót rontva a 71. Rebeka Sramková 8 helyet javítva a 131.
1: Időjárás.
0: A délutáni órákban országszerte többnyire napos, helyenként gyengén felhős idő várható, ugyanakkor a keleti tájakon időnként erősebben megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan a zápor, zivatar is kialakulhat. A legmagasabb hőmérséklet általában 26 és 32 fok között alakul, a

0: többnyire gyenge vagy mérsékelt északi lesz. Kedves hallgatóink, ennyi fért adászáró hírműsorunkba július 13-án, hétfőn. Kollégáim Űrge Tamás, valamint Zsapka Levente nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Mező Szellási Márk volt. A viszont hallásra!
1: Pátria Rádió. A Szlovák Rádió nemzetiségi adása. Rádio Pátria. Národnostné vysielanie slovenského rozhlasu.